0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 3-án, pénteken. Bár a napokig tartó forróság után megérkezett a lehűlés, az enyhülésnek ára volt, hiszen pusztító viharok csaptak le az országra. A lakosok azonban nem csak a szélsőséges időjárási jelenségek miatt keletkezett károk következtében veszítenek pénzt, hanem azért is, mert életbe lépett az Európai Unió műtyűrvámja, amely igencsak megnehezítheti azok életét, akik előszeretettel rendelnek az Európai Unión kívüli, olcsó termékeket kínáló kínai webáruházakból. És amíg a legtöbben a felesleges kiadásokkal küzdenek, addig a nyugdíjpillérekben takarékoskodók újabb lehetőséget kaptak spórolásuk befektetésére, amely révén szép hozamra tehetnek szert. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olivia, a hírszerkesztő pedig Kazsik Viktória. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A statisztikai hivatal 5545 szavazókör eredményeit dolgozza fel a hétvégi népszavazáson. Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Élénk északi szél és derültékbolt várható ma 30 fokos csúccsal. Következnek a részletek. A holnapi népszavazás eredményeit a szlovák statisztikai hivatal országosan 50 összesítő központban dolgozza fel, összesen 5545 szavazókörből, köztük a külföldről levélben leadott voksokat fogadó 3 különleges körzetből. Az előzetes és a végleges eredményeket folyamatosan teszik közzé a hivatalos választási oldalon. A referendum 2 kérdésről szól, megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságokat megillető életjáradék, valamint állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelyiségek holnap este 10 órakor zárnak, ezt követően kezdődik meg a szavazatok összesítése. A szlovák környezetvédelmi minisztérium államtitkára Filip Kufa szerint az Európai Bizottság kifogásolhatja a nemzeti parkok övezeti besorolásáról szóló kormányhatározat egyik pontját. Úgy véli, a helyreállítási terv feltételei jelenleg nem teljesülnek, mondta el a Szlovák Rádió tegnapi Sprveruki című műsorában. Az ellenzéki progresszív Szlovákia képviselője Tamara Stólová bírálta a tárcát, hogy egy év alatt sem sikerült olyan övezeti besorolást kidolgozni, amely megfelelne az uniós elvárásoknak. Szerinte emiatt veszélybe kerülhet, csak nem 453 millió eurós uniós támogatás, és Szlovákiának akár vissza is kellhet fizetnie a már folyósított forrásokat. A Zelená Vecsina, azaz a Zöld Többség nevű kezdeményezés szerint a nyilvánosságnak joga van megismerni, milyen formában hatta jóvá a kormány a nemzeti parkok övezeti besorolását, így reagáltak Filip Kufa, a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárának nyilatkozataira, amelyek a Szlovák Rádió tegnapi műsorában hangoztak el. A szervezet úgy véli, ha helytállók a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárának korábbi kijelentései, akkor veszélybe kerülhet a nemzeti parkok reformja és az uniós helyreállítási alap támogatása is. A parlamenten kívüli demokrati párt szerint az parlamenten kívüli demokrati párt bírálta a történteket, és azt követeli, hogy a kormány haladéktalanul hozza nyilvánosságra a jóváhagyott dokumentumok végleges változatát. A legutóbbi adatok szerint legalább 2595-re emelkedett a múlt heti venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, a sérültek száma pedig meghaladja a 12 000-et. A hatóságok szerint továbbra is több 10 000 ember eltűntként szerepel a nyilvántartásokban, miközben az ENSZ humanitárius segít és logisztikai támogatást biztosít a mentéshez. A két 7,2-es és 7,5-ös erősségű földmozgás több 10 000 épületet pusztított el, vagy rongált meg, és ezrek maradtak fedél nélkül. A hatóságokat közben bírálatok érik a lassú válságkezelés miatt, miközben a segélyszervezetek további pénzügyi támogatást sürgetnek az érintettek ellátására. Mintegy 3000 embert kellett evakuálni a dél-franciaországi erdőtüzek miatt, amelyek több térségben is gyorsan terjednek, köztük kempingek és lakott területek közelében. A legsúlyosabb tűzvész a Saint-Marie-le-Mer környéki táborból indult, majd átterjedt a szomszédos településekre is, ahol mobilházakat és infrastruktúrát is megrongált. A térségben több száz tűzoltó és több helikopter vesz részt az oltásban, miközben az erős szél tovább nehezíti a munkát. A francia hatóságok szerint az idei nyári szezonban már több ezer tűz keletkezett, és a szakértők a tartós hőséget, valamint az erősödő klímaváltozást is a jelenség okai között említik.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, javarészt derült égbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Mindkét irányban megrongálódott az úttest a Branyiszkó alagútnál a D1-esen, a sebességhatárt ezért 60 km/órára csökkentették. Sebességet mérnek Szádalmás után Torna felé és Kassa elején Kassa-Olzsgyán felől. Egy elszabadult lóra figyelmeztetnek az úttesten a Kunovszká-Prieradánál Szenyice irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A spanyol válogatott könnyedén győzte le 3-0-ra Ausztriát a tengeren túli futball VB Los Angeles-i 16-ot döntőjében, és 4 találkozó után sem kapott gólt. Ez azt jelenti, hogy Unai Simon megelőzte Walter Sengát, s immár övé a VB történelem leghosszabb kapott gól nélküli szériája 518 perccel. A legendás olasz kapus rekordja 517 perc volt. Az osztrákok 42 év után játszottak egyenes kieséses meccset világbajnokságon. A spanyolok vezető gólját Mikel Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a végeredményt. Ezt megelőzően pedig Pedro Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Az osztrákok legjobbja Alexander Schlager kapus volt, aki több gólnak látszó lövést hárított. A spanyolok hétfőn 21 órától a portugálokkal játszanak a dallasi 8-at döntőben, akik ma hajnalban drámai hajrát követően hátrányból fordítva győzték le 2-1 arányban a horvátokat. A gyengécske első fél idő után Horvátország Ivan Perisic góljával szerzett vezetést az 53. percben. Portugália azonban nem adta fel, a 66. percben egyenlített, Cristiano Ronaldo 11-esből találta hálóba. A 94. percben pedig a csereként beállt Gonzalo Ramos a továbbjutást jelentő gólt is megszerezte. Most játsszák a 22. játéknap utolsó 16-od döntős mérkőzését, a Svájc-Algéria találkozót. A belga válogatott színeiben Romelu Lukaku 130 mérkőzésen 92 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott. Ezzel a nemzetközi válogatott futball történetének 5. legeredményesebb gólszerzője, az európai játékosok között pedig a 2. helyen áll. A világbajnokság 21. játéknapjáig 241 gól esett, ebből 103-ban voltak benne a Premier League játékosok gól vagy gólpassz formájában. Ők tehát a legjobbak. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. A bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapata szerződtette Csinger Márkot, aki eddig kölcsönben szerepelt az Eto gárdájában. A 23 éves egyszeres válogatott középhátvéd tavaly nyár óta a Dac kölcsönjátékosaként szerepelt a Rába partiaknál. Miután a megállapodása lejárt, a győriek most végleg megszerezték a játékjogát, és 3 szezonra szóló szerződést kötöttek a védővel. Alex Molchan 6-3-6-2-6-4 arányú vereséget szenvedett a 13. helyen kiemelt cseh Jiří Lehečkától a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének 2. fordulójában. Meglepetésre kiesett a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős, miután 6-2-7-6-ra kikapott a Miriam Škoch Jessica Malečková cseh duótól a női páros verseny nyitó körében. Az udvardi panna Isabel Haverlag magyar-holland kettőst pedig a Peyton Stearns Julia Starodubceva amerikai ukrán duó búcsúztatta 4-6-6-4-4-6 arányban. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen 12-11-re kikapott a vendég holland csapattól. A világkupára készülő két együttes kedden Szolnokon már összecsapott egymással, akkor a magyarok 14-10-re győztek, a Hajós Alfréd sportuszodában viszont az Európa-bajnok rivális visszavágott. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 9. állomás Silverstone, ahol a 77. brit nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz a szabad edzés, 17.30-tól bonyolítják le a sprint időmérőt. A sprintverseny szombaton 13 órakor, az időmérő 17 órakor kezdődik. Az 52 körös futam vasárnap 16 órakor rajtol.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Kornél és Soma napja van. A Kornél férfi név gyökerei a latinban keresendőek, keletkezését tekintve a Cornelius nemzetség névre vezethető vissza. Jelentése az utónévkönyv szerint sonfa vagy szarv. Női párja a Cornélia, a hölgyek azonban az uraktól eltérően március 3-án ünnepelnek. A Soma a nyelvújítás korában jött létre, és egyike a Som növény elnevezésből alkotott régi magyar személyneveknek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Napsugár, a Bernát, valamint a Leó nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Miloslav napja van. Boldog

0: Rádióban.
1: 6 óra 22 perc. Számos újdonságot tartogat az idei év egyik legnépszerűbb okostelefonja. Fejlődési problémákat okozhat a túlzott képernyő használat a gyerekeknél, és kitalálta a NASA, hogy hogyan lehetne tankolni a világűrben. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
2: Idén is februárban érkeznek meg a Samsung idei csúcstelefonjai, a Galaxy S26 készülékek. Ezeket követték márciusban a pénztárca barátabb Galaxy A37 és A57 mobilok. Június utolsó napjaiban pedig bemutatkozott a dél-koreai gyártó egyik legolcsóbb mobilja, a Galaxy A27 5G, amit teljesítménytől függően 350 vagy 500 eurós áron lehet hazavinni július 3-át. Ezért a pénzért idén is egy 6,7 hüvelykes Super AMOLED kijelzős telefont kapunk 120 Hz-es képfrissítéssel. A burkolat alatt egy 4 nanométeres gyártástechnológiával készült Snapdragon 6 Gen 3 lapkakészlet dolgozik. Az akkumulátor 5000 mAh-órás, 25 wattos vezetékes töltéssel. Jó hír, hogy nem hiányzik a tárhely bővítés lehetősége, aminél 2 terabájt a plafon. A hátlapon 3 kamera várja a felhasználókat, egy 50 megapixeles optikai képstabilizálással felvértezett főegység, egy 5 megapixeles ultraszéles, illetve egy 2 megapixeles makromodul. Az előlapon egy 12 megapixeles selfie kamera kapott helyet, amit mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a szoftveres támogatás kifejezetten hosszú, hiszen a Samsung 6 Android főverzió frissítést ad, és ugyanennyi éven át biztosítja a biztonsági csomagokat. A 2 év alatti kisgyermekek több mint 70%-a használ már képernyőket világszerte egy új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyő használat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet. Ma már szinte minden ország hatóságai azt ajánlják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyermekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. Szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy 3 éves kor alatt 0 perc legyen a gyermekek képernyő ideje, és óvodás korban se haladja meg a napi 30 percet. Egy 4 angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be. Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyermekek számára az első évek különösen kritikusak a megfelelő testi és szellemi fejlődés szempontjából. A bizonyítékok arra mutatnak, hogy a 2 éves kor alatti képernyő használat egyebek mellett elhízáshoz, alvási problémákhoz, látásromláshoz, viselkedési zavarokhoz, szocializálódási nehézségekhez is vezethet. Annak érdekében, hogy a jövőben a tudósok a mélyűrbe is küldetést tudjanak indítani, az kell, hogy az űrszerkezetet meg lehessen tankolni a Föld körüli pályán. Bár a művelet egyszerűnek tűnhet, főleg úgy, hogy évtizedek óta van lehetőség a repülőgépeket is megtankolni a levegőben, valójában egy komoly mérnöki kihívásról van szó. Itt jöhet képbe az L3 Harris nevű amerikai vállalat, ami egy lehetséges megoldást dolgozott ki a problémára a NASA mérnökeivel közösen. A cég egy kirocsatoló nevű eszközt fejlesztett ki, amit úgy kell elképzelni, mint a benzinkúton a töltőoszlop pisztolyát. Travis Belcher, a NASA mérnöke szerint a kifejlesztett eszköz többször is csatlakoztatható és leválasztható, a rendszer pedig teljesen automatizált, így az űrhajósoknak nem kell űrsétát tenniük a folyamat elvégzéséhez. A technológia teszteléséhez mínusz 180 Celsius fokos folyékony nitrogént küldtek át a rendszeren, miközben a csatlakoztatást és a leválasztást többféle konfigurációban is kipróbálták. Mindez lehetőséget adott arra, hogy a mérnökök tanulmányozzák, milyen hatással van a rendszerre a hőmérséklet többszöri extrém megváltoztatása. Bár az elsődleges tesztek sikeresek voltak, a szakemberek szerint még eltart egy ideig, mire valóban használni lehet a megoldást.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Az utóbbi néhány esztendőben válságok egész sorával néztünk szembe. Ezek a jobbára geopolitikai kihívások pedig a lakosok biztonságérzetére is rányomták a bélyegüket. De mennyire bíznak jelenleg Európa védelmi képességeiben az unió polgárai? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Kazsik Viktóriától.
2: Kellő szavazatot gyűjtöttek össze az önkéntesek Vágsején ahhoz, hogy népszavazást írjanak ki, amely a város határába tervezett hulladék égető építéséről döntene. A petíciós bizottság szerint sikerült jóval túllépni a szükséges küszöböt. A szükséges mintegy 5100 aláírással szemben körülbelül 6200-at gyűjtöttek össze. A kezdeményezők szerint ez azt mutatja, hogy jelentős a helyi ellenállás a beruházással szemben. A projekt egy úgynevezett körforgásos gazdasági központ része lenne, amely hulladékkezelő és égető létesítményt is tartalmazna. A beruházók korábban azt állították, hogy az ilyen létesítmények Európában bevett gyakorlatnak számítanak, és nem jelentenek egészségügyi kockázatot. A város vezetése szerint a projektből a lakosság is előnyökhöz juthatna, például kedvezőbb távhőárak formájában. A szerdai erős vihar után a kidőlt vagy veszélyesen megdőlt fák és letört ágak miatt ideiglenesen lezárták a városi kastélyparkot és a Kaszárnya utcai köztemetőt Szereden, közölte a városi hivatal. A temetőbe csak az előre egyeztetett temetési szertartások résztvevői léphetnek be, a búcsúztatások a tervezett rendszerint zajlanak. A város folyamatosan felméri a károkat és megkezdte a veszélyes területek biztosítását. A lakosokat arra kérik, hogy ne közelítsék meg a lezárt részeket és dokumentálják a keletkezett károkat biztosítási ügyintézéshez. 355 000 euró vissza nem térítendő támogatást kapott Eberhard községe a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökségtől. Malacsai Edit polgármester a TLSZ-nek elmondta, a felújítás mértékét és részleteit a pályázati feltételek aláírása után pontosítják. Minden esetre jelentős energiamegtakarítást hoz majd a felújítás és a megújuló energiaforrások bevonása, és nem csak a költségeket csökkenti, hanem modern, méltó környezetet teremt a hivatalban, javítva a lakosok kényelmét az ügyintézésnél, mondta el a polgármester. Hozzátette, hogy a községháza felújítását tavaly hagyta jóvá a Pozsony megyei partnerségi tanács, a projektet pedig a Szlovákia programon keresztül az Európai Unió támogatja.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, javarészt terült égbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak erő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 20 perccel hosszabbodik a menetidő Kiszucaújhely előtt Csaca irányából. Mindkét irányban megrongálódott az úttest a Branyiszkó alagútnál a D1-esen, a sebesség határt 1060 km/h csökkentették. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc. A globális környezet az utóbbi években egyre bizonytalanabbá vált, hiszen háború dúl Ukrajnában. Újabb és újabb konfliktusok robbannak ki a Közel-Keleten, de az energiaellátási fennakadások, a rohamtempóban terjedő dezinformációk, valamint a hibrid fenyegetések is nagyban befolyásolják, hogy hogyan alakul az emberek biztonságérzete. Nem véletlen tehát, hogy az európaiak többsége egyre borúlátóbb. Az Európai Uniót azonban sokan még mindig egyfajta stabil, biztonságos menedéknek tartják. Derül ki a legfrissebb Euróbarométer felmérésből. De meddig tarthat ki ez a bizalom? És Európa képes lehet valódi, elrettentő erővé válni, akár egy európaibb NATO keretében? Egyebek mellett erről kérdezte Bendazsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértőt, az Oekonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját, Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Ez a felmérés azt mutatja, hogy az európaiak pessimistábbak a világ jövőjével kapcsolatban, miközben az Európai Uniót mégis stabil pontnak tartják. Ez ellentmondás, vagy éppen logikus reakció egy bizonytalanabb korszakban?
2: Sőt, mi több, ugye rekord magas számok jöttek ki az Európai Uniós támogatottság mellett. Az európaiak 74%-a ezt mondta abban a felmérésben, hogy az Európai Unióval sokat profitált az országa, és nagyon jó döntés volt a belépés. Ez egy teljesen logikus reakció azokra a külső veszélyekre, körülményekre, amelyekkel szemben az európai állampolgárok az elmúlt években, vagy amelyeket megtapasztalták az elmúlt években, ugye az orosz-ukrán háború, ami közvetlenül Európa szomszédságában történt. Nyilván nem ugyanúgy érinti, vagy nem ugyanúgy érzékeli ezt a háborút mondjuk egy portugál vagy spanyol állampolgár, mint egy, nem tudom, észt, vagy finn, vagy egy lengyel állampolgár. A Európa keleti szárnyán sokkal nagyobb a veszélyérzet, a nyugati szárnyán kisebb a veszélyérzet, de ettől függetlenül ez a fajta veszélyérzet, a háborús kockázatoknak a percepciója az mindenhol növekedett. És hát ott van az iráni háború, ami hát ugyan nincs Európa közvetlen szomszédságában, mégis a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt, az árak, infláció miatt, az energetikai válság, az energetikai sokkok, potenciális sokkok miatt begyűrözött az európai állampolgárok mindennapi életébe. De ugye ezek azok a konfliktusok, amelyek most az elmúlt években történtek, na de hát ez egy ilyen kumulatív görbe, tehát egyre több halmozódik ebben. Ugye 2010-es években jött az arab tavasz, és a tömeges migráció, illegális migráció, ami Európa hát nem csak határait érintette, hanem Európa belsejében is lehetett érezni.

0: és emiatt sokkal nagyobb fellépést is várnak az európai döntéshozóktól geopolitikai kérdésekben.
1: Számos szempontot említett, és kétszer vagy háromszor is kimondta a migráció szót, tehát nyilvánvaló, hogy az európai biztonság egyik neuralgikus pontja éppen az illegális bevándorlásból származik, illetve a menekült áradatból. A lakosság ugye sokszor a migrációt nem csak társadalmi vagy gazdasági kérdésként, hanem biztonsági fenyegetésként is érzékeli, hogy mennyire hála a politikusainak érzi így, és mennyire nem, az itt talán egy másik téma, de a migrációs nyomást mennyire növelhetik a mostani geopolitikai válságok? Most gondolok különösebb a közel-keleti és afrikai konfliktusokra.
0: Abszolút, hát teljes mértékben, hiszen a szíriai polgárháborúnak is alapvetően a migrációs, Európába irányuló migrációs válság lett az egyik eredménye. Az arab tavasznak az Észak-Afrikából ugyancsak meginduló migrációs nyomás. Ugye nem csak az ottani helyzet destabilizálódása vezetett a migrációs nyomáshoz, hanem az is, hogy a korábban ott lévő, hát stabilnak tekinthető rendszerek, bármilyen rendszerek is voltak azok, hát a legtöbbjük erős autokratikus elemekkel rendelkezett, mégis a korábbi Európába kötött megállapodások révén megakadályozták állampolgáraik kiáramlását az országból az Európai Unió irányába, és a rendszerek összeomlása után, legyen szó Líbiáról, Tunéziáról, vagy hát már említett Szíriáról, senki nem kontrollálta annyira a határokat, és az ország nestabil helyzete okán nagyon sok ember indult meg Európa irányába. Ez a helyzet az továbbra is fennáll, egy tartós háború a Közel-Keleten, és most nem kizárólag az iráni háborúra gondolok, hanem az ebből fakadó regionális háborúra. Szerencsére itt nem tartunk, hanem úgy tűnik, hogy végül is a lezárás felé haladunk, és talán egy tényleges béke lesz a vége. No, de ha belegondolunk abban, hogy egy tartós, szárazföldi műveletekkel járó Iránt, Irakot, a zöbölmenti országokat destabilizáló háború egy nagyon hasonló hatással járna, mint az arab tavasz, és megint csak emberek millióit indítaná el egy biztonságos kikötő felé, hogy az Európai Unió egy ilyen biztonságos kikötő, tehát azért mennek ezek a rossz körülmények között élő emberek Európába, mert azt gondolják, hogy itt sokkal jobb az élet, sokkal nagyobb a biztonság, és itt találhatnak menedéket. De ez a geopolitikai helyzet, és közben van egy hőmérsékletváltozásból, ugye globális felmelegedésből fakadó válság, ami pedig azt eredményezi, hogy a vízhelyzet, a romlása, az aszályok sorozatos folytatása miatt annyira ellehetetlenülnek az életkörülmények Afrikában, hogy megint csak emberek millióinak a mozgását eredményezheti Afrikától északra, tehát az európai országok irányába, és ezzel a veszéllyel azt gondolom, hogy az Európai Uniónak egyre inkább számolnia kell.
1: Kedves hallgatóink, a Patria Rádióban továbbra is Benderzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. A biztonsági érzetet ugye nem csak a tényleges fenyegetések, hanem az információs környezet is alakítja. Mennyire torzítja a lakosság veszélyérzetét a dezinformáció és a háborús propaganda?
0: Mindenképpen torzítja, ez országtól függ. Nem minden országban, Európában vannak jó kiépített, mondjuk orosz dezinformációs bázisok. Van, ahol sokkal hatékonyabb tud lenni ez a propaganda, például a balti országokban, ahol jelentős számú orosz lakosság él, és ők sokkal hajlamosabbak arra, hogy ilyen híreket fogyasszanak. De olyan országokról is beszélhetünk, ahol hatásos például az orosz dezinformáció, nem csak orosz dezinformáció van, különböző más geopolitikai szereplők is folytatnak ilyen dezinformációs kísérleteket, de ott is nagyon hatékony tud lenni ez a dezinformáció, ahol a lakosság elégedetlen a saját hatalmával,

0: problémákat lát a saját hatalma politikájában, és ezért sokkal könnyebben elfogadja azokat azokat az információkat, azokat az állításokat, amelyek szembe mennek az aktuális hatalom kommunikációjával. Ugyanez a helyzet sajnos Franciaországban, Németországban. Ha megnézzük ezt az említett Eurobarométert, hogy mely országokban a legpesszimistábbak az emberek, és a legnegatívabban látják a saját országa és a globális helyzetet, akkor Franciaország nem tudom, hátulról talán a második vagy harmadik helyen van. Olaszország is a három legrosszabb között van. Tehát nem azt gondolnánk, hogy esetleg nem tudom, közép-európai vagy rosszabb, szegényebb helyzetben lévő kelet-európai országok a legpesszimistábbak, és nem. Tehát mediterrán vagy nyugat-európai országokról van szó. Na, az ilyen országokban, ahol a lakosság egyébként is elégedetlen a hatalom kurzusával, ott sokkal hatásosabb tud lenni ez a külföldi dezinformáció, és ha már az oroszokat említettem, de hangsúlyozom, nem csak oroszokról van szó, de ha már az oroszokat említettem, ők nagyon ügyesek abban, hogyan használják ki az adott országban a meglévő politikai feszültségeket, vagy történelmi feszültségeket, és más országban teljesen más szólamokkal és más hozzáállással próbálnak hatást gyakorolni a lakosságra. Tehát más fog állítani egy külföldi propaganda Magyarországban vagy Lengyelországban, és teljesen más lesz a megközelítése mondjuk Németországban, ahol leginkább mondjuk a migrációra fognak rámenni, hiszen a német állampolgároknak egy nagy része elégedetlen a német hatalom korábbi migrációs válság kezelésével. Ezek a dezinformációs stratégiák egyébként egy idő után csődöt is mondanak, vagy tudnak mondani. Most van egy jellemző példa, 2022-23 folyamán, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor az orosz RT, amelyet aztán később is tiltották, ugye Russia Today, majd később is tiltották Nyugat-Európában, olyan videókat terjesztett, amelyeken az szerepelt, hogy hogyan fog elfogyni az üzemanyag, a gáz és az áram az európai országokban, és hogyan fognak fagyoskodni például a karácsonykor, miközben nem lesz fűtés, nem lesz áram, és majd nem tudom, a kismalac fogja pörgetni a kereket, ami majd áramot termel az ünnepi asztalra. És egyébként ezek valós félelmek voltak az európai lakosság körében, mégis ugye eltelt néhány év, és most visszafelé sültek el ezek a videók, ezek az állítások, mert éppen ugye Oroszországban van egy nagyon komoly üzemanyagválság, és emberek órákat állnak a benzinkutak előtt, hogy megtankolják az autójukat, jobb esetben, mert számos régióban nem is kapható üzemanyag. Szóval és nyilván, hogyha az európai állampolgárok viszont most ezt látják, ezt a helyzetet, akkor fellélegeznek, és azt mondhatják, hogy hú, hát nem is volt igaz az, amit mi gondoltunk, vagy amit mi féltünk néhány évvel ezelőtt.
1: Az előbbi Németországot említett, tehát Friedrich Merz, német kancellár arról beszélt, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia, vagyis Európának csökkentenie kell az Egyesült Államoktól való függését, és hát nyilván a biztonságérzethez a védelmi politika adott esetben az európai, vagy egy erősebb európai védelmi politika is hozzájárulhat. Ezek mennyire reális stratégiai célok, vagy inkább politikai jelszavak?
0: Jól látható egy törés, vagy egy ilyen nagyon komoly feszültség számos európai ország és az Egyesült Államok között, és azok az országok, európai országok, ahol ez a fajta törés az jobban érvényesül, azok hangsúlyozzák ezt az európai stratégia autonómiát, hogy Európának külön kell válni az Egyesült Államoktól, és egy önálló védelmi politikát kell követni. Én nem gondolom azt, hogy van realitása annak, hogy Európa leváljon a NATO-tól. Ahhoz nem vagyunk elég erősek, nem, és rövid és középtávú perspektívában sem lehet ezt megtenni. Túl nagy áldozatot kellene hozni érte, tehát így is az európai országok jelentősen növelték a katonai kiadásaikat az elmúlt években. Most már tavalyi folyamán az európai átlag, a GDP 2,1%-a, ugye ennyit fordítanak átlagban az európai országok a védelmi kiadásaikra. Ez 3-4 évvel ezelőttnél csak 1,6% volt, de még ez sem elég arra, hogy kiváltsuk a NATO-t, és önálló, tehát saját lábra álljunk, és azt mondhassuk, hogy nincs szükségünk a NATO-ra. De túl sokat kellene költeni, túl nagy fejlesztéseket kellene ezen a téren folytatni. Csak mondok egy példát, hogy a legtöbb európai precíziós rakétarendszer amerikai komponensekre épül, amerikai navigációra, amerikai rávezetésre épül, és ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra kiváltani. Szerintem nem is kellene, hiszen a nyugati szövetségi rendszer attól is erős, hogy együttműködünk egymással, és az Egyesült Államok, mint a világ legnagyobb katonai szereplője, a költségvetéséből több mint 1 000 milliárd dollárt költ katonai kiadásokra, ez több, mint az utána következő 9 ország összesen. Tehát ezzel nem lehet felvenni a versenyt, és szerintem nem is kell. Meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek erősítik az európai védelempolitikát, meg kell tenni azokat a lépéseket, és szerencsére ezeket a lépéseket tesszük is, szóval meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek az európai védelmi kapacitások interoperabilitását emelik, tehát az egymással való együttműködési lehetőségeket, képességeket növelik. Támogatni kell a közös beszerzéseket, tehát ugye sok esetben az elmúlt évtizedekben a védelem politika, mivel ez egy nemzeti hatáskör, az arról is szólt, hogy mondjuk egy Lengyelország számára a legfontosabb katonai beszállító az Egyesült Államok, tehát az Egyesült Államoktól vásároltak a legtöbb katonai eszközt, a második legfontosabb katonai beszállító pedig Dél-Korea volt, ami hát lehet, hogy egyébként modern fegyverekhez juttatta Lengyelországot, de nem segítette a belső képességeknek a fejlesztését és egymással való együttműködést, és az az irány, amiben az elmúlt években mentünk, az pedig arról szól, hogy hogyan tudjuk egymástól, európai országoktól vásárolni ilyen eszközöket, hogyan tudjuk javítani a egymás hadseregének a katonai együttműködését, kommunikációját, hogy ezek együtt tudjanak együttműködni. És szerintem ez a jó irány, tehát anélkül, hogy valahogy kiváltanánk a NATO-t, és azt gondolnánk, hogy a NATO nélkül is erősebb tudunk lenni. Tehát a NATO megtartása, a NATO erősségeinek a megtartása mellett több lépést teszünk az európai tényleges katonai együttműködés irányába, és növeljük a saját képességeinket.
1: Végül, ha egy mondatban kellene összefoglalnia, a mostani Euróbarométer felmérés inkább figyelmeztetés Európának, hogy az emberek félnek, vagy inkább egy ilyen bizalmi szavazat az EU mellett egy veszélyes világban?
0: Szerintem egy nagyon jó látlelete annak, hogy mitől félnek az emberek, mert ha megnézzük az elvárásokat, hogy tehát a barométer alapján, hogy mit várnak leginkább az emberek, akkor az első két helyen pont ezek a geopolitikai félelmek tükröződnek, az első helyen a védelem és biztonság jött ki, az emberek 39%-a azt mondta, hogy az Európai Uniónak a védelemre kellene több hangsúlyt fordítani, második helyen pedig az energiafüggetlenség. Ugye az egyik az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódik, a másik pedig az iráni háborúhoz, és szerintem ez egy nagyon jó demonstrációja annak, hogy az európai döntéshozóknak mire kell figyelni, és milyen irányba kell haladni.
1: A friss Euróbarométer felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy az európaiak egyszerre élnek növekvő bizonytalanságban, és keresnek stabil kapaszkodót. A geopolitikai válságok, az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktusok, a migrációs nyomás és a dezinformáció mind hozzájárulnak hozzájárulnak ahhoz, hogy a biztonság ma már nem elvont külpolitikai kérdés, hanem mindennapi társadalmi élmény. Bendarzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértőt, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, nincs a beszélgetést.

0: ne becsüljük le a műkedvelőket, vagy ugye a hát sufni művészet, szerintem ez nagyon jó szó arra, hogy mi történt a háztartásokban. Mindenki a meglevőből próbált valamit létrehozni. Na most természetesen nem mindig keletkezett azért művészi érték, nagyon sok instrumentális darab, csak azért, hogy csináljunk valamit. Viszont van a karanténkultúrának, mai napig tart egyébként ez a folyamat, egy olyan feldolgozási területe, ami azért létrehozott olyasmiket, amiket ma is bátran ki lehet tenni a kirakatba.
1: H. Nagy Péter irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel legutóbbi könyve kapcsán a karantén kultúra örökségéről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 3-án, pénteken. Hivatalosan is életbe lépett az uniós műtyűrvám, amely jelentősen megnehezítheti azok életét, akik előszeretettel rendelnek az Európai Unión kívüli, például kínai webáruházakból. De mit érdemes tudni a szigorításról? És milyenek az új szabályozás életbelépése utáni első napok tapasztalatai? Erről is beszélgetünk majd a folytatásban, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Idén 14,3 millió euró támogatást kapnak a pártok a választási eredményekért. Magyarország visszavonta a menedékjogot két lengyel politikustól. Élénk északi szél és derültékbolt várható ma 30 fokos csúccsal. Következnek a részletek. 2026-ban közel 14,3 millió euró támogatást kapnak a pártok a 2023-as választási eredményükért. A támogatáson az a 8 párt és egy választási koalíció osztozik arányosan, amely legalább 3%-os eredményt ért el a parlamenti választáson, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. A pártok a 4 éves ciklus alatt egészen 2027-ig összesen 92,87 millió euró állami támogatást kapnak. A parlamenti választás győztese a Smer kapja a legnagyobb éves támogatást, közel 3,6 millió eurót. A parlamentből kimaradó, de 3%-nál jobb eredményt elérő pártok is kapnak támogatást. A Republika közel 460 ezret, a Magyar Szövetség pedig több mint 424 ezer eurót. Szeptembertől Szlovákiában elindul a jövőbeli általános ápoló képzésének új úgynevezett 1 plusz 4 modelljének kísérleti programja. A rendszerben a diákok a 9. osztály után egy előkészítő évfolyamon kezdenek a szakközépiskolában, majd 4 éves szakirányú képzésben folytatják a tanulmányaikat. Az egészségügyi minisztérium szerint a cél a képzett ápolók számának növelése a minőségi európai követelmények megőrzése mellett. A tárca közlése szerint a programot az Európai Bizottsággal is egyeztették, és az EU-s elismerési szabályoknak is megfelel. A pilotprogramban 6 középiskola vesz részt több szlovákiai városban. A Szlovák Nemzeti Múzeum közölte, hogy nem szűnik meg az Eperjesi Ruszin Kultúra Múzeuma, és továbbra is ellátja a ruszin kulturális örökség gyűjtésével, megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos feladatait. A múzeum jelenlegi épületének jövőjéről ugyan folyik az egyeztetés, de az intézmény hangsúlyozza, hogy nem a múzeum felszámolásáról, hanem az állami ingatlan kezeléséről van szó. Az Ellenzéki Szabadság és Szolidaritás párt bírálta a folyamatot, mert szerintük nem átlátható, és attól tartanak, hogy az intézményt kisebb helyre költöztethetik. A Szlovák Nemzeti Múzeum ugyanakkor leszögezte, egyelőre nem született döntés sem az esetleges költözésről, sem az új helyszínről. Magyarország visszavonta a korábban politikai menedékjogot kapott lengyel ellenzéki politikusok Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski, valamint Ziobro feleségének menedék státuszát, közölte a lengyel külügyminiszter. A döntés szerint a magyar hatóságok érvénytelenítették az érintettek úti okmányait is. A politikusok ellen Lengyelországban korrupciós és szervezett bűnözéssel kapcsolatos vádak merültek fel, amelyeket ők politikailag motiváltnak tartanak. Romanowski és Ziobro korábban Magyarországra, majd később az Egyesült Államokba távoztak. A lengyel hatóságok jelenleg további nemzetközi jogi lépéseket is vizsgálnak az ügyben. Legalább 9 ember meghalt és 20-an megsérültek egy tegnapi bombatámadásban Szíria fővárosában, Damaszkuszban. A robbanás egy forgalmas városrészben, egy kávézóban történt a törvényszéki palota közelében, ahol egy hátrahagyott pokolgép lépett működésbe. A hatóságok szerint az esetért egyelőre egyetlen szervezet sem vállalta a felelősséget, a nyomozás pedig folyamatban van. A térséget lezárták, a biztonsági erők pedig feltételezett hálózatokat és úgynevezett alvósejteket vizsgálnak, amelyek a szíriai stabilitás ellen próbálhatnak fellépni.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, javarész derült égbolt lesz ma jellemző. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 20 perccel hosszabbodik a menetidő Kiszucaújhely előtt Csaca irányából. Mindkét irányban megrongálódott az úttest a Branyiszkó alagútnál a D1-esen, a sebességhatárt ezért 60 km/h csökkentették. 10 percet várakozhatnak továbbá Kassa elején, Eperjes felől az útkarbantartók állásánál. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A spanyol válogatott könnyedén győzte le 3-0-ra Ausztriát a tengeren túli futball VB Los Angeles-i 16-ot döntőjében, és 4 találkozó után sem kapott gólt. Ez azt jelenti, hogy Unai Simon megelőzte Walter Sengát, s immár övé a VB történelem leghosszabb kapott gól nélküli szériája 518 perccel. A legendás olasz kapus rekordja 517 perc volt. Az osztrákok 42 év után játszottak egyenes kieséses meccset világbajnokságon. A spanyolok vezető gólját Mikel Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a végeredményt. Ezt megelőzően pedig Pedro Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Az osztrákok legjobbja Alexander Schlager kapus volt, aki több gólnak látszó lövést hárított. A spanyolok hétfőn 21 órától a portugálokkal játszanak a dallasi 8-at döntőben, akik ma hajnalban drámai hajrát követően hátrányból fordítva győzték le 2-1 arányban a horvátokat. A gyengécske első fél idő után Horvátország Ivan Perisic góljával szerzett vezetést az 53. percben. Portugália azonban nem adta fel, a 66. percben egyenlített, Cristiano Ronaldo 11-esből találta hálóba. A 94. percben pedig a csereként beállt Gonzalo Ramos a továbbjutást jelentő gólt is megszerezte. A 22. játéknap utolsó ma reggeli 16-ot döntős mérkőzésén Svájc 2-0 arányban verte Algériát, és a 8-at döntőben a Kolumbia-Gána párharc győztesével találkozik. A belga válogatott színeiben Romelu Lukaku 130 mérkőzésen 92 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott. Ezzel a nemzetközi válogatott futball történetének 5. legeredményesebb gólszerzője, az európai játékosok között pedig a 2. helyen áll. A világbajnokság 21. játéknapjáig 241 gól esett, ebből 103-ban voltak benne a Premier League játékosok gól vagy gólpassz formájában. Ők tehát a legjobbak. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. A bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapata szerződtette Csinger Márkot, aki eddig kölcsönben szerepelt az Etogárdájában. A 23 éves egyszeres válogatott középhátvéd tavaly nyár óta a Dac kölcsönjátékosaként szerepelt a Rába partiaknál. Miután a megállapodása lejárt, a győriek most végleg megszerezték a játékjogát, és 3 szezonra szóló szerződést kötöttek a védővel. Alex Molcsan 6-3-6-2-6-4 arányú vereséget szenvedett a 13. helyen kiemelt cseh Jiří Lehecskától a Wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének 2. fordulójában. Meglepetésre kiesett a Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős, miután 6-2-7-6-ra kikapott a Miriam Škoch, Jessica Malecková Cseduótól a női páros verseny nyitókörében. Az udvardi panna Isabel Haverlag, magyar-holland kettőst pedig a Peyton Stearns, Julia Starodubceva amerikai ukrán duó búcsúztatta 4-6-6-4-4-6 arányban. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen 12-11-re kikapott a vendég holland csapattól. A világkupára készülő két együttes kedden Szolnokon már összecsapott egymással, akkor a magyarok 14-10-re győztek, a Hajós Alfréd sportuszodában viszont az Európa-bajnok rivális visszavágott. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 9. állomás Silverstone, ahol a 77. brit nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz a szabad edzés, 17.30-tól bonyolítják le a sprint időmérőt. A sprint verseny szombaton 13 órakor, az időmérő 17 órakor kezdődik. Az 52 körös futam vasárnap 16 órakor rajtol.

0: 7 óra 14 perc. Közel két évtized után július 1-től megszűnt az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti csomagok vámmentessége. A változtatások értelmében a jövőben az egyes áruféleségek után 3 eurós illetéket kell majd fizetni. Ez az összeg azonban nem csomagonként értendő, hanem attól függ, hogy a küldeményben hány különböző vámtarifa szám alá tartozó termék található. De hogyan működik mindez a gyakorlatban? A következő percekben erről is beszélgetünk majd dr. Baracsi Katalin internetjogásszal, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Brüsszelben még márciusban jutottak megállapodásra az új uniós vámreformról, amely életbe lépett a napokban, és érthető módon ez a hír nem aratott osztatlan sikert a fogyasztók körében, ezek az ellenérzések pedig azóta is jelen vannak a közbeszédben. De egészen pontosan mivel indokolják az unió tisztviselői ezen módosítások szükségességét vagy létjogosultságát?
1: Kettős indokról van szó. Az egyik az, hogy a 150 euró alatti termékek vámmentessége korábban egy egyenlőtlen piaci versenyt teremtett. Így például, hogyha valaki az Európai Unió területéről egy másik EU-s tagországból rendelt valamit, gyakran nagyobb költsége jutott hozzá a termékekhez, mint hogyha a távol-keleti webáruházak bármelyikét választotta volna. Úgyhogy az egyik indok az volt, hogy egy kicsit kiegyenlítettebbé tegyék a piacot. A másik pedig az, hogy hát azért a távol-keletről érkező termékeknek a minősége nem biztos, hogy mindig 100%-ban a legnagyobb biztonsággal rendelkező minőségről van szó, és hogy egyáltalán a felhasználásnál is vannak a fogyasztóra nézve kockázatos helyzetek. És azt gondolom, hogy ez az utóbbi dolog nagyon fontos, mert hogy lehet, hogy megnézzük a képen, hogy hú, hát ez pont tökéletes, ez hiányzik, mondjuk ez a lakberendezési dolog hiányzik éppen az otthonunkból, vagy szeretnénk feldobni a mobiltelefonunkat egy új tokkal, és megtaláljuk egy távol-keleti webáruházban álmaink telefontokját, vagy épp telefontöltőjét, de abban a pillanatban, amikor ez a termék megérkezik hozzánk, kiderül, hogy a termék nem biztonságos. Tehát nem biztos, hogy az lesz a jó dolog, hogy ráteszem a telefont, vagy ha éppen valaki gyerekjátékot rendelt, akkor mondjuk, hogy ezt a játékot odaadom a gyermekemnek, mert kiderül, hogy olyan alapanyagokból készült, nem megfelelően zár mondjuk egy telefontöltőnek az áramellátása, ami akár komoly sérüléseket vagy tartós egészségkárosodást okoz. Azzal, hogy bevezették ezt a 3 eurós tételt, annak próbálnak elébe menni, hogy ne legyenek ócska dolgok, hanem egyfajta minőségi szolgáltatásra is bírják le a távol-keleti webáruházakat.
0: És a fogyasztók körében felmerült ellenérzések mellett vannak keveredések is, hiszen annak ellenére, hogy az illetékesek az utóbbi időszakban többször próbálták egyértelműsíteni, hogy hogyan is értendő az ön által is említett 3 eurós illeték, pont ez a módosítás azon eleme, ami kapcsán továbbra is elég nagy zavar van az éterben. De mit is jelent pontosan, illetve hogyan működik a gyakorlatban az, hogy ez a 3 euró nem csomagonként, hanem termékkategóriánként értendő vagy fizetendő?
1: Induljunk ki a legegyszerűbb helyzetből, hogyha valaki telefontokokkal szeretné meglepni a családtagjait. És induljunk ki abból, hogy mondjuk ez egy 5-6 fős családról van szó. Szóval kiválasztom a megfelelő telefontokokat, berakom. Ezek biztos, hogy 150 euró alatti értékekről van szó, de mivel csak telefontokokat vásároltam, ezért csak egyszer egy alkalommal kell megfizetnem a 3 eurót. A probléma és a matematikai bonyolultságok onnan keletkeznek, hogyha nem csak telefontokot, hanem gyerekjátékot, kozmetikai cikket, ruházatot szeretnék vásárolni, és ha ezeket a dolgokat is egyetlen egy kosárba teszem bele, akkor bizonyám a tételek folyamatosan emelkedni fognak. Lehet, hogy elsőre nagyon kedvezőek az árak, de mivel különböző dolgok vannak, különböző tárgyak vannak a kosaramban, ezért a vámot és az adóköltségeket úgy fogják kiszabni, hogy megnézik, van itt egy telefontok, van itt egy póló, van itt egy kozmetikai termék, és mindegyik után a 3 euró hozzáadódik, mint fizetendő tétel. Ezért lehet, hogy az elején csak néhány 10 euróról van szó, amikor fizetünk, de a vége akár mondjuk 50 vagy ennél nagyobb összegű euró is lehet. És hogy a figyelmünket az ne kerülje el, hogy ezek a tételek feltüntetésre kerüljenek. Mert hogy a meglepetés akkor érhet minket igazán, ha mi kiválasztjuk ezeket a termékeket, és továbbra is azt olvassuk, hogy a végösszeg mondjuk 15 euró, és amikor akár 3-4 hét elteltével is megérkeznek ezek a termékek, akkor már a végén mondjuk 30 eurót, azaz a dupláját kell fizetni, mert hogy a szolgáltató elfelejtette levonni ezeket az adó és vám költségeket, és akkor abban a pillanatban, amikor az Európai Unió területére bekerülnek ezek a termékek, bizony akkor az adott ország hatósága végzi el ezeket a műveleteket, és adja hozzá automatikusan a megemelt összeget. Szóval ez is egyfajta vásárlói tudatosság, meg azt gondolom, hogy ez is benne van, hogy a túlfogyasztás is kicsit mértékkel tegyük, de hogy ismét nekünk kell figyelni arra, hogyha különböző dolgokat vásárolok, akkor bizonyám ezek a 3 eurós tételek egymás után hozzáadódnak, attól függően, hogy hány különböző terméket vásároltam.
0: A váratlan kellemetlenségeket említette, és egy másik nagyon gyakori kérdés, ami a változtatások kapcsán felmerült, az az, hogy vásárláskor már eleve azt az összeget látjuk, amelynek része a vám is, vagy éppen a csomagkézbesítésekor szembesülhetünk ezekkel a nem várt meglepetésekkel, hiszen akkor derül majd ki pontosan, hogy mekkora extra terhet ró a pénztárcánkra ez az új vám tarifa. Nagyjából 48 óra telt el ugye a módosítás életbelépése óta. Látni már pontosan, hogy melyik forgatókönyvvel szembesülhetnek maguk a fogyasztók?
1: Maga az Európai Uniós szabályozás is azt kéri, hogy a szolgáltatók, azaz az eladó, az a webáruház maga tüntesse fel és vonja le ezeket a költségeket, hogy már az online vásárlás pillanatában egy világos és átlátható helyzetet teremtsen. Én azt gondolom, hogy ez a tavaszi időszak, amikor már először megjelent, hogy megszűnik ez a vámmentesség, elég időt kellett adnia a webáruházak számára arra, hogy felkészüljenek erre az új szabályozásra, és mondjuk egy menüponttal többet építsenek bele a megrendelésükbe, szóval nem szabadna, hogy meglepetést okozzon nekünk az, és gondolt, hogy nem tudom, hogy abban a pillanatban, amikor az az adott termék vagy termékcsoportok nálam lesznek, akkor vannak rejtett költségek. Ezt azért is fontos kiküszöbölni, és nyilván ez egy webáruháznak a hitelességét is növeli, mert hogyha az embert utólag éri meglepetés, és akár jóval nagyobb összeget kell fizetnie egy vásárlás után, akkor nyilván a legközelebbi alkalommal nem ezt a webáruházat fogom választani. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy hétben biztos, hogy alapvetően lesznek érdekes és izgalmas helyzetek, mert valaki nem találja, nem értette meg, hogy csak egy termékcsoportot kell beszerezni ahhoz, hogy minél kisebb tétel legyen ez a vám dolog. Szóval lesznek fennakadások, de szerintem az a legfontosabb, hogy a webáruház világosan kommunikálja, és minden helyzetben, ha bekerül a termék a kosárba, akkor akár mondjuk megkülönböztető színnel, jelzéssel utaljon arra, hogy egyébként ennek a terméknek a tényleges költsége még plusz 3 euró.
0: Ugyanakkor ezen zömében ázsiai webáruházak varázsa eddig abban rejlett, hogy rengeteg különböző terméktípust lehetett náluk beszerezni kedvező áron, így a csomagok összetételük tekintetében is eléggé sokszínűek voltak. De így, hogy a termékkategóriánként fizetendő vám miatt egy-egy küldemény jócskán megdrágulhat, feltehetően minden kedves hallgatóban felmerül a kérdés, hogy vannak-e esetleg olyan etikus kiskapuk, amikkel némi pénzt tudnak spórolni?
1: Én azt gondolom, hogy nyilván erre is lesznek megoldások, utak és lehetőségek, de nyilván, hogyha kevesebb összeget szeretnénk fizetni, akkor tételezzük fel, hogy az a jó megoldás és az az út ebben a lehetőségben, hogy mondjuk akár minden vásárlóképes korú családtagot bevonunk, és abban a helyzetben, hogyha mindenki csak egy-egy fajta terméket rendel, akkor nyilvánvalóan ezek a költségek csökkenthetőek. Szóval azt érdemes megtanulnunk és végig gondolni a tudatos fogyasztói magatartás és tervezés mellett, hogy amíg korábban akár 50-100 terméket is beledobáltam a kosaramba, és egyszerre kattintottam a megrendelésre. Most ezt újra kell gondolni, és kevesebb terméket kell rendelni, vagy akár a vásárlásokat termékkategóriánként megosztani. Szóval, hogy lesz valaki, aki csak a már említett telefontokokat rendeli, lesz, aki a pólókat, lesz, aki a kozmetikumokat, és lesz, aki pedig a játékokat rendeli. Hogy ezek ne egyszerre egy időben egy csomagba kerüljenek, ezzel azt gondolom, hogy az adó és vám költségeknek van egy kis szabad mozgástere.
0: Többször említette a túlfogyasztást, ami feltehetően nem véletlen, tekintve, hogy ezek a webáruházak eddig arra építettek, hogy gyors és meggondolatlan döntéshozatalra ösztönözzék a fogyasztókat. Ezek szerint elképzelhető, hogy a módosításnak, amit eddig leginkább negatív szemszögből láttak, különösen azok, akiket érintenek majd ezek az új költségek és azok terhei, lesznek pozitív hozadékai is. Tehát gondolok itt arra, hogy a vevők ezentúl a saját érdekükben sokkal tudatosabban vásárolnak majd, és kiküszöbölhető lesz az impulzusból megvásárolt árufelesleg?
1: Én bevallom, hogy szintén nagyon bízom benne, hogy lesz egy ilyen pozitív hozadéka is. És abban a pillanatban, amikor az online vásárlás elérhetővé vált bárki számára, akkor is voltak óriási felhangok azzal kapcsolatban, hogy de hát nem is látom a terméket, nem is biztos, hogy azt fogom kapni. Mit kell akkor csinálni, ha üres dobozt kapok, ha megsérül a termék, még mindig el kell mondani azt is, hogy az online vásárlásnak pontosan ezen kockázatai miatt a megérkezés pillanatában is dönthetek úgy, hogy én ezt a terméket mégsem szeretném megtartani. A webáruháznak komoly időt és energiát, és minimum 14 napot, az Európai Unióban ez a 14 napos szabály működik, hogy bármilyen indok nélkül vissza kell vennie a terméket. Én abban is bízom, hogy ez a fajta ösztönzés, már korábban is lehetett látni erre jeleket, hogy az adott távol-keleti áruház is biztosított minket, hogy ha nem kapjuk meg, akkor visszautalja a pénzt, vagy ha nem vagyunk elégedettek a minőséggel, akkor visszaküldhetjük, és akkor is úgy jár el, mintha egy Európai Uniós ország lenne, hogy talán ezek a szabályok is jobban átláthatóak, tisztábbak lesznek. Ez segíthet nekünk is abban, hogy tényleg azokat a dolgokat vegyük meg, amire szükségünk van, és hogy egyfajta minőségi növekedés is be fog következni, ami szerintem a legfontosabb, mert hogy a távol-keleti webáruházaknál tényleg a biztonság és a minőség nem elsődleges faktor, és könnyelműek vagyunk, mert nagyon csábító, hogy mondjuk egy nullával kevesebb, vagy jelentős összeggel kevesebb az a termék, mint egy rendes webáruházban, vagy egy rendes offline valódi boltban, de hogy azt is látnunk kell, hogyha egy ilyen termékkel vesszük körül magunkat, akkor az nem biztos, hogy az életminőségünket is javítani fogja. Úgyhogy bízom benne, hogy amellett, hogy most mindenki nagy számolásba kezd, hogy akkor hányszor 3 euróval lesz több a végösszeg, amellett tényleg azt is végig gondoljuk, hogy biztos, hogy mindig mindenre szükségem van, mire és hogyan szeretném használni ezt a dolgot, hiszen ezeknek a változtatásoknak tényleg az is a lényege, hogy minket, fogyasztókat védjenek meg attól, hogy kínos, kellemetlen helyzetbe kerüljünk, és magától attól is, hogy legyen rajtunk egy nyomáskényszer, hogy nekünk ezt most meg kell vásárolni, mert különben nem vagyunk elég menő és értékes tagjai a társadalomnak.
0: Dr. Baracsi Katalin internetjogászt hallották, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen én is, mindenkinek biztonságos és tudatos vásárlást online és offline is.
0: És a nyaralás nem csak a repülőjegyekről, a szállásról vagy a strandról szól, hanem arról is, hogy ismerjük a helyet, ahová érkezünk, így a vakáció ideje alatt most mi is körbeutazzuk Európa népszerű nyári célpontjait, nyaralós rovatunk következik.
2: Utazási kisokos, Kisbartalos Évával.
3: Görögország történelme és szigetei mágnesként vonzák az utazókat, de van két dolog, amin a turisták gyakran meglepődnek. Az első a csatornahálózat. A görög szigetek többségén és sok szárazföldi szálláshelyen is szigorúan tilos a WC-papírt a kagylóba dobni. A vékony csövek azonnal eldugulnak, így a papírt a mellette lévő kis kukába kell gyűjteni. A másik fontos szabály a biztonsággal és a kultúrával kapcsolatos. Katonai létesítményeket, hidakat, repülőtereket és kikötőket fotózni szigorúan tilos és kémkedésnek minősülhet. Emellett a kolostorok és templomok látogatásakor figyeljünk a megfelelő öltözékre. A vállakat és a térdeket kötelező eltakarni. Sok helyen a nőknek szoknyát, a férfiaknak hosszú nadrágot kell viselniük. Érdemes tiszteletben tartani a délutáni csendes pihenőt, az úgynevezett mezimerit is, amikor a legtöbb kisbolt bezár, és a helyiek a legnagyobb hőségben elvonulnak pihenni. A tavernákban ne számítsunk szigorú étkezési sorrendre, hiszen a görögöknél a hangsúly a közös falatozáson és az asztal közepére helyezett, bárki által megkóstolható fogásokon van.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Pilancsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Összeállt a Szlovák Tudományos Akadémia 2040 munkacímet viselő víziója, amelyet már magának a megrendelőnek, Robert Fico miniszterelnöknek is kézbesítettek. De hogyan viszonyulhat a kormányfő a dokumentumban szereplő problémák összegzéséhez? És van reális esély arra, hogy a szakértők által szorgalmazott reformok megvalósuljanak? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Kazsik Viktóriától.
2: Bazin önkormányzata együttműködési megállapodást kötött egy céggel, amely a jövőben a város feletti drónforgalom megfigyelését és elemzését teszi lehetővé. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a rendszer nem alkalmas az eszközök irányítására, nem alkalmaz szankciókat és nem azonosít magánszemélyeket, kizárólag elemző és megelőző célokat szolgál. A kezdeményezés célja a közbiztonság erősítése, valamint a rendezvények és az önkormányzati létesítmények védelmének támogatása. A megállapodás két évre szól, és egyelőre nem jár közvetlen pénzügyi kötelezettséggel a város számára. Megkezdődött Komáromban a városi úszoda belső részének átfogó felújítása, amely várhatóan szeptember közepéig tart. A munkálatok célja, hogy a nyári szünet után korszerűbb és kényelmesebb környezet fogadja a látogatókat. A rekonstrukció során teljesen megújulnak az öltözők, a zuhanzók, valamint a medencetér környezete is, kicserélik a burkolatokat, korszerűsítik a világítást és felújítják a teljes vízhálózatot. Új zuhanyfejek, csaptelepek és öltözőszekrények is érkeznek. A projektet az üzemeltető Komorra Szervisz valósítja meg, részben saját kivitelezésben, a város pedig 130 ezer euróval támogatja a beruházást. Az úszoda várhatóan szeptember 15-én nyit újra. A szerdai erős vihar után a kidőlt vagy veszélyesen megdőlt fák és letört ágak miatt ideiglenesen lezárták a városi kastélyparkot és a Kaszárnya utcai köztemetőt Szeredán, közölte a városi hivatal. A temetőbe csak az előre egyeztetett temetési szertartások résztvevői léphetnek be, a búcsúztatások a tervezett rendszerint zajlanak. A város folyamatosan felméri a károkat és megkezdte a veszélyes területek biztosítását. A lakosokat arra kérik, hogy ne közelítsék meg a lezárt részeket, és dokumentálják a keletkezett károkat biztosítási ügyintézéshez.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, javarészt terültékbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Pozsony-Ligetfalu város részben a Dolnozemszkán Oroszvár felé. 10 perccel hosszabbodik a menetidő Kassa elején Eperjes irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: halott.
1: 7 óra 37 perc. A szlovák út néhány évvel ezelőtt még a siker szinonimája volt, a korábban végrehajtott reformok által eredményezett fellendülés, további modernizációs lépések hiányában azonban szépen lassan kifújt, így Pozsony osztályrésze mostanra a hanyatlás lett. Ahhoz, hogy az ország ismét a haladás és a növekedés útjára lépjen, elengedhetetlen, hogy ne csak felzárkózzunk, de lépést is tudjunk tartani a gyorsan változó világ által diktált tempóval. Ehhez pedig egy átgondolt stratégiára van szükség, amely összegzi a Szlovákiára váró kihívásokat, valamint megoldó kulcsot is kínál ezen feladványok megfejtéséhez. És éppen ezért készült el a Szlovák Tudományos Akadémia szakemberei által jegyzett Vízió 2040 elnevezést viselő dokumentum, amelyről a következő percekben Brüva Marianna szociológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az aktuális helyzet ismeretében elképzelhető, hogy sokakat meglep, hogy Szlovákiát korábban egyfajta sikertörténetként tartották számon, de mégiscsak az a valóság vagy az igazság, hogy az ország egykor élen járt a reformokban, és az olyan előkelő jelzőt is kivívta magának, mint amilyen például a Tátrai Tigris volt. De mikor és miért kezdett kifújni ez a szlovák csoda, tehát hogy kerültünk ebbe a leszálló ágba, amiben napjainkban tengődünk?
2: Hát azt hiszem, hogy ez egy elég komplex kérdés, amire nem is feltétlenül tudok teljes mélységében válaszolni, de valóban az a helyzet, hogy vannak sikertörténetek az ország életében, vannak dolgok, amikre máig tudunk építeni, de hogyha a valóságot a teljes egészében nézzük, akkor meg kell látni azokat a területeket is, ahol bizony elmaradtunk. És az egyik ilyen fontos terület a gazdasági fejlődés, ahol habár tehát van mögöttünk egy sikertörténet is, hogyha az ország történetét nézzük, de mostanára, ahogy én is említette, sok területen kifulladt, és sok területen azt látjuk, hogy az elmaradás jellemző, megmaradtak minden fejlődés ellenére, például a regionális különbségek, továbbra is vannak leszakadó régiók, amik egyszerűen nem tudnak felzárkózni, vagy inkább nem tudjuk őket felzárkóztatni. Vannak olyan társadalmi különbségek, amik generációra öröklődnek, és nem történik

0: területeken különböző példákat említhetünk, hogyha a gazdasági területet nézzük, akkor hát kevesen tudják, vagy akár első látásra nem is annyira egyértelmű, de Szlovákia még mindig egy olyan ország, ahol ahol a társadalmi különbségek viszonylag kicsik, mondjuk más nyugati országokhoz képest, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez az olló a legmagasabb bevételű és a legalacsonyabb bevételű emberek között nem olyan nagy, mint mondjuk tőlünk nyugatra sok helyen. Ez a gazdasági mutatónak az egyik aspektusa, de akár más területeket is említhetnénk. Például az embereknek még a nagy individualizáció, elvándorlás és a többi ellenére még mindig van egy nagyon erős védőhálójuk, jellemzően a családtagjaik, közeli barátaik, ismerőségeik, akikre hagyatkozhatnak, hogyha baj van. Ez nagyon fontos szintén, hogy a túlnyomó többség, tehát 90% fölött van azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy ha valamire szükségük van, akkor egyszerűen van kihez fordulniuk. Ezen kívül akár különböző természeti adottságokat is említhetnénk, amiből valójában nagyon jól állunk, tehát hogy most sokat beszéltünk erről, egyrészt a klímaváltozás, vagy más aktuálisabb politikai döntések mentén, mint a természetvédelmi területekről, de ez is egy olyan adottság, amire építeni lehet, amiből igazán jól állunk, hogyha összehasonlítjuk magunkat más országokkal.
1: Az optimizmusra tehát bőven van okunk még akkor is, hogyha elsőre borúsnak tűnik a helyzetünk, ugyanakkor Szlovákia jelenlegi helyzete eléggé komplex, és bár általában a gazdasági problémákat emeljük ki, és eddig mi is ezt tettük főként, több olyan terület van, ahol elmaradásban vagyunk, vagy kifejezetten rosszul állunk. Tehát a gazdasági nehézségeken túl melyek jelenleg az ország legégetőbb problémái?
0: Ugye az a helyzet, hogy a különböző területeket nem is lehet egymástól elszigetelve vizsgálni, szinte minden mindennel összefügg. Az egyik ilyen, amit kiemelnék, például az egészség vagy a lakhatás, ezeknek is nagyon komoly anyagi vonzatai vannak, akár hogyha az egyéni szintet nézzük, akár följebb országos szinteken, de például az egészséget érintő mutatók rámutatnak arra, hogy sokkal rövidebb ideig, akár 3-4 évvel rövidebb ideig is élünk egészségben, tehát az egészségben eltöltött évek száma alacsonyabb, mint egyébként lehetne, mint egyébként hozzánk hasonló más országokban, vagy például ugyanez jellemzi a lakhatást, hogy ott is egyre kumulálódnak a nehézségek, egyre több az olyan ember, akinek a lakhatási feltételei nem ideálisak, vagy olyan háztartásban lakik, ahol egyszerűen túl sok ember koncentrálódik, és nem vagy olyan fiatal, aki az életútja elején áll, és nem engedhet meg magának a saját lakhatás bebiztosítását, de akár olyan mutatókat is mondhatnánk, mint a társadalmi összetartás, a társadalmi bizalom, amelyek szintén nagyon fontosak ahhoz, hogy a társadalom jól működjön, hogy jól legyen a közhangulat, hogy a társadalom tudjon reagálni tehát a legkülönbözőbb kihívásokra, és ezek is olyan mutatók, amikben bizony van hova fejlődnünk, tehát például a társadalmi bizalom, vagy a társadalmi összetartás terén nagyon el vagyunk maradva uniós összehasonlításban mondjuk.
1: És éppen azért, mert ezek a problémák teljes egészében nem függetleníthetőek egymástól, tehát valamilyen módon minden gond, amivel küzdünk, összefügg egymással, szükségünk van egy komplex vízióra, ami valamilyen módon segít kimászni nekünk ebből a gödörből, és egyebek mellett ezt a célt lenne hivatott szolgálni a Szlovák Tudományos Akadémia által jegyzett dokumentum is. De hogyha figyelembe vesszük az elhangzottakat, illetve az ön által felvázoltakat, akkor milyen stratégiai cél célok mentén kellene haladni a Szlovákiának a következő években, hogyha azt szeretnénk, hogy egy valóban

0: helytálló és élhető ország legyünk?
1: Ugye hát az első lépés az kellene, hogy legyen, hogy nagyon pontosan szembenézzünk a valósággal, és úgy adatokra alapozzuk azokat a következtetéseket, amelyeket levonunk. Tehát, hogy első lépésként mindenképp meg kell tennünk egy komplex helyzet értelmezést, amiben valóban megfogalmazódik, hogy mik azok a területek, amelyek a legnagyobb figyelmet igényelik, és a másik oldalon mik azok a területek, ahol kijelenthetjük, hogy jobban állunk, vagy adott esetben amelyekre építhetünk. Aztán ugyanúgy meg kell fogalmazni azt, hogy milyen értékek mentén szeretnénk előre haladni, hiszen ez sem mindegy, erre is egy csomó példát látunk jelenleg is a világban, hogy egyszerűen egy társadalmi szinten is fontos megfogalmazni, hogy milyen értékek mentén szeretnénk fejlődni, és fontos kimondani, hogy egy demokratikus társadalmat szeretnénk építeni, egy olyat, amely igazságos fér feltételeket teremt, amely nem hagy senkit az út mellett, így idézőjelben mondva, amely része az európai közösségnek, stb. Hogyha ez megvan, tehát ezeket azt mondanám, hogy ezek az alapok, amelyeket az elején le kell tenni, aztán pedig valóban, ahogy már említettem, és a különböző területek mentén nagyon fontos megfogalmazni, hogy mik azok a reális célok, amelyeket elérhetünk. És azzal együtt, hogy arról sem szabad elfeledkezni, hogy egyszerűen egy globális világnak a részei vagyunk, azok a globális folyamatok, változások, amelyek a világban folynak, azok bennünket sem kerülnek el, tehát szembe kell nézni akár a demográfiai változásokkal, mint az elöregedés, vagy a klímaváltozással, amely bennünket is érint és érinteni fog, vagy a technológiai változással, ami ugyanúgy magával hordoz lehetőségeket, mint rizikókat. Tehát, hogy azt hiszem, és a vízióban és a többi szerzővel együtt is erre próbáltunk reflektálni, hogy ez volt a célunk, hogy egyszerűen egy komplexen közelítsük meg azokat a célokat, amelyeket a jövőre nézve kitűzünk, hogy aztán azok valóban átültethetők legyenek a gyakorlatba. Tehát, hogy ne csak egy ilyen álmoknak, vagy valóságtól elrugaszkodott céloknak a gyűjteménye legyen, hanem olyan dolgok, amelyeket reálisan megfelelő változások után természetesen, de elérhetünk. És hát ugye a kérdés az a területekre vonatkozott, hát akkor itt tényleg nem feledkezhetünk meg semmi fontosról, akár a társadalmi összetartás, ami konkrétan az én területem, az egészség, a lakhatás, az anyagi helyzet, de akár arról is beszélhetünk, hogy az államigazgatás hogy működik, hogy a környezetvédelemre de milyen célokat tűzünk ki, vagy az oktatás területén természetesen, tehát hogy sokáig tudnám sorolni azokat a területeket, amelyek fejlesztése szükséges ahhoz, hogy az ország mint egész és a társadalom mint egész egy előremutató jövőt lásson maga előtt.
0: És ez a vízió egy független pártpolitikától, illetve minisztériumi érdekektől mentes dokumentum, mivel azonban az a cél, amit az elmúlt percekben ön is felvázolt, illetve ennek a megvalósítása hosszabb távra szól, így borítékolható, hogy a tervek végrehajtása egy több kormányon átívelő munka lesz majd, emiatt feltehetően nem ártana, hogyha a koalíció és az ellenzék közös nevezőre tudna jutni, hogy a célok megvalósítása egy esetleges kormány váltást követően se essen kútba. Az utóbbi években azonban annak lehettünk tanúi, hogy a két oldal gyakorlatilag semmiben nem ért egyet. Felmerült tehát a kérdés, hogy az ország jövője érdekében létrejöhet egy olyan, mondjuk politikai szekkértáborokon felülemelkedő megbékélés, ami a társadalomban is elindíthatja ezeket a pozitív folyamatokat, amik szükségességét jelezte?
1: Természetesen ez egy nagyon komplex kérdés, ám magában az a tény, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia kapta ezt a feladatot, és volt az, aki kidolgozta ezt a víziót, az azt hiszem, vagy talán remélem, hogy valamennyire záloga lehet annak, hogy magát a víziót később sem azonosítják konkrét politikai pártokkal, vagy konkrét politikai irányzatokkal, hiszen azok az emberek, akik ennek a szerzői, akik ezen hosszú hónapokon keresztül dolgoztak, valóban a szakmaiságot helyezték minden helyzetbe az első helyre, és nem egyéni vagy önös érdekeket, sem pedig politikai célokat nézve, hanem valójában tehát a közjó volt az, amely a szemünk előtt lebegett egész végig. Ha valami, akkor azt hiszem, hogy ez segíthet ahhoz, hogy ez a későbbiekben is egy elfogadott dokumentum legyen, vagy olyasmi, amivel többen tudnak azonosulni párt politikai szimpátiáktól függetlenül, de azért azt is fontos elmondani, hogy természetesen egy ilyen dokumentum az nem lehet értékmentes. Tehát, hogy ahogy már korábban is említettem, hogy fontosnak tartottuk megfogalmazni azokat az értékeket is, amelyek mentén haladni szeretnénk előre. És ezek persze sok esetben olyanok, amelyek akár vitára adhatnak okot, amelyekkel nem feltétlenül mindenki tud egyetérteni, de azt hiszem, hogy egy előre néző társadalomnak az ilyen konfliktusokat is be kell vállalnia, tehát hogy a vitákat is le kell folytatni, és az nem pozitív, az nem negatív, hanem az előre mutathat.
0: Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy nem ez az első eset, hogy az országban tevékenykedő szakértők összeállítottak egy víziót vagy valamilyen stratégiai tervet, hiszen korábban több hasonló dokumentum is készült, és ezekben egyebek mellett az volt a közös, hogy általában figyelmen kívül hagyták őket. Van bármi garancia arra, hogy ez a terv nem végzi majd egy minisztériumi fiókban, mint a korábban készült stratégiák?
1: Természetesen erre garancia nincs, itt kell egy elköteleződés amellett, hogy ezeket a célokat valaki ténylegesen át akarja ültetni majd a gyakorlatba, és esetleg nem is csak úgy, hogy kiszemezi belőle azt, ami neki megfelel, és a többit figyelmen kívül hagyja, de azt hiszem, hogy amire legalábbis tehát, hogy ezen túl is lehetnek pozitív hozadékai annak, hogy egy ilyesmi elkészül. Természetesen legfontosabb az lenne, hogy ezek át legyenek ültetve a gyakorlatba, de önmagában azt is fontosnak tartom, hogy végre tudunk egyfajta vízióról beszélni. Tehát, hogy alakulhat egy társadalmi vita, ami túlmutat az emberek pénztárcáján adott esetben, ami rámutat arra, hogy mik azok a más területek, amelyeket mondjuk elhanyagolunk akár a közbeszédben, akár a politikum területén, de hát természetesen az lenne az egésznek a fő célja és értelme, hogyha aztán ezek mentén el tudnánk indulni egy fejlődő jövő felé.
0: Kétségkívül az lenne a legpozitívabb forgatókönyv, hogyha a döntéshozók elkezdenék megvalósítani a dokumentumban foglaltakat. Ez azonban rajtuk múlik, hogy akad-e majd politikai akarata a célok végrehajtására, de hogyha objektíven nézzük a helyzetet, akkor meddig hagyhatják figyelmen kívül egyébként a politikusok ezeket a belülről vagy akár kívülről jövő ajánlásokat, hiszen más nemzetközi szervezetek is hasonló véleményt fogalmaztak már meg a múltban, illetve mit kockáztatnak azzal, hogyha a továbbiakban is a tétlenség mellett teszik le a voksukat?
1: Hát természetesen egy ponton túl már nagyon láthatóvá válnak azok a területek, ahol elmarad a fejlődés, és ezt egyre szélesebb társadalmi rétegek is észreveszik. Tehát, hogy eleinte mindig a legsebezhetőbb emberek azok, akik a saját bőrükön érzik meg azt, hogyha mondjuk lelassul a gazdasági növekedés, vagy stagnál, és egyre csak rosszabb a helyzet a gazdaságban, az oktatásban, stb. De mostanra gyakorlatilag ott tartunk, és ezt a vízió is konstatálja, hogy már arról kell beszélnünk, hogy sokkal szélesebb társadalmi rétegek, a középosztálynak egy nagy része, és bizonytalan helyzetbe került, tehát, hogy más felmérések mutatják, pár napja jött ki a legújabb Eurostat, mely szintén rámutat arra, hogy sokkal szélesebb társadalmi rétegeket érint a bizonytalanság a jövőtől való félelem, mint korábban, és azt hiszem, hogy ennek van egyfajta politikai üzenete is. Ez egy olyan dolog, ami megmutatkozik aztán a politikai preferenciákban is, hát különböző módon persze, de egyszerűen vannak következményei a politikum számára is hosszú és rövid távon is.
0: Ez annyit jelent, hogy a választópolgárok is egyre inkább tudatosítják azt, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk, és úgymond kívülről vagy alulról építkező módon próbálnak némiképp nyomást gyakorolni a választott döntéshozóikra, hogy ők is vegyék komolyabban ezt a helyzetet?
1: Hát ki hogyan, ugye különböző stratégiákat látunk, de minden esetre azt megállapíthatjuk, hogy az anyagi bizonytalanság az nem csak a pénztárcájára, vagy a fogyasztói szokásaira van hatással az embereknek, hanem ugyanúgy a politikai cselekvésére, a politikai preferenciáira, és az intézményekbe vetett bizalmára, arra, hogy mennyire képes kockáztatni különböző területeken. És hát tehát vannak emberek, akik teljes apátiába merülnek, és egyszerűen elvesztik azt a reményt, hogy még valami változás történhet. Vannak emberek, akik a szélsőségek felé nyitnak ilyen helyzetekben, amikor egyfajta stabilitást keresnek az életben, a világban. És vannak emberek, akik pedig talán reményeink szerint jobban átgondolják azokat a politikai döntéseket, amelyeket mondjuk eddig hoztak, és talán gondolkoznak azon, hogy kiajánl akár egy politikai versenyben olyan alternatívát, ami fenntartható.
0: A Szlovák Tudományos Akadémia a június végére kitűzött határidő lejárta előtt kézbesítette a miniszterelnöknek a Vízió 2040 elnevezést viselő dokumentumot, amely nem csak azonosítja a legfőbb kihívásokat, amik az ország előtt állnak, hanem alternatív megoldási javaslatokat is kínál a döntéshozóknak. Azt, hogy milyen sorsra juthat a szakemberek által kidolgozott stratégia, Mrva Marianna szociológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet ének munkatársával latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7. Pátria Rádió. A Magyar Közszolgálati Rádió. Nyolc óra van.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 3-án, pénteken. Bár a napokig tartó forróság után végül megérkezett a lehűlés, az enyhülésnek ára volt, hiszen pusztító viharok csaptak le az országra. De tehetnének bármit a döntéshozók azért, hogy mérsékeljék az ilyen szélsőséges időjárási jelenségek hatásait? A folytatásban erre a kérdésre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Idén 14,3 millió euró támogatást kapnak a pártok a választási eredményekért. Újabb orosz támadások érték Ukrajnát, míg Kijevben 30-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Élénk északi szél és derült égbolt várható ma 30 fokos csúccsal. Következnek a részletek. A holnapi szlovákiai népszavazás eredményeit a Szlovák Statisztikai Hivatal országosan 50 összesítő központban dolgozza fel, összesen 5545 szavazókörből, köztük a külföldről levélben leadott voksokat fogadó három különleges körzetből. Az előzetes és a végleges eredményeket folyamatosan teszik közzé a hivatalos választási oldalon. A referendum két kérdésről szól, megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságokat megillető életjáradék, valamint állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelyiségek holnap este 10 órakor zárnak, ezt követően kezdődik meg a szavazatok összesítése. 2026-ban közel 14,3 millió euró támogatást kapnak a pártok a 2023-as választási eredményükért. A támogatáson az a 8 párt és egy választási koalíció osztozik arányosan, amely legalább 3%-os eredményt ért el a parlamenti választáson, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. A pártok a 4 éves ciklus alatt egészen 2027-ig összesen 92,87 millió euró állami támogatást kapnak. A parlamenti választás győztese azt már kapja a legnagyobb éves támogatást, közel 3,6 millió eurót. A parlamentből kimaradó, de 3%-nál jobb eredményt elérő pártok is kapnak támogatást, a Republika közel 460 ezret, a Magyar Szövetség pedig több mint 424 ezer eurót. Legalább 2 ember meghalt és 8-an megsebesültek az Ukrajna északkeleti és középső részét ért északai orosz légitámadásokban. A Szumi régióban egy lakóházat ért találatban 2 nő vesztette életét, míg Krivirihben rakétacsapás sebesített meg 7 embert. Közben az ukrán hatóságok szerint a Kijev elleni tegnapi nagyszabású támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett, közel 100 sérült el. Orosz források szerint eközben ukrán csapás ért egy energetikai létesítményt az oroszországi Belgorod térségében, ahol egy nő életét vesztette. A felek továbbra is egymást vádolják a polgári infrastruktúra elleni támadásokkal a háború fokozódó légi csapásai közepette. Magyarország visszavonta a korábban politikai menedékjogot kapott lengyel ellenzéki politikusok Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski menedék státuszát, közölte a lengyel külügyminiszter. A döntés szerint a magyar hatóságok érvénytelenítették az érintettek úti okmányait is. A politikusok ellen Lengyelországban korrupciós és szervezett bűnözéssel kapcsolatos vádak merültek fel, amelyeket ők politikailag motiváltnak tartanak. Romanowski és Jobbró korában Magyarországra, majd később az Egyesült Államokba távoztak. A lengyel hatóságok jelenleg további nemzetközi jogi lépéseket is vizsgálnak az ügyben. A legutóbbi adatok szerint legalább 2595-re emelkedett a múlt heti venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, a sérültek száma pedig meghaladja 12 ezret. A hatóságok szerint továbbra is több tízezer ember eltűntként szerepel a nyilvántartásokban, miközben az ENSZ humanitárius segélyt és logisztikai támogatást biztosít a mentéshez. A két 7,2-es és 7,5-ös erőségű földmozgás több tízezer épületet pusztított szakadt el vagy rongált meg, és ezrek maradtak fedél nélkül. A hatóságokat közben bírálatok érik a lassú válságkezelés miatt, miközben a segélyszervezetek további pénzügyi támogatást sürgetnek az érintettek ellátására.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, javarészt derült égbolt lesz ma jellemző. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos szélökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 15 perces torlódást jelentenek Kiszucaújhely előtt Csaca irányából és Kassa elején Eperjes felől érkezve, az útkarbantartók állásánál is fennakadásra számíthatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A spanyol válogatott könnyedén győzte le 3-0-ra Ausztriát. A tengeren túli futball VB Los Angeles-i 16-od döntőjében, és 4 találkozó után sem kapott gólt. Ez azt jelenti, hogy Unai Simon megelőzte Walter Sengát, s immár övé a VB történelem leghosszabb kapott gól nélküli szériája 518 perccel. A legendás olasz kapus rekordja 517 perc volt. Az osztrákok 42 év után játszottak egyenes kieséses meccset világbajnokságon. A spanyolok vezető gólját Mikel Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a végeredményt. Ezt megelőzően pedig Pedro Porro első válogatottbeli találatával volt eredményes. Az osztrákok legjobbja Alexander Schlager kapus volt, aki több gólnak látszó lövést hárított. A spanyolok hétfőn 21 órától a portugálokkal játszanak a dallasi 8-at döntőben, akik ma hajnalban drámai hajrát követően hátrányból fordítva győzték le 2-1 arányban a horvátokat. A gyengécske első fél idő után Horvátország Ivan Perisic góljával szerzett vezetést az 53. percben. Portugália azonban nem adta fel, a 66. percben egyenlített, Cristiano Ronaldo 11-esből találta hálóba. A 94. percben pedig a csereként beállt Gonzalo Ramos a továbbjutást jelentő gólt is megszerezte. A 22. játéknap utolsó ma reggeli 16-od döntős mérkőzésén Svájc 2-0 arányban verte Algériát, és a 8-ad döntőben a Kolumbia-Gána párharc győztesével találkozik. A belga válogatott színeiben Romelu Lukaku 130 mérkőzésen 92 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott. Ezzel a nemzetközi válogatott futball történetének 5. legeredményesebb gólszerzője, az európai játékosok között pedig a 2. helyen áll. A világbajnokság 21. játéknapjáig 241 gól esett, ebből 103-ban voltak benne a Premier League játékosok gól vagy gólpassz formájában. Ők tehát a legjobbak. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. A bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapata szerződtette Csinger Márkot, aki eddig kölcsönben szerepelt az Eto gárdájában. A 23 éves egyszeres válogatott középhátvéd tavaly nyár óta a DAC kölcsönjátékosaként szerepelt a Rába partiaknál. Miután a megállapodása lejárt, a győriek most végleg megszerezték a játékjogát, és 3 szezonra szóló szerződést kötöttek a védővel. Alex Molchan 6-3-6-2-6-4 arányú vereséget szenvedett a 13. helyen kiemelt cseh Jiří Lehecskától a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének 2. fordulójában. Meglepetésre kiesett a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős, miután 6-2-7-6-ra kikapott a Miriam Skoch Jessica Malecková Csedótól a női páros verseny nyitókörében. Az Udvardi Panna Isabel Haverlag magyar-holland kettőst pedig a Peyton Stearns Julia Starodubceva amerikai ukrán duó búcsúztatta 4-6-6-4-4-6 arányban. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen 12-11-re kikapott a vendég holland csapattól. A világkupára készülő két együttes kedden Szolnokon már összecsapott egymással, akkor a magyarok 14-10-re győztek, a Hajós Alfréd sportuszodában viszont az Európa-bajnok rivális visszavágott. Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 9. állomás Silverstone, ahol a 77. brit nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz a szabad edzés, 17.30-tól bonyolítják le a sprint időmérőt. A sprint verseny szombaton 13 órakor, az időmérő 17 órakor kezdődik. Az 52 körös futam vasárnap 16 órakor rajtol.

0: 8 óra 14 perc. Pokoli hőség után pusztító viharok. Olyan szélsőséges időjárási jelenségek ezek, amikből az utóbbi napokban mindannyiunknak kijutott. Ebben az esetben azonban nem holmi egy nyári kalandról van szó. A klímaváltozás következtében ezek az extremitások az előttünk álló évtizedekben az életünk szerves részét képezik majd, így nem csak megszokni leszünk kénytelenek a rendkívüli helyzeteket, saját érdekünkben alkalmazkodnunk is kell majd a megváltozott feltételekhez. De mi az áloga annak, hogy sikerrel vegyük ezt a kihívást? A következő percekben erről is beszélgetünk majd Nyitrai Jemese nemzetközi klímapolitikai szakértővel, a 2026. júniusában zárult ciprusi soros elnökség alkalmazkodási szakértőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Az Európát sújtó hőhullám kapcsán több szakértő is megjegyezte, hogy ez a pokoli hőség akár egyfajta utolsó figyelmeztetésként is értékelhető, arra vonatkozóan, hogy itt az ideje, hogy komolyan vegyük a klímaváltozás következményeit. De milyen tanulságokat kellene levonnunk az utóbbi hetek történéseiből, hőmérsékleti rekordjaiból, tehát melyek azok a területek, ahol különösen sebezhetőek vagyunk?
1: Az utóbbi napok események egyik legfontosabb tanulsága, ahogy a bevezetőben is elhangzott, hogy a szélsőséges időjárás Magyarországon már nem egy kivételes jelenség, hanem ez tényleg a mindennapjaink részévé vált. Ez nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem biztonsági, egészségügyi és gazdasági kihívásokat is állít elénk. Egy ilyen éghajlati korszakba léptünk, ahol egymást követik a hőhullámok, az aszályos időszakok, majd a hirtelen lezúduló viharok és villámárvizek. Magyarország különösen sérülékeny a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, a városi hőterhelés és az energiaellátás területén. A száraz telek, az alacsony folyóvízszintek és a visszatérő aszályok azt mutatják, hogy a vízhiány ma már rendszer szintű kockázat, miközben a nagyvárosokban, különösen például Budapesten, a sűrű beépítettség tovább erősíti ezt a hősziget hatást. És még van egy nagyon-nagyon fontos tanulság, a sérülékenységünk nem csak természeti, hanem intézményi is. Sokszor nem maga a hőhullám vagy a felhőszakadás okozza a legnagyobb bajt, hanem az, hogy a városaink, a közműveink, a vízgazdálkodási rendszerünk, az egészségügyünk és a lakásállományunk még mindig egy korábbi éghajlati helyzetre van berendezkedve. Azaz egy régi logikára épült ország próbál alkalmazkodni egy új klímavalósághoz.
0: A magyar és a szlovák helyzet pedig kísértetiesen hasonlít egymásra, tekintve, hogy jól tudjuk, hogy a föld felmelegedése mostanra egyáltalán nem egyenletes, és térségünk még az átlagosnál is gyorsabban melegszik, így az, amit az utóbbi hetekben tapasztaltunk, feltehetően csak a kezdet, és erre némiképp ön is utalt. De mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy ezek a hatások hova tovább egyre érezhetőbbek lesznek?
1: Sajnos jelenleg azt mondhatom, hogy csak részben vagyunk felkészülve. Abban, hogy a térségünk az átlagnál gyorsabban melegszik, nincs meglepő, ezt tudtuk, hiszen Közép- és Dél-Kelet-Európa a klímaváltozás egyik legérzékenyebb régiója. Ez nem csak több forró napot jelent, hanem hosszabb hőhullámokat, gyorsabb kiszáradást és egyre gyakoribb szélsőségeket is. Ennek egyik legjobb példája a víz, és ehhez sokszor-sokszor tudok visszatérni, hiszen ugyanaz az ország egyszerre küzdhet aszállyal és villámárvizekkel is. Vagyis nem az a kérdés, hogy kevés vagy sok a vízünk, hanem az, hogy egyre kevésbé tudjuk ezt megtartani és jól gazdálkodni vele. A felkészültségünk ugyanakkor nagyon vegyes képet mutat. Egyre több település és intézmény felismeri az alkalmazkodás fontosságát, de a beruházások, a hosszú távú tervezés és a szabályozás sok esetben még nem tartanak lépést a változások ütemével. Emiatt a kritikus területek, például az épületállomány, a közlekedés, a mezőgazdaság továbbra is nagyon sérülékeny. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a víz visszatartásra, a városi zöld felületek bővítésére, az épületek hővédelmére és a kritikus infrastruktúra ellenálló képességének javítására. Vagyis ma már nem elsősorban az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit kell tenni, hanem az, hogy milyen gyorsan vagyunk képesek megvalósítani ezeket a lépéseket.
0: Az elmondottakat tehát értelmezhetjük úgy, hogy az alkalmazkodást elősegítő intézkedések terén azért jócskán hátrányban vagyunk, és hogyha ez így van, akkor mekkora a hátrányunk mondjuk más európai, fejlettebb nyugati országokhoz képest?
1: Ez sajnos nem attól függ, hogy feltétlenül hol tartunk. Természetesen Nyugat-Európa egy kicsit jobban felkészült, azonban ugyanígy őket is nagyon súlyosan károsítja jelenleg ez a forróság. Emlékezzünk csak arra, hogy 2 éve volt egy hatalmas árvíz Németországban. Jelenleg Londonban olyan hőhullámok vannak, hogy a klímahét, amikor pont az alkalmazkodásról van szó, le kellett mondani ezeket az eseményeket, mert egyszerűen nem lehetett megtartani, nem bírták az infrastruktúrák, mind az emberek szállítását, illetve az épületek nem bírták befogadni az embereket a forróság ellenére sem, mert nincsenek felkészülve arra, nincsen légkondicionáló mindenhol, ott is egy nagyon előregedett épületállományról beszélhetünk, ott is az infrastruktúra nem ehhez van hozzászokva, úgyhogy bár több lehetőség, vagy több erőforrás áll rendelkezésre például Nyugat-Európában az ilyen intézkedések megtételére, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ugyanúgy egy nagyon régi, előregedett, korábbi élethez van beépítve ez a terület, és ez rengeteg erőforrást fog hosszú távon igényelni, és rengeteg politikai akaratot, ami lássuk be, jelenleg egy kicsit akadozik a jelenlegi geopolitikai körülményekben.
0: Ugyanakkor az elmondottakat hallva mégis mindenkiben az a kérdés fogalmazódik meg, hogy ilyen körülmények között, amikor a helyzetünk egyre súlyosbodik, miért nem szentelnek a döntéshozók kellő figyelmet ennek a problematikának, vagy adott esetben sokszor még bagatelizálják is a klímaváltozást és annak következményeit?
1: Ennek sajnos számos oka van, hiszen a politika alapvetően rövid távra van berendezkedve, miközben a klímaváltozás láthatjuk kezelése egy hosszabb távú gondolkodást igényel. Egy politikus számára mindig könnyebben kommunikálható, hogy egy azonnali intézkedés, egy látványos beruházás, vagy akár egy aktuális konfliktus gyors kezelése. Azonban az alkalmazkodási lépések nem ilyenek. Ezeket 5 vagy 10 év múlva láthatjuk az eredményeit. Márpedig a klímaváltozás tipikusan ilyen terület, nem látványos, nincsen szallagátvágás, nincsen ünneplés, mégis alapvetően meghatározza a jövőnket. A másik probléma, hogy ezt a kérdést még mindig egy szűk, zöld ügyként kezelik, mintha ez elsősorban csupán csak egy természetvédelmi vagy egy klímapolitikai téma lenne, és nem a kormányzás egyik alapvető kérdése. Pedig valójában ez egyszerre, ahogy említettem, vízügyi, egészségügyi, gazdasági, lakhatási, önkormányzati, területfejlesztés és biztonsági ügy, és ezt sorolhatnám. Vagyis ha komolyan vesszük, akkor nem egy külön szakpolitikai dobozba kellene ezt tennünk, hanem át kellene hatni a döntés minden részét. És van még egy oka, hogy ez a téma a háttérbe szorul, ez pedig a valódi alkalmazkodás mindig érdekeket is érint. Ha komolyan vesszük, akkor hozzá kell nyúlni, hogy hogyan építkezzünk, hogyan használjuk a vizet, hogyan fejlesztük a városokat, vagy milyen gazdasági tevékenységeket támogatunk. Ez pedig már konfliktusokkal járhat, amit a politika sokszor inkább elhalaszt. Pedig a halogatásnak nagyon is konkrét ára van. Amit ma nem teszünk meg megelőzésben, azt később sokszor fizetjük meg károkban, egészségügyi terhetben és helyreállításában, méghozzá ezeknek a sokszorosát. Röviden talán azt lehetne mondani, hogy azért nincs elég figyelem, mert a probléma nem azért, hogy nem lenne ismert a probléma, hanem mert a politikai logika gyakran lassabban reagál, mint amilyen gyorsan maga ez a valóság változik.
0: Ugyanakkor, hogyha az ön által említett felsorolásból csak 2 kulcsterületet ragadunk ki, ami például az államigazgatás, illetve az ország gazdasága, ez 2 olyan szegmens, amire a mindenkori kormányzat rendkívül érzékeny, és nagyban befolyásolja azt, hogy mit gondolnak a lépéseikről a választók. Ennek fényében miért nem tudatosítják mégis, hogy éppen ebben a 2 ágazatban a klímaváltozás is olyan súlyos következményekkel járhat, amiből hosszú távon még nekik is preferenciák terén komoly káruk származhat?
1: Hát a tét valóban rendkívül nagy, és igen, ahogy említettük, nem csak környezetvédelmi szempontból, és ha nem cselekszünk, annak nagyon konkrét következményei lehetnek, és ezt bár a politikusok láthatják, továbbra is hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon összetett, nagyon nehéz döntéseket igénylő, hosszú távú tervezést igénylő dolog, amit a jelenlegi politikai rendszerünk kevésbé preferál. gazdasági oldalról ez azt jelentheti, hogy nőnek a károk és a költségek. A szélsőséges időjárás egyre gyakrabban érinti az infrastruktúrát, az utakat, a közműveket és az épületeket, miközben a mezőgazdaságban csökkenhetnek a terméshozamok és nő a bizonytalanság. Ez ugye az élelmiszerárakon keresztül a lakosságot is közvetlenül érinti, azonban megint ez nagyon tudatos, hosszú távú tervezést igényel, és sokkal egyszerűbbek a gyors, könnyen kommunikálható, jelenleg csak látszat intézkedéseknek mondó intézkedések a politikában. Ezzel párhuzamosan egyre inkább ugye az államigazgatásnak is kihívása, ahogy említettük, hiszen az egészségügy nagyobb terhelést kap, az önkormányzatoknak több forrást kell fordítani a helyreállításra, a vízgazdálkodásban pedig egyre és élesebb lesz az erőforrások között a verseny a lakossági, mezőgazdasági és ipari felhasználás között. Hiszen az emberek napi ivóvizét, az élelmiszerek előállításához szükséges öntözővizet, vagy a gazdasági a gazdaságot életben tartó gyárak vízigényét elégítjük-e ki. Megint egy olyan komplex kérdés, amit nagyon nehéz az emberek számára kommunikálni, és nehéz ehhez hozzányúlni. Ez kifejezetten kormányzati kérdés, hogy hogyan osztjuk el ezeket a szűkös erőforrásokat, és mennyire tud erre felkészülni az állam. És természetesen a versenyképességünkről is szó van, hiszen egy aszályérzékeny, túlmelegedő és rosszul alkalmazkodó ország kevésbé vonzó a beruházások számára, és sérülékenyebb a külső sokokkal szemben. És erre is egyre több erőforrást kell majd használnunk, a védekezés és a helyreállítása. Azonban megint ez egy nagyon komplex, összetett kérdés, amit nehéz a politikának ilyen gyorsan, ilyen szinten lereagálni, mint ahogy a klímaváltozás jelenleg történik.
0: A jövőnk tehát a politikai akaraton múlik, de hogyha a lehetőségekhez mérten irányításunk alatt szeretnénk tartani ezt a helyzetet, akkor a közeljövőben a kormányzatoknak milyen lépéseket vagy erőfeszítéseket kellene tenni az ügy előre mozdítása érdekében?
1: Elsősorban is egy rendszer szintű gondolkodást kell a politikusoknak kialakítaniuk. Olyan intézményeket kell felállítani, ahol az intézmények egymással kommunikálnak, és a klímapolitika kérdése az egy központi kérdés. Bármilyen döntést hoznak, annak meg kell vizsgálni a klímapolitikai hatásait, és annak kell elsősorban érvényesülnie, hiszen, ahogy ezt mondtam, ez minden egyes gazdasági, versenyképességi, egészségügyi területünkre kihat. Ez biztonsági kérdés is, ami eddig például kifejezetten prioritás volt a politikusaink számára, és ahogy egyre jobban haladunk a jelenleg geopolitikai környezetben, ez egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ide is behat a klímapolitika, behat az egészségügybe, hiszen különösen az idősek, a kisgyermekek, a krónikus betegek és rosszabb minőségben élő lakosok számára ez roppant nagy terhet ró a mindennapi élet. És ez nem csak a hőérzetről szól, hiszen ott van az alvás minőség, növeli a kimerültséget, csökkenti a koncentráció képességet és a munkaképességet is. Már is egy újabb gazdasági vetület, amit figyelembe kell venni, hogy az emberek továbbra is élhető mindennapok között tudjanak teljesíteni, tudjanak dolgozni, és természetesen pihenni. Figyelembe kell venni a háztartási költségeket is, hűtés, víz, a vízre, a javításokra. Ezek mind támogatások kellenének, szigetelésre, árnyékolás és más védelmi beruházásokra, amik megint nehezebben látványosabb, vagy kevésbé látványosabbak, nehezebben kommunikálható, hogy milyen eredményeket értünk el, azonban az emberek mindennapjai minősége jelentősen növekedne. És természetesen a városokról, hogyha beszélünk, akkor teljesen át kell gondolnunk, hogy hogyan tervezzük a városainkat, hiszen tovább forrósodnak, nő a nyári energiaigény, és gyakoribbak a szélsőséges károk is, ezért az egész rendszert kell áttekintenünk, hogyan zöldítsük, hogyan biztosítsuk a vízelnyelést, hogyan biztosítsuk azt, hogy az emberek felhasználhatnak a villamosra, elutazhatnak a munkahelyükre, mert nem olvadnak meg a sinek, és képesek tartani azt a bizonyos minimum életminőséget ebben a hőségben is, ami szükséges a mindennapjainkhoz.
0: Az utóbbi napokban tapasztalt időjárási szélsőségek nem kivételes esetek voltak. Egy olyan tendenciára hívták fel a figyelmünket, amivel a következő években is együtt kell majd élnünk. Arról, hogy a lehetőségekhez mérten hogyan tudunk alkalmazkodni a forrósághoz, valamint az átmeneti lehűléssel együtt járó extrém helyzetekhez, Nyitrai Emesen nemzetközi klímapolitikai szakértőt, a 2026. júniusában zárult ciprusi soros elnökség alkalmazkodási szakértőjét kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget!

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Először fektethetik hazai beruházásokba a lakosok nyugdíjpillérekben őrzött spórolását a nyugdíjalapkezelő társaságok. De mit jelent mindez a takarékoskodók szemszögéből nézve? És mennyit nyerhetnek a polgárok egy-egy ilyen investícióval? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Gazsik Viktóriáé a szó.
2: Kellő szavazatot gyűjtöttek össze az önkéntesek Vágsején ahhoz, hogy népszavazást írjanak ki, amely a város határába tervezett hulladékégető építéséről döntene. A petíciós bizottság szerint sikerült jóval túllépni a szükséges küszöböt, a tervezett 5100 helyett 6200 szavazatot gyűjtöttek össze. A kezdeményezők szerint ez azt mutatja, hogy jelentős a helyi ellenállás a beruházással szemben. A projekt egy úgynevezett körforgásos gazdasági központ része lenne, amely hulladékkezelő és égető létesítményt is tartalmazna. A beruházók korábban azt állították, hogy az ilyen létesítmények Európában bevett gyakorlatnak számítanak, és nem jelentenek egészségügyi kockázatot. A város vezetése szerint a projektből a lakosság is előnyökhöz juthatna, például kedvezőbb távhőárak formájában. 355 ezer euró vissza nem térítendő támogatást kapott Eberhard községe a szlovák innovációs és energetikai ügynökségtől. Valacsai Edit polgármester a TLSZ-nek elmondta, a felújítás mértékét és részleteit a pályázati feltételek aláírása után pontosítják. Hozzátette, hogy a községháza felújítását tavaly hagyta jóvá a Pozsony megyei partnerségi tanács, a projektet pedig a Szlovákia programon keresztül az Európai Unió támogatja. Megkezdődött Komáromban a városi uszoda belső részének átfogó felújítása, amely várhatóan szeptember közepéig tart. A munkálatok célja, hogy a nyári szünet után korszerűbb és kényelmesebb környezet fogadja a látogatókat. A rekonstrukció során teljesen megújulnak az öltözők, az zuhanyzók, valamint a medencetér környezete is. Kicserélik a burkolatokat, korszerűsítik a világítást, és felújítják a teljes vízhálózatot. Új zuhanyfejek, csaptelepek és öltözőszekrények is érkeznek. A projektet az üzemeltető Komara Service valósítja meg, részben saját kivitelezésben, a város pedig 130 ezer euróval támogatja a beruházást. Az uszoda várhatóan szeptember 15-én nyit újra.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, javarészt derült égbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul. Élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást Ógyalla és Zöldállás városrész között, rendőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: kaland csak a te meséd.
1: 8 óra 36 perc. Több mint egy év telt el azóta, hogy a honatyák alkotmányos többséggel hagyták jóvá azt a törvénymódosítási javaslatot, amely értelmében a nyugdíjalapkezelő társaságok hazai beruházásokba is fektethetik a lakosok nyugdíjpillérekben pihenő megtakarításai egy részét. A napokban pedig az is kiderült, hogy hamarosan lendületet vesz az első olyan projekt megvalósítása, amely kivitelezését az állam részben a lakosoktól kölcsönzött forrásokból finanszírozza majd. A tervek szerint első körben 60 millió eurót csatornáznak át a bérlakás programba, amelynek köszönhetően mindegy 500 új ingatlan épülhet az országban. A vonalban Barát Kinga pénzügyi tanácsadó, a pénzügy munkatársa. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mivel a szóban forgó változtatások életbelépése óta több mint egy év telt el, így a közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy kicsit felidézzük, tulajdonképpen mi minden következik ebből a bizonyos módosításból.
2: Igen, ugye a legfontosabb változás az az, hogy a második pillér esetében ugye a nyugdíj alapkezelő társaságok a jövőben ugye a befektetési portfóliójuk egy részét hazai projektekbe is elhelyezhetik. Ugye a jogszabály módosításának a célja az, hogy a nyugdíj megtakarítások egy része ne csak külföldön termeljen hozamot, hanem közben a szlovák gazdaság fejlődését is segítse. Ugye az első ilyen projekt, ahogyan is említette, az államilag támogatott bérlakásprogram, amelybe ugye első körben 60 millió euró annyi befektetés érkezik. Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a második pillérben levő teljes megtakarítást mondjuk áthelyezik ilyen beruházásokba. Továbbra is diverzifikált, vagyis többféle eszközökből álló portfóliókról beszélünk. A cél az éppen az, hogy a hazai projektek egy új befektetési lehetőséget jelentsenek a már meglévő nemzetközi befektetések mellett. Tehát igazából a lényeg az ennyi.
1: A nemzetközi lehetőségeket említette, és bár a nyugdíjpillérekben való takarékoskodás egyre nagyobb népszerűségnek örvend, nem kizárt, hogy nem mindenki tudja pontosan, hogy minek is köszönhető az a hozam, aminek később haszonélvezői. Hogyan forgatják tehát a takarékoskodók pénzét az alapkezelő társaságok? Általában mi befektetik ezeket a forrásokat, ugye a belföldet tisztáztuk, de mi a helyzet külföldön?
2: Még esetleg tisztázásképpen annyit, hogy ugye a második pillér lényege, hogy a dolgozó által befizetett nyugdíjjárulék egy része nem az állami nyugdíjrendszerbe kerül, hanem egy egyéni számlára. Ugye ez a pénz a megtakarító tulajdona marad, és a nyugdíj alapkezelő társaság befekteti abból a célból, hogy hosszú távon az gyarapodjon, és a nyugdíjba vonuláskor majd magasabb nyugdíjat biztosítson. Ugye eddig ezek a társaságok a pénz jelentős részét a nemzetközi pénzpiacon fektették be, attól függően, hogy valaki milyen típusú alapot választott, ugye a megtakarítás mondjuk részvényekbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe, vagy esetleg ezek kombinációjába került. A fiatalabb megtakarítók esetében általában az index, vagy a részvény alapok a legkedveltebbek, mert ezek hosszú távon magasabb hozamot kínálhatnak, bár rövid távon nagyobb árfolyam ingadozással járnak. Ezek az alapok jellemzően több száz, vagy akár több ezer nagy nemzetközi vállalat részvényeibe fektetnek ugye világszerte. Az idősebbek vagy a kockázatkerülőbb ügyfelek esetében inkább a kötvény alapok kerülnek előtérbe, ezek jellemzően állampapírokba és vállalati kötvényekbe fektetnek. Ezek stabilabbak, viszont hosszú távon általában alacsonyabb hozamot is biztosítanak. Ugye ez a fajta megtakarítás nem egyetlen ország vagy gazdaság teljesítményétől függ, hanem a világ különböző piacain oszlik meg, és igazából ez továbbra is így marad, a hazai projekt csak egy plusz opció lesz.
1: A hazai projektek kapcsán majd az idő mutatja meg, hogy mennyire működnek jól, de mi a helyzet az eddigi befektetési modellel, tehát azzal, ami elsősorban a nemzetközi piacokra épített, mennyire lehettek elégedettek a takarékoskodók azzal a hozammal, amit ez a megoldás garantált számukra?
2: Igen, fontos kiemelni, hogy ezek nem rövid távú befektetések, ugye a második pillér több évtizedes időtávra szól, ezért egy-egy piaci visszaesés önmagában nem jelenti azt, hogy a megtakarítás mondjuk rosszul teljesít. Éppen ezért a szakemberek mindig a hosszú távon értékelik ugye ezeknek az alapoknak az eredményességét, a megtakarítások ugye alapvetően 20-40 éves időtávra épülnek. Rövid távon természetesen voltak időszakok, amikor a hozamok ingadoztak, volt olyan időszak is, amikor negatív tartományban irányba mozogtak, de ez a befektetések természetes velejárója. Hosszabb távon azonban különösebben azoknál, akik a részvényalapokban maradtak, a rendszer

0: költözhetnek ezekbe a bérlakásokba, az állam ugyancsak nyer, hiszen ezek az investíciók itthon valósulnak meg, és ez a pénz nem külföldre megy, hogy a kormány érvelését használjuk, de mennyire járhatnak jól ezzel a megoldással maguk a takarékoskodók? Tehát ezek a hazai projektek garantálhatnak olyan haszont, mint például a külföldi piacokon történő befektetések?
1: Hát igen, természetesen ez a változás komoly szakmai vitákat is kiváltott. A támogatói szerint igen, előnyös, ugye, hogyha a nyugdíj megtakarítások egy része itthon hasznosul, hiszen ez hozzájárulhat a gazdaság fejlődéséhez. A kritikusok ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy minden befektetésnél elsődleges szempontnak kell lennie, vagy elsődleges szempontnak kell maradnia ugye a megtakarítók érdekei. Az, hogy a lakosok mennyire járhatnak jól az új megoldással, alapvetően attól függ, hogy milyen projektekbe kerülnek ezek a befektetések, és azok hosszú távon milyen gazdasági eredményt tudnak majd elérni. Ha ezek a hazai beruházások sikerem sem működnek, ugye stabil bevételt tudnak termelni, akkor akár kedvező hozamot is hozhatnak a megtakarítók számára. Ebben az esetben az előny igazából kettős lehet, ugye egyrészt a nyugdíj megtakarításunk is gyarapodik, másrészt a hazai gazdaság is erősödhet. Ugyanakkor fontos látni, hogy minden befektetés kockázattal jár, és ezek a projektek jellemzően kevésbé likvidek, vagyis egy ilyen befektetés nem lehet gyorsan pénzé tenni, vagy gyorsan pénzre váltani, és ugye kevésbé nemzetközileg diversifikáltak, ezért tényleg aktuálisan komoly szakmai viták folynak arról, hogy milyen arányban és milyen feltételekkel kerüljenek be ezek az eszközök a portfólióba. Igazából, ha nézzük a szakemberek véleményét, tényleg az egyik álláspont az pozitív, ugye ez azt hangsúlyozza, hogy nem csak a külföldön termel hozamot ugye a befektetésünk, hanem hozzájárulunk most már a szlovákiai gazdaság fejlődéséhez is. A másik szakmai megközelítés viszont tényleg óvatosságra int, ők arra hívják fel a figyelmet, hogy a korábbi rendszer egyik legnagyobb erőssége volt az, hogy ez a nemzetközi diversifikáció, ugye, vagyis az, hogy a megtakarítások a világ különböző piacain oszlottak meg. A szakmai vita tehát nem feltétlenül arról szól, hogy szabad-e hazai projektbe fektetni, hanem inkább arról, hogy milyen arányban történjen ez, és ahogy ön is mondta, a hosszú távú hatásait pedig, hát igen, a gyakorlat fogja megmutatni.
0: Az optimista vagy pozitív forgatókönyv kétség kívül az lenne, hogyha minden úgy működne, ahogy ezt elképzelte a kormányzat, de mi a helyzet akkor, hogyha a hazai befektetések mégsem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket? Ebben az esetben van oka az aggodalomra a takarékoskodóknak, hogy átmenetileg ugyan, de pénzt veszítettek, vagy a pillérek jellegéből adódóan ezeket a kilengéseket később még lehetséges korrigálni?
1: Igen, ha hosszú távon gondolkodunk, és ugye a pilléreknél hosszú távú befektetésekről beszélünk, mindenképpen a kilengések a hosszú távnak köszönhetően ki tudnak simulni idézőjelben, de amit még itt fontos tudni, ugye, hogy egy nyugdíj alapkezelő vagyonának ugye maximum az 5%-át fektetheti egyébként egy ilyen szlovákiai infrastruktúra vagy állami projektbe, ugye, tehát az azt jelenti, ugye, hogyha például egy milliárd euró a nyugdíjkezelő alaptársaságnak ugye a vagyona, maximum 50 millió eurót fektethet be ilyen projektekbe. A fennmaradó legalább 95% továbbra is marad ugye a megszokott részvény, kötvény és egyéb befektetésekben, tehát nem az egyes egyének 100% vagyonát fogják áthelyezni, és ez is egyébként nem kötelező, tehát a nyugdíjkezelő társaságnak a saját döntése, hogy éle ezzel a lehetőséggel, és nyilván ugye komoly szakemberek dolgoznak a háttérben, akik ezt majd eldöntik, és felajánlják számunkra, hogy esetleg szeretnénk ilyenben részt venni. Tehát nem egy automatikus áthelyezésről van szó.
0: Ennek ellenére, és annak ellenére is, hogy ez az új megoldás egyébként nem hangzik rettentően ördögtől valónak, a lakosok nem alaptalanul reagáltak ilyen érzékenyen arra, hogy a kormány azzal kapcsolatban tett bejelentést, hogy valamilyen módon hozzányúlnak a nyugdíjpillérek működéséhez, hiszen a múltban több olyan módosításra is sor került, amik, hogyha a spórolók szempontjából nézzük, akkor nem sültek el túl jól. Nem véletlen tehát, hogy többekben most is felmerült, hogy egyéb megoldási lehetőségeket kellene keresniük a nyugdíjra való felkészülésre. De milyen további alternatívák állhatnak az érdeklődők rendelkezésére, hogyha úgymond duplán szeretnék biztosítani magukat?
1: Igen, ugye azok számára, akik valamilyen okból nem érzik elégnek, vagy nem bíznak teljes mértékben a második pillérben, több más megtakarítási lehetőség is azért rendelkezésre áll. Az egyik leggyakoribb kiegészítő nyugdíj megtakarítás ugye a harmadik pillér, amely szintén hosszú távú nyugdíj.

0: célú megtakarítási forma, gyakran a munkáltató is hozzájárul. Ezen kívül egyre többen választanak magánbefektetési alapokat, vagy alacsony költségű ETF-eket, amelyek lehetővé teszik, hogy a megtakarítások globálisan különböző részvényekbe és kötvényekbe legyenek befektetve. Ezeknél a termékeknél ugye a befektető maga határozhatja meg a kockázati szintet, és a megtakarítás ütemét is, a megtakarítás hosszát is. Léteznek ugye ingatlan alapú befektetések, banki megtakarítási termékek, lekötött betétek, amelyek biztonságosabbak, de általában alacsonyabb hozamot kínálnak, így inkább rövid vagy középtávú célokra alkalmasak. A lényeg, hogy nem feltétlenül egyetlen pillérben vagy termékben érdemes gondolkodni, hanem inkább több lábon álló megtakarítási stratégiában.
1: Azt azonban tudni lehet, hogy a második pillér egyebek mellett azért is népszerű alternatíva, mert a lakosok lényegében úgy spórolnak, hogy a megtakarítás építés nem ró további anyagi terheket a családi költségvetésre, és sokan éppen ezért halogatják, hogy ezen felül is takarékoskodjanak, vagy esetleg befektessenek, mert úgy vélik, hogy éppen jelenleg másra kell a pénz, és a nyugdíjra való spórolásra viszont még bőven van idejük, különösen a fiatalabbak gondolják ezt így, de mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban ez a felvetés?
0: Igen, nagyon sokszor halljuk azt, hogy majd később, majd jövőre elkezdem. Hát ugye a megtakarításoknál az idő az egyik legfontosabb tényező. A hosszú távú befektetésnél ugye a kamatos kamat hatása miatt minden egyes év számít. Minél korábban kezd el valaki rendszeresen félretenni, annál nagyobb eséllyel tud jelentős vagyont felépíteni, még akkor is, ha kisebb összegekkel indul. Ha valaki halogatja a megtakarítást, akkor később sokkal nagyobb havi összegekkel kell pótolnia ugye ugyanazt az eredményt, és gyakran már kevesebb idő áll hátra vagy rendelkezésre, ugye, hogy a befektetésem dolgozni tudjon. Fontos azonban azt is hozzátenni, hogy soha sincs túl késő elkezdeni. A pénzügyi tudatosság szempontjából minden elkezdett lépés számít, csak az eredmény nagysága és a szükséges befizetési szint lesz más attól függően, ugye, hogy mikor kezd hozzá valaki. Hát a később is ráérünk gondolkodás, rövid távon megnyugtatónak tűnhet, a hosszú távon viszont jelentős pénzügyi hátrányt okozhat.
1: És van még egy tévhit, amire érdemes kitérnünk, hiszen ugyancsak gyakran felmerül, és elsősorban a befektetéseket érinti, amiket szintén érintettünk. Ez szerint, vagy sokan úgy vélik, hogy ezek az investíciók rendkívül kockázatosak, és ez a rizikó minden esetben jócskán felülmúlja az esetleges előnyöket, amiket az érdeklődőknek kínálhat. De valóban ilyen veszélyes műfaj ez a befektetés?
0: Na, a legnagyobb kockázat sokszor nem az egyes termék vagy befektetés, hanem az, ha valaki egyáltalán nem kezd el tényleg időben félretenni, de igen, a befektetések valóban járnak kockázattal, ennek a mértéke ugye nagyon eltérő attól függően, hogy mi befektetünk, milyen időtávon, milyen diverzifikációval. Ugye egy egyedi részvény vagy egy rövidtávú spekuláció az valóban jelentős ingadozást mutathat, viszont tényleg, ha egy széles körben diverzifikált portfóliónk van, ahol több száz vagy több ezer vállalatot tartalmaz az alap, hosszú távon sokkal kiegyensúlyozottabb képet mutat. A legnagyobb kockázat nem feltétlenül maga a befektetés, hanem az, ha valaki nem megfelelő időtávval és elvárásokkal közelít hozzá. Ugye a tőkepiacok természetüknél fogva ingadoznak, de hosszú távon történelmileg növekvő trendet mutatnak. Fontos különbséget tenni, hogy a kockázat és a bizonytalanság között is rövid távon valóban lehetnek akár jelentős visszaesések is, de hosszú távon a jól felépített, jól diversifikált portfólió célja éppen az, hogy ezeket a kilengéseket ugye kisimítsák idézőjelben. Minden befektetésnél meg kell érteni tényleg a kockázat szintjét, és azt össze kell hangolni a célokkal és az időtávval.
1: És hogyan érdemes nekiveselkedni akár a tartalékképzésnek, akár a befektetéseknek? Tehát mi az, amire mindenképp érdemes figyelni, hogy a próbálkozás ne kudarccal záruljon?
0: Hát a befektetés elkezdésénél a legfontosabb, hogy ne a termékkel, hanem önmagunkkal és a céljainkkal kezdjük. Első lépésként érdemes tisztázni, hogy milyen időtávra szeretnénk megtakarítani, mennyi kockázatot tudunk reálisan vállalni. Teljesen más stratégiát igényel egy rövidtávú cél, mondjuk egy autóvásárlás, az önrész összespórolása például, mert tudom, hogy néhány éven belül ingatlant fogok vásárolni, vagy akár egy nyugdíj megtakarítás, ami 20-30 éves távlatról is szól, ugye. A második alapelv a rendszeresség. Nem az időzítés a legfontosabb, tehát nem az, hogy mikor szállunk be éppen a piacra, hanem az, hogy hosszú távon következetesen, akár kisebb összegekkel is folyamatosan fektessünk be. A harmadik szempont a diverzifikáció, amit már említettünk, vagyis az, hogy tényleg ne egyetlen eszközbe vagy egyetlen piacban gondolkodjunk, minél szélesebb körben oszlik meg a befektetés, annál inkább csökkenthető ugye ez a kockázat. Nagyon fontos az is, hogy kerüljük az érzelmi döntéseket, a befektetések természetes velejárója, hogy említettük, hogy a piaci ingadozás, ezért a pánikból történő eladás, vagy hirtelen nem átgondolt döntések gyakran rosszabb eredményhez vezetnek, mint maga a piaci mozgás. Érdemes olyan megoldásokat választani, amelyeket értünk is, tehát nem kell feltétlenül mindenkinek pénzügyi szakértővel válnia, de fontos legalább, hogy tudja, hogy alapszinten, hogy mibe fektetem a pénzem, milyen költségek vannak, milyen kockázatot vállalok. Nagyon fontos a biztonságra is odafigyelni, tehát nagyon sok sajnos az átverés, a garantált magas hozam ígéreteket, azokat mindig kezeljük inkább fenntartással, mert tényleg a valódi befektetésekben a hozam soha nem biztos. Érdemes csak olyan szolgáltatókon keresztül befektetni, akik ugye a Nemzeti Bank felügyelete alatt állnak, és a tényleg a legfontosabb szabály, hogy mindig ellenőrizzük, hogy kivel kötünk üzletet, és kerüljük a túl szép, gyors nyereséget ígérő ajánlatokat.
1: A pénzügyi szakértők szerepét említette. Érdemes egyébként a laikusoknak egyedül próbálkoznia, vagy azért nem árt, hogyha a kezdéshez szakember segítségét kérik?
0: Lehet egyedül is próbálkozni, viszont ott hamarabb esélyes lehet a kudarc. Én mindenképpen javasolnám szakember felkeresését, és akár egy alapstratégiával, egy minimális összeggel. Kérjük azt a szakértőt, hogy magyarázza el nekünk, mutassa meg, hogy mi várható, milyen hozamokkal dolgozik a befektetésünk, beszéljük meg a céljainkat, tehát szerintem a segítség az mindig jól jön ilyen helyzetben.
1: Ugyanakkor manapság a csalások és átverések korában az érdeklődőkben lehet egy általános bizonytalanság. Felmerül tehát a kérdés, hogy mi alapján érdemes szakembert választani, hogy a végén ne járjunk pórul.
0: Ami a legbiztosabb, az a Nemzeti Bank oldalán le tudjuk ugye ellenőrizni, hogy az adott szakember, akivel éppen tárgyalunk, van-e licenciója, tehát engedélye van-e a Nemzeti Bank által kiadva, hogy ő ezt a tevékenységet végezheti. Tehát ezt érdemes leellenőrizni. Nyilván aztán ugye az ajánlás, ami a másik legjobb, ugye, amikor tapasztalatból adják át az emberek, ugye, hogy ki kivel dolgozik együtt, de ezt le tudjuk ellenőrizni a Nemzeti Bank oldalán egyébként.
1: A nyugdíj alapkezelő társaságok a közeljövőben több millió eurót csatornáznak majd át az államilag támogatott bérlakás programokba. A kormány képviselőinek tájékoztatása szerint ezzel a befektetéssel a szlovák gazdaság, az ország lakosai, de maguk a nyugdíjpillérekben takarékoskodó polgárok is jól járnak majd. Arról, hogy beváltatja-e a hozzáfűzött reményeket ez az új investíciós stratégia, Barát Kinga pénzügyi tanácsadóval, a pénzügy munkatársával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Én köszönöm, szép napot kívánok.
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: 8 óra 55 perc, és kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba július 3-án pénteken. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Fica János várja önöket. A hangmérnök Vasiessó Lívia és a hírszerkesztő Gazsik Viktória nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót a viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Bár egy-két nap alatt alaposan visszaesett a hőmérséklet, hiszen túl vagyunk a kánikulán, és ebben a 26-27 fokban már-már fagyoskodunk, azért a nyár továbbra is tombol, ami pedig talán a legfontosabb, elkezdődött és zajlik a nyári szünet. Mi pedig innen a stúdióból igyekszünk még kellemesebbé és hasznosabbá tenni ezt a júliusi péntek délelőttöt. Lesznek főzési, pénzügyi és jogi tanácsok is, de ne ijedjenek meg, nem holmi unalmas, száraz parafrázisokkal fogjuk önöket untatni, hanem praktikus tanácsokkal készültünk. Ha pedig már a 27 fokot emlegettük, akkor szóba kerül majd a legendás 27-esek klubja is. Ennyit egyelőre a mai kínálatból, a részleteket Gazsik Viktória hírei után mondom majd el. Maradjanak velünk!
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Júniusban a Progresszív Szlovákia nyerte volna a választásokat. Nevetségesnek nevezte a NATO amerikai támogatását Donald Trump. Élénk északi szél és derültékbolt várható ma 30 fokos csúccsal. Következnek a részletek. A Fókusz ügynökség friss felmérése szerint júniusban a Progresszív Szlovákia nyerte volna a parlamenti választásokat a szavazatok 18,1%-ával. Második helyen a Smer végzett volna 17,7%-kal. A parlamentbe került volna a Republika, a Szlovensko mozgalom, a HLASZ, az SZSZ és a KDH is. A bejutási küszöb alatt végzett volna a parlamenten kívüli demokrati, az SNS, a Magyar Szövetség és a Smerodina. A felmérést június 22-e és 29-e között 1027 kitöltő részvételével végezték. A holnapi szlovákiai népszavazás eredményeit a statisztikai hivatal országosan 50 összesítő központban dolgozza fel, összesen 5545 szavazókörből, köztük a külföldről levélben leadott voksokat fogadó három különleges körzetből. Az előzetes és a végleges eredményeket folyamatosan teszik közzé a hivatalos választási oldalon. A referendum két kérdésről szól, megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságokat megilledő életjáradék, valamint állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökséget. A szavazóhelyiségek holnap este 10 órakor zárnak, ezt követően kezdődik meg a szavazatok összesítése. Legalább két ember meghalt és 80 megsebesültek az Ukrajna északkeleti és középső részét ért északai orosz légitámadásokban. A Szumi régióban egy lakóházat ért találatban két nő vesztette életét, míg Krivij Rihben rakétacsapások sok sebesítettek meg 7 embert. Közben az ukrán hatóságok szerint a Kijev elleni tegnapi nagyszabású támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett, közel 100 sérült el. Orosz források szerint eközben ukrán csapás ért egy energetikai létesítményt az oroszországi Belgorod térségében, ahol egy nő életét vesztette. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump szerint nevetséges, hogy az USA a jelenlegi formában továbbra is finanszírozza a NATO-t. A Truth Social nevű közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Washington és a szövetség viszonya nem kölcsönös, és az európai tagállamok nem nyújtanak megfelelő támogatást az Egyesült Államoknak. Trump a NATO közelgő ankarai csúcs találkozója előtt ismét élesen bírálta a szövetségeseket, és felvetette az amerikai szerepvállalás újragondolását is. A kijelentések tovább erősítik a transatlanti kapcsolatok körüli feszültségeket. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A tengeren túli labdarúgó VB 16-od döntőjében Spanyolország-Ausztria 3-0, Portugália-Horvátország 2-1 és Svájc-Algéria 2-0. A Győr labdarúgó csapata szerződtette Csinger Márkot, a DAC középhátvédjét, aki tavaly nyár óta kölcsönben szerepelt az Eto gárdájában. Alex Molcsan 6-3-6-2-6-4-re kikapott a cseh Izsi Lehecskától a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, javarészt derültékbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást Ógyallai Zöldállás városrész között, rendőrök irányítják a forgalmat. Sebességet mérnek Rimaszombatban a Kassai úton Bátka irányába. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki Nappaliban. Ahogy a beköszönésben ígértem, mai műsorunk részletes tartalmával jelentkezünk. A nyár a friss zöldségek igazi ünnepe. Ilyenkor van szezonja a zöld babnak, a zsenge cukkininek, az új krumplinak, vagy éppen a friss borsónak, vagyis azoknak az alapanyagoknak, amelyekből pillanatok alatt ízletes főzelék készülhet. De vajon miért kopott ki egy időre a főzelék a divatból, és miért kezd most újra visszatérni a konyhákba? Hogyan készíthetünk könnyű, modern, nyári fogásokat, és mitől lesz igazán ízletes egy főzelék? Ezekről beszélgetünk állandó gasztronómiai szakértőnkkel, Kosár Lajossal fél tíztől. Műsorunk második órájában egy régi új rovattal jelentkezünk, a mindennapokat érintő jogi kérdésekről beszélgetünk, közérthetően, gyakorlati példákon keresztül, hiszen sok olyan élethelyzet adódik, amikor jól jön egy szakértő tanácsa. A visszatérő jogi rovat témája a gyerektartás. Meddig kell fizetni? Mi történik akkor, ha a gyermek egyetemre megy? Mi van, ha valaki nem fizeti a megítélt tartásdíjat, vagy éppen megváltozik a szülők anyagi helyzete? Ezekre és a leggyakoribb tévhitekre is választ ad szakértőnk, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. És még abban az órában megemlékezünk a rocktörténelem egyik legismertebb mítoszáról, a 27-esek klubjáról, hiszen több olyan legendás zenész is van, aki 27 éves korában halt meg, innen az elnevezés, és ez a hír társaság a 60-as évek óta máig bővül sajnos, ha úgy tetszik, a klub még mindig szedi áldozatait. Na de ki tartozik a 27-esek klubjába, mi történt velük és mit érdemes tudni róluk? Kiderül 3:45-kor. A nyári vakáció bizony sokszor alaposan megterheli a családi költségvetést, az ember nyaralás közben hajlamos kevésbé figyelni a kiadásokra, könnyebben költekezik, ráadásul a váratlan költségek is bármikor felbukkanhatnak. De mire érdemes odafigyelni egy külföldi utazás során? Mire vigyázzunk, ha bankkártyával fizetünk, vagy készpénzt veszünk fel egy ATM-ből külföldön? Ezekre a kérdésekre ad nekünk választ Szalai Árpád közgazdász a 11 órai híreket követően. Ha tehetik, tartsanak velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre. Vasiessó Lívia hangmérnök nevében is. Kellemes délelőttöt és jó rádiózást kívánok!

Július 3-án Kornél és Soma névnapja van. A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség névből származik, jelentése sonfa vagy szarv. Nálunk is kedvelt név, amely erőt és megbízhatóságot és klasszikus eleganciát csugal. A Soma pedig egy ősi magyar férfi név, amely a Som személynévből alakult ki, de a hagyomány szerint kapcsolatba hozzák ezt a nevet is a sonfával, amely a kitartás és az életerő jelképe. Rövid, könnyen megjegyezhető név, amely az utóbbi évtizedekben ismét egyre népszerűbb név lett Magyarországon. Boldog névnapot kívánunk!

9 óra, 18 perc van, hallgassák meg a mai nap esemény naptárát. 1863. július 3-án ért véget a Gettysburgi csata, amelyet az amerikai polgárháború során vívtak, miután Robert E. Lee déli serege megpróbált betörni az északi államok területére. A háromnapos ütközetet az északiak nyerték meg, a déli hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett és kénytelen volt visszavonulni Virginiába. A csata forduló pontot jelentett az amerikai polgárháborúban, a konföderáció elveszítette a kezdeményezést, és ettől kezdve egyre inkább az unió került fölénybe, ami végül az északiak győzelméhez vezetett. 1884-ben ezen a napon a Dow Jones & Company közzé tette a világ első tőzsdeindexét, amely 11 főként vasúttársaság részvényeinek teljesítményét követte. Az index célja az volt, hogy a befektetők egyetlen számból is képet kapjanak a tőzsde általános állapotáról. Ez a kezdeményezés alapozta meg a később legendássá vált Dow Jones indexet és annak rendszerét, amelyek ma is a világgazdaság legfontosabb mutatói közé tartoznak. És 1886-ban ezen a napon Carl Benz nyilvánosan is bemutatta a Benz Patent Motor Wagent, amelyet a világ első eleve autónak tervezett, belső égésű motorral hajtott gépkocsijának tartanak. A háromkerekű jármű mindössze körülbelül 16 km/órás sebességre volt képes, mégis forradalmi újításnak számított, mert nem lovaskocsiból alakították át, hanem kifejezetten motorizált közlekedésre tervezték. Ez a bemutató mérföldkővé vált az autózás történetében, és elindította azt a fejlődést, amely alapjaiban változtatta meg a világ közlekedését. Kétszázhúsz éve ezen a napon született Teleki Blanka, grófnő, pedagógus, a magyar nőnevelés úttörője. A reformkorban leánynevelő intézetet alapított, mert hitte, hogy a nők műveltsége és önálló gondolkodása a nemzet felemelkedésének fontos része. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc támogatása miatt még börtönbüntetést is kapott. Alakja pedig máig a bátorság, a műveltség és a női önrendelkezés jelképe. 1883-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Franz Kafka, csehországi német író. A Prágában született alkotó német nyelven írt, műveiben az elidegenedés, a kiszolgáltatottság és a bürokrácia nyomasztó világa jelenik meg, olyan klasszikusokban, mint a Per, a Kastély vagy az Átváltozás. Bár életében alig ismerték el, halála után a 20. század egyik legnagyobb hatású írójává vált, neve pedig máig egyet jelent a szorongató, abszurd és kiszámíthatatlan élethelyzetekkel, innen ered a kafkai jelző is. Ma ünnepli 50. születésnapját Azurák Csaba. Pályafutása során riporterként, hírműsorvezetőként és közéleti műsorok, mint például a Napló házigazdájaként vált ismerté, dolgozott többek között a TV2, a Magyar Televízió és az ATV képernyőjén is. Közvetlen stílusa és alapos felkészültsége révén a magyar televíziós újságírás ismert alakjai közé tartozik. Ma lett 55 éves Julian Assange, a 2006-ban létrehozott WikiLeaks révén világszerte ismerté vált, miután bizalmas diplomáciai és katonai dokumentumokat hozott nyilvánosságra, ami egyszerre váltott ki elismerést a sajtószabadság hívei és éles kritikát több kormány részéről. Éveken át jogi eljárások és kiadatási viták középpontjában állt, így napjaink egyik legismertebb és legmegosztóbb közéleti szereplőjévé vált. És ma ünnepli 64. születésnapját Tom Cruise, a háromszoros Golden Globe díjas, négyszeres Oscar jelölt színész, a világ egyik legnagyobb filmsztárja, aki olyan sikerfilmekkel vált ismerté, mint a Top Gun, az Esőember, a Jerry Maguire vagy a Mission Impossible filmsorozat.
Híres arról, hogy a legtöbb veszélyes kaszkadőr mutatványát saját maga hajtja végre, legyen szó sziklamászásról, helikoptervezetésről, vagy repülőgépeken végzett mutatványokról. Több mint négy évtizedes pályafutása során a Hollywood egyik meghatározó alakjává vált, filmjei világszerte több milliárd dolláros bevételt értek el, az utolsó klasszikus filmsztárként emlegetik. Pontosan egy évvel ezelőtt hunyt el Diogo Jota, portugál válogatott labdarúgó, az FC Liverpool támadója, aki pályafutása során megnyerte az angol bajnokságot, két alkalommal a Nemzetek Ligáját Portugáliával, és játék intelligenciájával, gólerősségével a világ egyik legnépszerűbb csatárává vált. Mindössze 28 évesen vesztette életét testvérével együtt egy spanyolországi autóbalesetben, halála pedig az egész futballvilágot megrendítette. Érdekesség, hogy éppen ma éjjel a portugál labdarúgó válogatott világbajnoki mérkőzést játszott, a játékosok pedig egy egyedi karkötőt viseltek, a mérkőzésen társuk emléke előtt tisztelegve. 1969-ben ezen a napon hunyt el Brian Jones, a Rolling Stones alapító tagja, sokoldalú hangszeres zenészként meghatározó szerepet játszott a zenekar korai hangzásának kialakításában, ám személyes problémái miatt még halála előtt távoznia kellett az együttesből. Mindössze 27 éves volt, így a rock történelem legendás 27-es klubjának egyik legismertebb alakjaként emlékeznek rá. És két évre rá, 55 évvel ezelőtt halt meg Jim Morrison, a The Doors együttes karizmatikus énekese, különleges színpadi jelenlétével, költői dalszövegeivel és lázadó személyiségével a rockzene egyik legnagyobb ikonja lett. Olyan örökzöld dalok fűződnek a nevéhez, mint a Light My Fire vagy a Riders on the Storm. Ő is mindössze 27 évesen hunyt el Párizsban, és Brian Jones-szal, valamint több más legendás zenésszel együtt, ugyanabban a korban a rock történelem híres 27-esek klubjának tagjaként emlékeznek rá. Erről a legendáról még mai műsorunkban szó lesz, de most mindenek előtt emlékezzünk Jim Morrisonra a következő Doors dallal.

0: A nyár a friss zöldségek igazi ünnepe. Ilyenkor van szezonja a zöldbabnak, a zsenge cukkininek, az új krumplinak, vagy éppen a friss borsónak, vagyis azoknak az alapanyagoknak, amelyekből pillanatok alatt ízletes főzelék készülhet. De vajon miért kopott ki egy időre a főzelék a divatból, kikopotta egyáltalán, és miért kezd most visszatérni a konyhákba, divatos lett-e újra a főzelék? Hogyan készíthetünk egy könnyű, modern, nyári főzeléket, és mitől lesz igazán ízletes? Ezekről beszélgetünk a következő percekben állandó gasztronómiai szakértőnkkel, Kosár Lajossal. Szia, Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Először is azt kérdezném meg, hogy hungarikum-e a főzelék, ránk a magyar konyhára jellemző-e, vagy van máshol is?
1: Hát az az igazság ebből a szempontból, hogy a főzelék az egy nehezen meghatározható valami, sőt a magyar nyelvben is, mint ételforma, nagyon nagy csoportot húz össze, mert egy ilyen összefoglaló elnevezése bizonyos, hogy úgy mondjam, ételeknek, mint olyanoknak. A nevében van, hogy főz, tehát megfőznek valamit. Természetesen ez is egy ilyen közép-európai, inkább közép-európai nem is újdonság, bár elmondhatom, hogy újdonság, ugyanis valóban a 18. századig, amíg ugye a polgári konyha nem indult be, addig nem nagyon ették az emberek. Tehát nem is volt
0: akkor
1: olyan.
0: Akkor tényleg újdonságnak számít, igen. Mert itt több ezer éves ételek vannak.
1: Hát igen, és ugyanis nem tudjuk néha, és a nemzeteknél is nincs így valahogy meghatározva pontosan, hogy mikor már főzelék, tehát a levesek, a sűrű levesek, a mártások, az egytál ételek között van valami, ami ugye, hogy át, hogy mondjam, formálódik valami.
0: Már nem
1: krémleves, de... Jól, hogy mondod, hogy krémleves. Az angoloknál például krém. Tehát a spenót krém, mint olyan. Tehát a spenótban, ha megfőzik, a spenót krém lesz. Vagy pedig sűrű, hüvelyes. Tehát ilyen például a bab vagy a lencséből készült valami, ami vagy stew, vagy pedig kremli, tehát vagy kémes. Érdekes, hogy ugyanez van a németeknél, ahol vagy úgy nevezik, hogy egy tálétel, tehát Eintopf, vagy pedig az van benne, hogy krémes zöldség, tehát gemüzelére, belaige. Érdekes, hogy a cseheknél már azért megtudhatjuk, mert náluk minden vagy polévka, vagy leves, de igen. Omácska. És itt van, amit használnak több szláv nyelvben, illetve nálunk is megtalálható, sőt a magyar is használja, a mácsánka, tehát a mácsagy, a tunkolni.
0: Tunkolás, igen.
1: Tehát, és ez viszont a mártásra vonatkozik, és ezek a sűrű, ami ugye, ezek voltak, hát a középkorban is voltak kimondottan mártások, amiben ugye azt is sűrítették, ahogy említettük, vagy kenyérrel, amíg nem volt kenyér, akkor kimondottan ilyen keményebb, úgy hívták, hogy mézes kalács, tehát a cseheknél is ezt használták, és ezzel besűrítették, és kaptak egy ilyen sűrű mártást. Most valóban a magyar konyhában, hogy ez hogyan a 18. században, hogy indult, hogy most akkor feltétel, mert tudjuk, hogy a legtöbb főzeléket, mégis ugye a férfiak miatt, feltétel, tehát valamivel tálalják. Ebből rögtön elkészül az egy tálétel, tehát mondom, hogy itt mindig ilyen keverék van, hogy most hol tartunk, hogy ez most egy sűrű. És a magyar is így veszi például, a erdélyi konyha is, hogy főztem egy sűrű bablevest, ami már főzelék, mert főztem, mert sűrű is, és akkor itt jön az, hogy a technológia változtatja meg, hogy mivé válik,
0: és ez az a sűrítés.
1: Igen, tehát ez a leves.
0: Főzelék?
1: Igen, ez az, amikor leves, és ezt besűrítjük. Ezt háromféle módon tudjuk besűríteni, ugye legtöbben emlékeznek rá, hogy vagy liszttel, tehát vagy alapjában véve besűrítik, vagy habarással, vagy pedig a saját, hogy mondjam, zöldségével, tehát az alapanyaggal. Ilyen például készíthetjük a bablevest, hogyha sűrűre főzzük, és utána még egy részét alapjába véve összeturmixoljuk, és visszatesszük, és akkor ettől egy ilyen sűrű anyagot kapunk. Természetesen ez összefügg a zöldség terményekkel, és azoknak a szezonjával, ahogy említetted, de érdekes, hogy valóban ilyen esetben a tököt is használjuk, tehát tudjuk, hogy most van a tökfőzelék, a gyalulni való tökből, ami szintén sűrű, használhatjuk a cukkinit, mint olyat, de sokan például ebben az időszakban, vagy később a tarlórépából készített, hogy mondjam, sűrűbb kása, nem is kása, ez nem kása, de ne keverjük, hanem a főzelék, tehát ha már megfőzött.
2: Ha már főzelék, akkor
1: igen,
2: főzelék.
1: Hogy ezt használták. Tehát, de ugyanez vonatkozott később az összes zöldségre, mint olyanra, általában az összes, tehát létezik répa, répából készíthetünk. Bármit, amit megfőzünk és besűrítünk. Tehát az lesz a főzelék, mint olyan.
2: És hogyha úgy készítjük azzal a variációval, hogy magát a zöldséget turmixoljuk le, akkor azt liszt nélkül is el lehet készíteni?
1: Természetesen ez a harmadik változat. Igen, ez a harmadik változat, amikor nem teszünk bele se keményítőt, se lisztet, se nem habarjuk, hanem kimondottan csak sűrítjük magával. Ezt, hogy mondjam, ezt sok esetben a borsóval meg lehet tenni, tehát borsó levesűrű, borsó főzelék az már passzírozva van. De ugyanez vonatkozik a passzújra, tehát a babokra is, amit fel lehet utána, hogy úgy mondjam, be lehet sűríteni magával, és akkor kapunk egy ilyen krémes, most megint mondjam, hogy kását, de hát az már főzelék. A kása és a főzelék között azért még mindig annyi különbség van, mint a leves és a főzelék között, tehát attól függ, hogy mennyi folyadékot tartalmaz. Ez a folyadék lehet sok esetben víz, de általában tejet, illetve jogurtot, illetve savany, és ebből készülnek ugye a savanyú, illetve teljes főzelékek, igen, aminek nagy hagyománya van Erdélyben, például a Balkánon, ahol például ezt ilyen nyáron hidegen is tálal, ecettel ízesíthetjük, citromlével ízesít, sok tárkony tehetünk bele, kaprót, ahogy említetted, hogy a tökhöz például a tökfőzelékben kapor megy, igen, de ugyanez vonatkozik például a krumplira. A krumplit is például saját magával szoktuk általában besűríteni, de mondom, még nagyon sok helyütt hagyomány, hogy liszttel sűrítenek, ami a mai világban egy kicsit már, hogy mondjam, ott már ilyen mézgás lesz az állag, és ez ilyen ragacsos, tehát tudjuk, hogy a csiriszt és a lisztből csináljuk, tehát ez már nem olyan egészséges, mert nagyon sok benne ugye a sikér, úgyhogy...
2: És divatos étel manapság a főzelék a gasztronómiában?
1: Hát nem tudom, az az erős gyanúm, hogy nem. A levesek nem, annyira nem, még hagyományként megvan, tehát még tálalják néhol, falun készítik, de eltűnt. Tehát valóban, vagy pedig úgy jelenik...
2: Vagy pedig a krémlevesek átvették a helyét?
1: Hát igen, hát nem is krém, hanem néha azért a kifőzdékben van. Tehát a kifőzdékben van, de ott sem, mint magába, hanem alapjában egy ilyen egy tál ételként, amikor ugye mindig valamit kell hozzátenni. A spenóthoz például akár virslit, a spenót már az is krémes, tehát az is főzelék, igen, ha úgy készítjük el, tehát ha felöntjük még tejszínnel vagy mással, akkor ahhoz tükörtojást adunk, akkor szafaládét szoktak adni. Tudom, hogy néha ilyen gyors pörköltet készítenek, ilyen paprikás pörköltet, ugye különböző húsokból.
2: Nagyon finom tud lenni.
1: Na hát ezek hozzá a feltétek, mint olyanok, de magát mondom, mint főzelék, én például imádom magába a főzeléket, főleg a hideg, úgyhogy a legjobb ugye a kocsonyás hideg krumpli főzelék a hűtőből.
2: Na úgy még nem ettem, hidegen még nem ettem, eddig csak forró
1: hát
2: ettem,
1: mert
2: a főzeléket.
1: Mondjuk rá, télen nem éppen a legideálisabb, de ha nyáron van, akkor az valóban nagyon felüdítő, és nagyon finom, úgyhogy én nagyon szeretem.
2: Főzeléket alapvetően gyorsan el lehet készíteni, nem?
1: Hát alapjában véve egy sűrűbb levest főzünk, és azt sűrítjük, tehát mint olyat. Előtte természetesen gyorsan. Attól függ, hogy milyen zöldséget, illetve gyümölcsöt is, de főleg
2: lehet
1: gyümölcsöt.
2: Gyümölcsből is?
1: Hát alapjában véve említettem tegnap, a gyümölcslevesek is lehetnek főzelékek. Tehát, hogyha sűrűbbre főzzük, a tejszínt, hogy mondjam, valamilyen úton, módon besűrítjük, akár keményítővel. Érdekes mondom, hogy ha nem lisztet használunk, akkor keményít. Általában a burgonya keményítőt használunk, mert a ételekhez a burgonyát, de van, aki például a kukorica keményítőt használja, úgyhogy abból nem kell sok, az is ilyen, hogy mondjam, beindítja azt a tömörséget, aminek a főzeléknek kell lennie. Én mondom, jobb szeretem, hogyha sűrűre van főzve, és valamit még azért bele turmixolok, mindenhez, főleg a zöldborsóba, mint olyat, de mondom, igen, ahogy mondtad, hogy ha szárazból készítünk, például télen, amikor ugye már száraz hüvelyseket tartunk, akkor természetesen sokáig tart, mert ugye be kell áztatni először kétszer-háromszor a hüvelyeseket, mert abból ugye ki kell, hogy oldódjon az az anyag, ami alapjában véve, most nem tudom fejből, de a köszvénynek az egyik alapja, a hüvelyesekkel nagyon vigyázni kell, tehát azt valóban át kell mosni, és utána, de frisseket például használhatjuk, mint olyat. Sőt, a kifejtetlen, ilyen ugye a sárga bab, amit ugye fejtetlenül is főzhetünk, amíg zsenge, addig igen, ilyen a zöldborsó is néha még, tehát mikor teljesen zsenge, de általában már a kifejtett zöldborsót használjuk, ebből készíthetünk ugye pürét is, mint olyat, de hát, na, és akkor itt jön az, hogy most a pürét, ha felhígítjuk, alapjában ővel kapunk egy, hogy mondjam,
2: főzeléket.
1: Úgyhogy mondom, ez csak technológiai kérdés, és mondom, ez a ómácska, ez a mácsanka, tehát a mártogatós, és sok esetben így átmegy ebbe főzelékbe. Ilyen például még hagyományosan az esküvőkön szokott lenni, hogy ugye ez egy egész önálló étel. Tehát akkor indul el önálló ételnek, amikor más nincs hozzá. Tehát ha feltétel adjuk, az egy kiadós önálló étel. De lakodalmakban például van, hogy ugye megfőzik a levest, akkor van a leves, és a második fogás, illetve a második előétel, ami meleg, ugye mindig már a hideg előétel van az a leves előtt, aztán van a leves, és utána van a meleg előétel. Ugye ez a jobb esetekben, de általában, ahogy mondtam, ilyen nagy hagyományosoknál, ahol megtartják ezt a hagyományos ételrendet, hogy először ezt, azt, utána ezt. Szóval a kivett húsból, tehát a leves húst, mint olyat, sőt, a leves zöldséget, bár ilyenkor például a leves zöldséget is át szokták passzírozni, kicsit felszokták hígítani a húslével, és mindjárt kaptak egy ilyen zöldséges főzelék mártogatós, mint olyat, vagy pedig nagyon hagyományos a paradicsmos mártás, tehát a paradicsom főzelék, ami ugye ez is egy ilyen, ami...
2: Ez egész különlegesen hangzik, na ilyet

0: gyulát teszünk, vagy főtt füstölt húst is tehetünk hozzá, mint olyat. Akkor említettük a különböző úgynevezett pörkölteket, mint olyat, tehát a vöröshagymán, a piros paprikával megpirított, és itt a hústól függően lehet ez marhahús, de főleg disznóhús, de sok esetben, hogyha a pénztárca nem engedi, akkor egyszerű szafaládét is lehet használni, sőt, én már láttam virslit is felhasználni ehhez, tehát ilyen készítem.
1: Igen, és hát ott a klasszikus fasírt is,
0: a régi módi. Hát amit most én mondjuk a fasírt, nem, mert mindenki azt mondja, hogy burger. Hát ez igen, valóban tehát a darált húsból készült gombócok, vagy pedig való a pogácsák, húspogácsák, igen. Úgyhogy...
1: Milyen fűszerek, vagy zöld fűszerek passzolnak, illenek?
0: Hát említettem, hogy főleg az ilyen markánsabb, ami így kihozza. Nagyon kevesen ismerik, illetve nem nagyon használják, viszont Erdélyben az erdélyi, hogy mondjam, fűszer a tárkony. A tárkony nagyon finom, tehát valóban a palóc főzelékekben, illetve a palóc levesben is, ugye az is van, de ez is egy tálétel, például a palóc leves is, mint olyan, tejszínnel van besűrítve, juhúsból készül, de nem is leves, meg nem is főzelék, tehát ez ilyen erre mondják, hogy egy tálétel, tehát ez a Eintopf németül.
1: Úgyhogy... El lehet valamilyen hibát követni egyébként, vagy el lehet rontani a főzeléket, vagy ön tanácsod, vagy mi az a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek főzelék készítés közben?
0: Vagy pedig a rántás. Tehát a rántást jól meg kell csinálni, tehát zsíron csinálni, vagy olajon csinálni, oda kell figyelni, hogy ne égjen oda a liszt, hogyha készítjük a rántást, és valóban csomómentesre próbáljuk meg utána összekeverni. A habarásnál ugyanez van, hogy általában vegyünk a lébe egy keveset, és azzal keverjük össze. Sőt, nagyon sok hibát követnek el, hogyha keményítőt használnak, és a keményítőben nem szabad meleget tenni, tehát nem meleg vizet, hanem a keményítőt csak hideg vízzel szabad, kevés hideg vízzel elkeverni, és úgy önteni bele a forróba, ekkor fog úgy ugye megkocsonyásodni. Sok hiba még, mikor tejszínnel, illetve tejföllel keverjük, illetve habarjuk be, ilyenkor szintén a tej, főleg a tejfölbe, hogy ne legyen, ne ugorjon össze, tehát ne legyen túrós, és ne legyen, ne látszódjék. Ilyenkor valóban vegyünk a főző léből, külön keverjük ki, és szép lassan habarjuk bele a főzelékbe, tehát sűrítsük. Utána, tehát a tejszín, a tejföl, mondom, főleg, hogyha sűrűbb teljes főzelékeket készítünk, hogy ne ugorjon össze, tehát mert nem is esztétikus, és nem is néz ki, tehát nem néz ki jól. Visszatérve még a tárkonyon kívül, ahogy említetted, természetesen használhatunk bármit, tehát a kaprot mindenképp, tehát, de nagyon sokan nem szeretik a kaprot. Én viszont valóban... Én például
1: igen.
0: A kapros, tehát a túrós, tehát most éppen már egy hete a kapros túrós pitéről álmodozom, úgyhogy mindig keverem.
1: Mihez lehet egyébként, melyik zöldséghez lehet a kaprot társítani, főzeléknél?
0: Hát főleg a tökhöz. Hát a tök az alapvető, az igen, az de egy én alap... ilyen kaporbolond vagyok, már nem mindenbe bele tudom tenni, úgyhogy nem az. Főleg az indiai ételekbe is, tehát a vörös lencsébe is bele lehet tenni, ha enyhén, tehát ott jók a ízek, hogyha van benne gyömbér, van benne kurkuma, van benne, tehát ez egy egészen más ízélmény, mint olyan. Amit nem nagyon szeretek, az a úgynevezett salátafőzelék, salátalevelekből.
1: Igen.
0: Tehát ez sok esetben hígabb, tehát valóban a szlovák konyhában ezek inkább, ahogy említettem, ilyen enyhén, leveses formán, nem olyan sűrűk, mint a magyarok, tehát nincsenek behabarva, és nincsenek berántva, mint általában, de teljesek, tehát inkább ilyen tejleves, egy kicsit sűrű, mert maga is a tartalma miatt, de nem levesenként tárolják, hanem kimondottan, hogy mondjam, főzelékként, tehát ahogy ők hívják, omácska, vagy pedig prívarok. Tehát,
1: igen. Hogyan lehet valamilyen különleges főzeléket készíteni? Van-e valamilyen ötletet, kreatív elkészítési módot? Bár az elmúlt percekben sok ötletet elmondtál, de van-e valamilyen konkrét javaslatod, ajánlatod, receptet esetleg?
0: Igen, nagyon egészséges, és nagyon jó, és mondom, hát mondta a kolléganő, hogy már nincs a zöldborsó, mert már, mondom, van, de még már a hűtőbe, mert ugye már ki van fejtve. A zöldborsót valóban úgy elhanyagoljuk az utóbbi időben, pedig nagyon finom. Természetesen vigyázni kell vele, mert azért más is tartalmaz, de van benne magnézium, kalcium van benne, a

0: akkor gyógyítja az izmokat, az érrendszeri megbetegedéseket, az izomgyulladás, valóban magnézium tartalma nagyon sokat segít, és ebben benne ugye zöld klorofil, és ebből valóban fantasztikus, nem csak püréket, hanem kimondottan főzelékeket lehet készíteni.
1: Ott ügyelni kell arra, hogy ne főzzük túl?
0: Igen, blanzsírozni kell, csak az azt jelenti, hogy pár 3-4 percre lobogó forró vízbe belemártani, hogy a baktériumok ugye meghaljanak, illetve leforrázzuk őket, utána rögtön hideg vízbe tesszük, és utána főzhetjük, nem sokáig, ugyanis nem kell neki sok főzés, és utána turmixoljuk. Tehát ebből, és utána az állaga alapján, tehát hogy mennyire veszi fel, hígíthatjuk ugye tejszínnel, főzőtejszínnel, tejföllel, mint olyan, ha pikánsabbra. Én viszont szeretem, hogyha egy kevés vaj van benne, és tejszín van benne. Ekkor ilyen tejszínesebb, és erre valóban tehetünk utána bármit. Tehát készíthetünk akár pirított sárgarépát, mint olyat, készíthetünk hozzá tükörtojás, vagy budjantott tojás például. Fantasztikus finom, úgyhogy a másik dolog, amit nagyon szeretek, az viszont a spenót. Amit nem szeretek, az a sóska. A sóskának van ugyanis egy ilyen számomra olyan meg nem határozott, enyhén cukrozott, pikáns íze, ami úgy nem passzol nekem az ízbimbóimra, viszont a spenótot imádom. A spenótot bármibe és bárhová.
1: Hogyan lehet szerinted a gyerekekkel megszerettetni a spenótot? Meg lehet? Mert hát a legtöbb gyerek általában, nem tudom, talán a
0: hát
1: színe
0: a brokkolit
1: az
0: a színe miatt, igen, általában. Hát el kell neki mondani, hogy a Pepe tengerésznek a történetét, aki ugye spenóttól lett erős.
1: Igen, ezt próbálták nekünk is gyerekét el, nem, hát nem működött.
0: Alapjában véve be lehet keverni, készíthetünk belőle pogácsákat, mint olyat. Oh. Tehát, hát olyan, mint a cukinival. Valamibe bele kell keverni. Tehát valami zöldbe, hogy azért ha azt a zöldet megeszi, vagy ha nem eszi meg, de eltűnik. Tehát ők szeretik az ilyen, hogy mondjam, zöldséges burgereket, tehát ilyen húspogácsa helyett van zöldségpogácsa. Ez készülhet például nagyon finom a zöld borsóval is, például nem kell lepasszírozni, hanem csak beletenni, az egész jól mutat. Tehát az ilyen különböző pogácsákat elkészíteni, vagy pedig én, amit nagyon szeretek, csinálok belőle egyszerűen piskótatésztát. Tehát valóban a spenótot belekeverem a piskótatésztába sósan, és sütök belőle egy lapot, és azt valamivel töltöm. Nagyon finom a spenót palacsinta, az biztos megeszik, tehát a spenótos palacsinta.
1: És hogyan lehet esetleg a magát a spenót, a főzeléket ízesíteni?
0: Hát ahogy mondtam, a spenótba általában én például fokhagymát teszek hozzá, mindenképp teszek bele szerecsendiót, azzal azért vigyázni kell, mert ugye az egy kicsit vidámít, ez inkább ilyen ópiumszerű.
1: Hát ugye sokat fogyasztok belőle.
0: Igen. Úgyhogy valóban ezt is fűszerezni lehet, tehát fekete borssal is lehet, én nagyon szeretem, van a fokhagyma mindenképp, hagyma benne, néha budjantott tojással készítem, igen, tehát beleütöm a tojást, és érdekes, hogy imádok egy nagyon finom, hogy mondjam, utánételnek hívják az indiaiak, náluk van egy utánétel is, de azt jelenti, hogy a főétel után, nem mint a franciáknál, hogy sajtot tálalnak, mert a sajtot ugye a franciák az étkezés végén tálalják, hanem ők náluk van egy ilyen, hogyha még az ember egy kicsit éhes, akkor azt úgy hívják, hogy utánétel, és ilyen valami apróság, de nem chips, szóval
1: és
0: semmi
1: nem is
0: meg nem ilyen, a dezert az még vár, úgyhogy az van. Úgyhogy, és nekik van ilyen, hogy spenótos krumpli főzelék, mint olyan, és valóban ez egy ilyen hagymás, spenótos, főtt krumpli darabkák, de nagyon meg van fűszerezve, tehát valóban dőfűszer, tehát garam maszalával, amiben ugye nagyon sok fajta fűszer van, és fantasztikus finom, nagyon jól eteti magát, ehhez például a lasszit lehet, tehát a jogurtos italt lehet tálalni, mint olyat, úgyhogy szerintem meg lehet, és főleg ezeket a zöldeket, úgyhogy én szerintem, nem tudom, a gyerekek a brokkolit sem nagyon szeretik, valóban nem gondolkodtam erre, hogy a zöld színe miatt, hiszen a zöld az egyik legmegnyugtatóbb, legtermészetesebb szín, hisz a fák zöldek, a fűzöld, tehát nem mondanám, ha valaki most utóbbi időben nagyon divatosak a lila ételek, mert abban egészen más anyagok vannak, a lila vörös hagyma, akkor a lila káposzta, arra nem mondanám, hogy azt egyék meg, mert az néha elmegy kékbe.
1: Tehát, az de ők például furcsa ételesek.
0: Hát éve. Igen, de ők viszont imádják a hupikék törpikéket, mint hogy hívják például fagylaltba, úgyhogy nem értem ezt a szín, hogy mondjam, blokkot náluk, de lehet, fel lehet.
1: De készíteni. Vannak gyerekek, akik szeretik a spenótot.
0: Hát igen.
1: Van-e még esetleg valamilyen ötleted, recepted a főzeléket illetően egyéb, bár már nagyon sokat elmondtál az elmúlt
0: hát mondom, bármivel megpróbálhatjuk alapjába véve, ami most mondom, tarulórépát biztos nem fognak, mert ez már nehéz kapni, de képzeljük, nagyon finom a karalábé főzelék. Tehát most karalábé és karfiol főzeléket is készítettünk, kombinálhatjuk brokkolival. Tehát valóban ezeket mind fel tudjuk használni, hogy legyen. A legrosszabb esetben, ha elrontottuk, ha úgy gondoljuk, hogy elrontottuk, akkor ezt fel lehet turbózni úgy, hogy főzünk hozzá tésztát, valamilyen tésztát, beleütünk még két-három nyersen, két-három tojást, az egészet összekamatyoljuk, beletesszük a sütőbe, tehát egy kibajazott, kiolajozott sütőbe, megszórjuk sajttal, és megsütjük, és kapunk egy fantasztikus egytál ételt, a besült ételt, a csőbesült ételt, és erre is használhatjuk a főzeléket.
1: Nos, hát rengeteg jó ötletet, kreatív megoldást, tanácsot, javaslatot kaptunk most Luigi-tól. Szerintem a felét nehéz is volt megjegyezni, de hogyha egyébként valaki még szeretné újra meghallgatni, akkor a Pátria Rádió honlapján ezt majd megteheti hétfőtől. Visszahallgatható a beszélgetés, és ez a nyár folyamán felhasználhatóak azok az ötletek, amiket az elmúlt percekben elmondtál. Kosár Lajos gasztroblogger volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük, Luigi, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: ne becsüljük le a műkedvelőket, vagy ugye a hát sufni művészet, szerintem ez nagyon jó szó arra, hogy mi történt a háztartásokban. Mindenki a meglevőből próbált valamit létrehozni. Na most itt természetesen nem mindig keletkezett azért művészi érték, nagyon sok instrumentális darab, csak azért, hogy csináljunk valamit. Viszont van a karanténkultúrának, mai napig tart egyébként ez a folyamat, egy olyan feldolgozási területe, ami azért létrehozott olyasmiket, amiket ma is bátran ki lehet tenni a kirakatba.
1: H. Nagy Péter irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel legutóbbi könyve kapcsán a karantén kultúra örökségéről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval? És hogyan élte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla? Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tíz óra van. Nappali. Fica Jánossal.
4: Kezdődik műsorunk második órája a visszatérő jogi rovatunkkal, majd megemlékezünk a legendás 27-esek klubjáról is az előttünk álló 60 percben. Érdemes tehát velünk maradni, most átadom a szót Gazsik Viktória hírszerkesztőnek.
5: A Pátria Rádió hírei.
6: Júniusban a progresszív Szlovákia nyerte volna a választásokat. Újabb orosz támadások értik Ukrajnát, míg Kijevben 30-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Élénk északi szél és derült égbolt várható ma 30 fokos csúccsal. Következnek a részletek. A Fókusz ügynökség friss felmérése szerint júniusban a progresszív Szlovákia nyerte volna a parlamenti választásokat a szavazatok 18,1%-ával, második helyen a Smer végzett volna 17,7%-kal. A parlamentbe került volna a Republika, a Szlovenszko mozgalom, a HLASZ, az SZSZ és a KTH is. A bejutási küszöb alatt végzett volna a parlamenten kívüli Demokrati, az SNS, a Magyar Szövetség és a Smerodina. A felmérést június 22-e és 29-e között 1027 kitöltő részvételével végezték el. 2026-ban közel 14,3 millió euró támogatást kapnak a pártok a 2023-as választási eredményükért. A támogatáson az a 8 párt és egy választási koalíció osztozik arányosan, amely legalább 3%-os eredményt ért el a parlamenti választáson, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. A pártok a 4 éves ciklus alatt egészen 2027-ig összesen 92,87 millió euró állami támogatást kapnak. A parlamenti választás győztese a Smer kapja a legnagyobb éves támogatást, közel 3,6 millió eurót. A parlamentből kimaradó, de 3%-nál jobb eredményt elérő pártok is kapnak támogatást. A Republika közel 460 ezeret, a Magyar Szövetség pedig több mint 424 ezer eurót. Peter Pellegrini államfő a jövő héten Ankarába utazik, ahol részt vesz a NATO csúcs találkozóján. A tagállamok vezetői az euróatlanti biztonság helyzetéről, a védelmi képességek erősítéséről, a védelmi beruházásokról és az ukrajnai helyzetről tárgyalnak. A tanácskozás fő programpontjára szerdán kerül sor a török elnöki palotában. A NATO csúcs találkozónak másodszor ad otthont Törökország. Legalább két ember meghalt és 8-an megsebesültek az Ukrajna északkeleti és középső részét ért északai orosz légitámadásokban. A Szumi régióban egy lakóházat ért találatban két nő vesztette életét, míg Krivij Rih már rakéta csapás sebesített meg 7 embert. Közben az ukrán hatóságok szerint a Kijev elleni tegnapi nagyszabású támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett. Közel 100 sérült el. Orosz források szerint eközben ukrán csapás ért egy energetikai létesítményt az oroszországi Belgorod térségében, ahol egy nő életét vesztette. A felek továbbra is egymást vádolják a polgári infrastruktúra elleni támadásokkal, a háború fokozódó légicsapásai közepette. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump szerint nevetséges, hogy az USA a jelenlegi formában továbbra is finanszírozza a NATO-t. A Truth Social nevű közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Washington és a szövetség viszonya nem különcsönös, és az európai tagállamok nem nyújtanak megfelelő támogatást az Egyesült Államoknak. Trump a NATO közelgő ankarai csúcs találkozója előtt ismét élesen bírálta a szövetségeseket, és felvetette az amerikai szerepvállalás újragondolását is. A kijelentések tovább erősítik a transzatlanti kapcsolatok körüli feszültségeket.
7: A tengeren túli labdarúgó VB 16-od döntőjében Spanyolország Ausztria 3-0, Portugália Horvátország 2-1 és Svájc Algéria 2-0. A győr labdarúgó csapata szerződtette Csinger Márkot, a DAC közép hátvédjét, aki tavaly nyár óta kölcsönben szerepelt az Eto gárdájában. Alex Molchan 6-3-6-2-6-4-re kikapott a cseh Izsi Lehecskától a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában.
6: Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallották.
8: Időjárás.
6: Változóan felhős, javarész derültékbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
8: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
6: Balesetre figyelmeztetnek Eperjesen a Duklianszka és a Safárikova kereszteződésében a központ irányába. Sebességet mérnek Rimaszombatban a Kassai úton Bátka felé. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
8: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra, 10 perc van, önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali. Ebben az órában egy régi új rovattal jelentkezünk. A mindennapokat érintő jogi kérdésekről beszélgetünk, közérthetően gyakorlati példákon keresztül, hiszen sok olyan élethelyzet adódik, amikor jól jön egy szakértő tanácsa. A visszatérő jogi rovat mai témája a gyerektartás. Meddig kell fizetni? Mi történik akkor, ha a gyermek egyetemre megy? Mi van, ha valaki nem fizeti a megítélt tartásdíjat, vagy éppen megváltozik a szülők anyagi helyzete? Ezekre és a leggyakoribb tévhitekre is választ ad szakértőnk, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. Majd megemlékezünk a rocktörténelem egyik legismertebb mítoszáról, a 27-esek klubjáról, hiszen több olyan legendás zenész is van, aki 27 éves korában halt meg. Ráadásul éppen ma van Brian Jones és Jim Morrison halálának évfordulója. Mindketten 27 évesen hunytak el. Ez a társaság pedig a 60-as évek óta máig bővül, ha úgy tetszik, a klub még mindig szedi áldozatait. De ki tartozik a 27-esek klubjába, mi történt velük és mit érdemes tudni róluk? Kiderül 10:45-kor. Majd a 11 órai híreket követően pénzügyi tanácsokkal jelentkezünk, hiszen a nyári vakáció sokszor alaposan meg tudja terhelni a családi költségvetést. Az ember nyaralás közben hajlamos ugyanis kevésbé figyelni a kiadásokra, könnyebben költekezünk, ráadásul a váratlan költségek is bármikor felbukkanhatnak. De mire érdemes odafigyelni egy külföldi utazás során? Mire vigyázzunk, ha a bankkártyával fizetünk, vagy készpénzt veszünk fel egy külföldi ATM-ből? Ezekre és hasonló kérdésekre ad nekünk választ Szalai Árpád közgazdász a műsor utolsó órájában. Ha tehetik, továbbra is maradjanak velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: pénteki nappaliban új rovattal jelentkezünk, a mindennapokat érintő jogi kérdésekről beszélgetünk majd közérthetően, gyakorlati példákon keresztül, hiszen sok olyan élethelyzet adódik, amikor jól jön egy szakértő tanácsa. Az első adás témája a gyerektartás. Meddig kell fizetni, mi történik akkor, ha a gyermek egyetemre megy, mi van, ha valaki nem fizeti a megítélt tartásdíjat, vagy éppen megváltozik a szülők anyagi helyzete. Ezekre és a leggyakoribb tévhitekre is választ ad jogi rovatunk szakértője, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd.
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval az ön tapasztalatai szerint mik a leggyakoribb tévhitek a gyerektartással kapcsolatban?
1: A gyerektartásról nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy egyszerű matematikai kérdés, hogy van egy gyermek, van egy összeg, amit fizetni kell, de a valóságban ez sokkal bonyolultabb kérdés, és nagyon függ az élethelyzettől. Tehát a bíróság maga egy egész élethelyzetet vizsgál. Mire van szüksége a gyereknek, mire képesek a szülők, és ki milyen formában vesz részt a gyereknek az ellátásából. Szlovákiában ezt a kérdést a családjogi törvény vizsgálja és szabályozza. A törvény szerint mindkét szülőnek eltartási kötelezettsége van a gyermeke iránt, viszont nem feltétlenül kell financiális, tehát pénzügyi keretek között azonos mértékben ezt vállalnia. A legfontosabb kérdés az az, hogy a gyermek képes önállóan eltartani magát. Gyakori tévvit, hogy és ezzel találkozunk leggyakrabban az irodában is, hogy azt gondolják a szülők, hogy a gyerek 18 vagy 25 éves koráig kell fizetni kötelezően az eltartást, az úgynevezett vízsivnét a szlovák megnevezés szerint. Ez nem így van. A 18. életkor az azért fontos, mert olyankor lesz nagykorú a gyermek, és attól a naptól számítva már nem az eltartó vagy a gyámságot betöltő szülő az, aki felveheti ezt a pénzt, hanem maga a gyermek. Tehát onnantól fogva nem annak a szülőnek kell a tartásdíjat folyósítanunk, akinél a gyerek el van helyezve, hanem magának a nagykorú gyermeknek. A 25 év pedig azért szokott bevésődni az embereknél, mert bizonyos jutatások ehhez az életkorhoz köthetőek, amiket igényelhetnek a szülők. Ez viszont nem igaz, hogy a tartásdíj 18 vagy 25 éves koráig fizet csak az eltartott gyereknek. Ha a gyermek középiskolában vagy nappali tagozaton egyetemen tanul, és ezt reálisan a jövőbeli munkavállalásáért teszi, tehát szakmai előrelépését biztosítja, akkor a tartási kötelezettség általában továbbra is fennáll ezeket a korokat figyelembe véve. Ugyanez igaz akkor is, hogyha a gyerek azért nem képes magát eltartani ezen a koron túl, mert ezt az egészségügyi állapota vagy más objektív körülmények nem engedélyezik. Más a helyzet természetesen akkor, hogyha nagykorú gyermek indokolatlanul nem tanul, vagy nem dolgozik, vagy csak formálisan tart fel valamilyen tanulmányi jogviszont azért, hogy ne kelljen neki munkába állni. Ilyenkor már felmerülhet, hogy a tartási kötelezettség megszüntethető, vagy módosítható. Ezt a kérdést azonban nem érdemes önhatalmulag meghatározni, mert amennyiben a bíróság egyszer már döntött a tartásdíj mértékéről és a kötelességről, akkor ezt csak bírósági úton lehet megszüntetni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha a gyermek tovább tanul, egyetemre vagy főiskolára jár, ez esetben mi a helyzet a tartásdíjat illetően?
1: Egyetemi tanulmányok esetén általános szabálynak számít, hogyha a gyermek nappali tagozaton jár egyetemre, akkor a tartási kötelezettség általában fennmarad. Nappali tagozat esetén ugyanis a gyermek rendszerint még nem tud teljes körű munkát vállalni, ugyanakkor a bíróság itt is fogja vizsgálni, hogy a tanulmányok észszerűen haladnak-e, hogy a gyermek teljesíti a kötelezettségeit, és a képzés az valójában a jövőbeli önálló életét segíti-e. Nyilván egy harmadik egyetem, amit mondjuk egymás után végez a gyermek, már nem indokolt, tehát az első kettőből is nagy valószínűséggel ő már el tudná tartani magát, és biztosítani tudná a jövőjét. Ami a távutat illeti, erről már ugye egy picit beszéltünk az előzőekben is. A távúton végzett egyetemi tanulmányok sem jelentik önmagukban és automatikusan az eltartási kötelezettség végét. Inkább azt a kérdést nyitják meg, hogy a gyermek az adott tanulmányi forma mellett képes-e dolgozni, és hogy ténylegesen rendelkezik-e olyan jövedelemmel, amelyből önállóan meg tud élni. A tartásdíj célja, és ez nagyon fontos tudatosítani, a tartásdíj célja nem az, hogy egy nagykorú gyerek kényelmesen eltartott legyen. A tartásdíjnak a célja az sokkal inkább az, hogy reális esélyt kapjon a gyermek arra, hogy szakmát, vagy végzettséget, vagy önálló egzisztenciát teremtsen magának.
0: Mi történik, hogyha valaki nem fizeti a tartásdíjat, mit tehet ilyenkor egy szülő?
1: Természetesen alaphelyzetben korrekt kapcsolatoknál ez nem kérdés, mert a szülők megegyezhetnek annak mértékéről, illetve arról, hogy milyen tartásdíjt szabjunk meg. Amennyiben ez nem működik magától, vagy nem működik a kommunikáció, akkor minden esetben a bíróságot vagy a bíróságnak a segítségét kellene kérnünk. Tehát, hogyha a tartásdíj még nincs meghatározva egy bírósági döntésben, akkor az az első lépés, hogy keresetet kell beadni a bíróságra, ahol pontosan meghatározzuk, hogy milyen kiadásai vannak a gyermeknek, és akkor ennek függvényében természetesen az anyagi helyzetet meg a kereseti lehetőségeket figyelembe véve, milyen tartásdíjt kívánunk megítéltetni a bíróság által. Tehát a bíróság maga nem hasraütéssel állapítja meg, hogy milyen tartásdíjat fognak fizetni az egyes felek, hanem komplex átvizsgálásnak vetik alá úgy a gyermek kiadásait, mint a szülőknek a bevételeit, vagy a magát az anyagi helyzetét, vagy a vagyoni helyzetét sokkal inkább. Tehát a gyermeknek megint csak nem akármilyen kiadásait fogják figyelembe venni, hanem főként az indokolt kiadásokról beszélünk, például az élelmezés, lakhatás, ruházat, oktatási költségek, egészségügyi költségek, gondolok itt egészség károsodásokra akár, nem komolyakra, de akár egy szemüveg, vagy egy fogszabályzó, vagy egy ételintolerancia is indokolhatja a megemelkedett kiadásokat egy gyermeknél, ezért ezeket is figyelembe kell venni. De fontos az, hogy a gyermeknek szabadidős tevékenységei is legyenek, vagy más hasonló kiadásai, ha vannak, akkor ezeket számításba kell venni, mert ezek is biztosítsák a jövőben szellemi, illetve fizikai fejlődését is akár. Tehát ezeket a kiadásokat alávetjük a szülőknek a jövedelmi kereseti lehetőségeinknek a faktorába, illetve a vagyoni lehetőségeik faktorába. Fontos, hogy a bíróság nem kizárólag azt vizsgálja, hogy mennyi pénz érkezik be a szülő bankszámlájára, hanem azt is nézheti, hogy a szülő milyen végzettséggel, tapasztalattal vagy vagyoni háttérrel rendelkezik, és hogy reálisan mennyit kereshetne. Nagyon gyakran találkozunk a bíróságon azzal, hogy próbálja a köteles szülő eliminálni, tehát lecsökkenteni a kereseti lehetőségeit annak reményében, hogy a tartásdíjat azt ne kelljen megfizetnie. Na most ilyen esetekben, hogyha mondjuk minimálbérre dolgozik, akkor a bíróság azt is vizsgálni fogja, hogy az ő szakmájában, amit kitanult, milyen potenciális keresetet érhetne el, és akár annak ellenére, hogy mondjuk kimutat egy 800-900 eurós kereseti lehetőséget, abból fog kiindulni, hogy 1500-1700 eurót kereshetne, hogyha reálisan abban a szakmában helyezkedett volna el, ahol neki lehetősége lenne a tanulmányait tekintve.
0: Hogyan és mi alapján számolják ki a tartásdíj mértékét?
1: A tartásdíj megállapításán ezen kívül még az is nagyon fontos faktor, hogy ki mennyit és milyen személyes gondoskodást nyújt a gyermeknek. Másképp kell természetesen megítélni azt a helyzetet, amikor az egyik szülő a gyermek mindennapi gondozásában részt vesz, vagy másképp kell megítélni azt a helyzetet, amikor nagyon keveset foglalkozik a gyermekkel. Természetesen függvényében attól, hogy hogyan van a gyermek elhelyezés megoldva, ez akár azt is indokolhatja, hogy a bíróság tartásdíjat nem határoz meg egy váltott, vagy egy közös felügyeletnél, például ez teljesen mindennapi, hogy a bíróság nem határoz meg tartásdíjat, hisz a szülők olyan részben vesznek részt a gyermeknek a ellátásában, ami ezt nem indokolja. A bíróság tehát komplexen értékeli a szülők tényleges hozzájárulását a gyermeknek a életéhez, és nem feltétlenül csak pénzbeli, hanem személyes gondoskodás formájában is elvégezhető ez a fajta betét a gyermek életében. A jogerős bírósági döntés meghozatalát követően a kötelezett szülő kötelessége, hogy a megállapított összeget azt időben és abban a meghatározott összegben fizesse meg. Amennyiben ez elmulasztódik a köteles szülő részéről, akkor vannak biztonsági mechanizmusok, amik biztosítékot adnak a gyermeknek, illetve az ellátó szülőnek arra, hogy ezt akár kényszer rendelkezések által valamilyen formában megszerezze és biztosítsa ezzel a gyereknek a megélhetését.
0: És ez hogy működik? Mik ezek a megoldások, amelyekkel ezeket biztosítani lehet, hogy a tartásdíj valóban meg legyen fizetve?
1: Már maga a bírósági döntés kiadása is sokszor segít egyébként, hogyha a köteles szülő tudatában van az annak, hogy a nem megfizetéssel gyakorlatilag következmények lehetnek a számára. Több módja van egyébként, hogy milyen formában lehet a tartásdíjat kikényszeríteni a köteles szülő részéről. Ugyanis amennyiben akár csak egy hónappal elmarad a köteles szülő, ez indokolja azt, hogy végrehajtásra adja az a szülő, akinek ez meg van ítélve, ez az eltartási összeg, vagy akár a nagykorú gyermek. Tehát a végrehajtás elkezdésével különböző intézkedésekhez folyamodhat a végrehajtó, akár a munkabérből való a levonáshoz, bankszámla záróláshoz, vagy más vagyon értékesítéséhez is. Ráadásul sokkal széles körülbelül a végrehajtás ilyen esetekben, mint általánosan, ugyanis nem csak a tartozó összeg megfizetéséig tart ez a végrehajtás, hanem ezt túlmenően a havi összeg befizetésének biztosításához is. Tehát, hogyha elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor nem az van, hogy tudom, hogy ez 2000 euró mértékéig fog tartani adott esetben, ami az aktuális tartozás, hanem a végrehajtó a havi összeget is végrehajtás alá teszi, és havi szinten elsősorban az aktuális tartásdíjat, majd az elmaradott tartásdíjat fogja levonni a számlánkról, vagy a bérünkből, vagy akár eladással beszerezni, és már mikor a nullára jutunk, még mindig minimum 3 hónapig fog tartani ez a végrehajtás. Tehát ez egy elég kellemetlen folyamat. Ezen túlmenően a szlovák jog ismer úgynevezett kényszerítő intézkedést is, megint csak a végrehajtással összefüggésben, és ezt a végrehajtó teheti meg, méghozzá a jogosítvány elvételét. Tehát, hogy akinek minden nap szüksége van a jogosítványára, nyilván meggondolja, hogy elmaradjon-e a tartásdíjjal, ami egyébként erkölcsileg el is várható tőle, hisz ez a gyermek az ő gyermeke is, és nem biztos, hogy elmegy arra a szintre, hogy megengedje magának, hogy a jogosítványát ennek függvényében elvegyék. A harmadik lehetőség, ami nagyon erősen biztosított most már, és ezt azért mondtam, mert ez nagyon sokáig nem így volt, illetve volt lehetőség büntető eljárást indítani a múltban is, viszont olyan feltételei voltak, hogy amennyiben bizonyos részét a tartásdíjnak megfizették, vagy egy bizonyos idő nem telt el, akkor ez nem jött számításba. Ma viszont már úgy van a jogszabály megalkotva, hogy bűncselekménynek minősül az a tevékenység is, vagy az a mulasztás is a köteles szülő részéről, amikor 2 éven belül 2-szer nem fizeti meg a tartásdíjat. Tehát, hogyha 2 éven belül teljesen mindegy, melyik 2 évet figyeljük, és 2 hónapig nem fizette meg a tartásdíjat, akkor az azt jelenti, hogy bűncselekményt követett el. Nyilván ez első alkalommal még nem feltétlenül letöltendő büntetést jelent, de a későbbiekben, hogyha akár visszaesőről van szó, vagy hogyha különösebb hatással volt a nem megfizetés a gyermek életére, akár hogy kényszerhelyzetbe került, az azért már akár, és nem egyszer okozhat letöltendő börtönbüntetést is. Megint csak biztosítva az ellátását a gyereknek, tehát hogy magát a célját a tartásdíjnak, hogy a gyermeknek biztosítva legyen a jövője, illetve a jelenje, hogy a jövőjét bebiztosíthassa. A szlovák állam is bizonyos biztosítékat vállal a tartozó szülő helyett, ugyanis amennyiben a tartozó szülő a homokba dugja a fejét, és nem hajlandó a tartásdíjat biztosítani a gyermekének, és az a szülő, akinek ez jogosultsággal jár, vagy maga a felnőtt gyermek elkezdi a végrehajtást, illetve a büntető eljárást is, akkor kérvényezheti a munkaszociális és családügyi hivataltól az úgynevezett náhradnevízsivnét, tehát a megelőlegezett tartásdíj megszabását, amikor is az állam a köteles fél helyett megfizeti ezt az összeget, majd behajtja a köteles félen, ha sikerül neki.
0: Mi történik akkor, hogyha a kötelezett félnek megváltozik az anyagi helyzete, elveszíti a munkáját, vagy egészségügyi károsodás ér, és nem tudja fizetni a tartásdíjat, és ezt már előre tudja, hogy nem lesz rá anyagi lehetősége. Tehát nem elmarad a fizetéssel, hanem megváltozik az anyagi helyzete. Ez befolyásol-e bármit?
1: Alapvetően a tartásdíj kötelezettségének megváltoztatásához három faktor az, amit a bíróság vizsgál, és ez minden szakaszában életének a gyermeknek, az, hogy milyen kiadásai vannak, illetve hogy a szülőknek milyen bevételi, illetve vagyoni helyzetük van. Bármikor, amikor ez a három faktor megváltozik, a bírósági döntés is megváltoztatható. Nyilván a bíróság elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy milyen körülmények vezettek oda, hogy ez a helyzet fennáll, tehát hogyha ok nélkül vagy indok nélkül a köteles szülő megváltoztatja a kereseti lehetőségeit, az még nem ok arra, hogy a tartásdíj kötelessége megváltozzon. Általában olyan esetekben, amikor mondjuk egy betegség vezet oda, hogy nem tudja fizetni a tartásdíjat, akkor a tartásdíjat leszokták csökkenteni, viszont nagyon ritka eset egyébként Szlovákiában az, amikor ez így átmegy. Tehát, hogy nyilván az egészségügyi okok azok olyanok, amik, de túl sok a próbálkozás a köteles szülők részéről, és ezért azért nagyon körültekintő a bíróság olyan esetekben, amikor ez megszűnhetne, vagy akár lecsökkenhetne adott esetben. Ilyen indoknak még esetleg, ami eszembe jutott, hogy mi vezethet oda, hogy csökkentsük a tartásdíjat, hogyha esetlegesen a köteles szülőnek ugye más gyermeke is születik, akkor már két vagy három gyerek iránt tartozik eltartással, és ez azért a családi költségvetést lényegesen meg tudja rövidíteni, de az a tapasztalatom, hogy azért sokkal könnyebb, magasabb tartásdíjat meghatároztatni, mint hogy csökkentsük ennek mértékét.
0: Van-e exakt meghatározása a tartásdíjnak?
1: Bíróságok sokkal könnyebb helyzetben vannak úgy másfél-két éve, ugyanis az igazságügyi minisztérium kiadott egy ilyen úgynevezett metodikát, tehát egy metódust arra, hogy minek alapján kellene objektíven meghatározni a tartásdíj mértékét. Ez a metódus, ez gyakorlatilag abból indul ki, hogy bizonyos korú gyermek és bizonyos számú gyermeknél, vagy eltartási kötelezettségnél milyen százalékos arányban határozhatjuk meg a tartásdíjat. Ez nem azt jelenti, hogy centre pontosan így fogják meghatározni. Nyilván dolgoznak egy kis rezervával, hogy a későbbiekben lehessen akár emeltetni a tartásdíjat, és nyilván ugye a kortól függően növekedik is ez a százalékos arány, de azért meghatározható. Minden egyes konzultáción, amikor ilyen kérdéssel foglalkozunk, mindig összeírjuk a gyermeknek a kiadásait, és megnézzük ezt a százalék arányt is. Ami még mérvadó lehet, ahogy azt említettem is, a szülőknek a betétük személyes alapon, tehát hogy mennyit foglalkoznak a gyerekkel, illetve mennyit tudnak személyesen beleadni a gyermek életében. Alapvető szabály abban az esetekben, hogyha nem váltott és közös felügyeletről van szó, hogy amelyik szülőnél van a gyermek elhelyezve, annak a szülőnek kisebb arányjal kellene beleszállni a költségekbe, ami a anyagi részét illeti. Ezt általában a bíróság egyharmad, kétharmad arányban szokta meghatározni, tehát kétharmadot kellene a teljesen összeírt költségekből kifizetnie a köteles szülőnek.
0: Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik éppen most válnak, és szeretnék elkerülni a későbbi vitákat a gyerektartást illetően? Mit érdemes tenni ilyenkor?
1: Lehet, hogy nem jogi szempontból fognám meg a témát ebben a kérdésben. Soha ne felejtsék el azt, hogy ez egy közös gyerek, és hogy ezt, hogy valamikor ők szerették egymást, és hogy ezt a közös gyermeket ezt közösen vállalták. És hogyha ez alapján fognak az életben előre menni, akkor valószínűleg nem lesznek semmilyen viták. Nagyon sok belátás kell hozzá, nagyon sok megértés kell hozzá, és nagyon sok szeretet kell hozzá a gyerek felé. És ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy nem kell, hogy ezt bírósági úton oldják. Ha nincs meg, akkor meg teljesen mindegy, hogy mit tanácsolok nekik, akkor úgyse lesz egyetértés ebben a kérdésben.
0: Dr. Ulekló Édikó, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak.

Július 3-a különleges nap a rockzene történetében. 1969-ben ezen a napon hunyt el Brian Jones, a Rolling Stones együttes egyik alapítója, két évvel később pedig Jim Morrison, a Doors legendás énekese is ezen a napon távozott. Két ikon, ugyanaz a dátum, és mindketten mindössze 27 évesek voltak. Innen már csak egy lépés a rock történelem egyik legismertebb mítosza, a 27-esek klubja. Ezzel foglalkozunk most következő összeállításunkban. A 27-esek klubja azoknak a kivételesen tehetséges zenészeknek a gyűjtőneve, akik 27 éves korukban haltak meg. A legenda igazán az 1970-es évek elején kezdett kialakulni, amikor néhány éven belül egymás után több világsztár is ugyanebben az életkorban vesztette életét. A történet Brian Jones-szal kezdődött, aki 69-ben fulladt a saját medencéjébe. Egy évvel később meghalt Jimi Hendrix, néhány héttel rá Janis Joplin, majd 71-ben Jim Morrison is. Négy óriási tehetség, négy tragédia, alig két év leforgása alatt. A rockrajongók ekkor kezdtek arról beszélni,

hogy a 27-es életkor valami különös határvonal. Évtizedekkel később a klub újabb ismert tagokkal bővült. 1994-ben Kurt Cobain, a Nirvana frontembere lett a következő ikonikus név, majd 2011-ben Amy Winehouse halála ismét világszerte reflektorfénybe állította a 27-esek klubját. Mindkettejük elvesztése újra felerősítette azt a kérdést, vajon miért hunyt el ebben a korban annyi legendás rockstar, és van-e köztük bármiféle összefüggés? Több tudományos kutatás is megvizsgálta a jelenséget, és arra jutott, hogy a zenészek körében a 27 éves kor nem veszélyesebb más életkoroknál. Az emberek egyszerűen jobban emlékeznek a híres példákra, mint a több száz olyan előadóra, akik hosszú életet éltek. A pszichológusok ezt mintafelismerésnek nevezik. Szeretünk történeteket és összefüggéseket találni akkor is, amikor valójában csak a véletlen játszik szerepet. Ennek ellenére a legenda máig él. A 27-esek klubjához gyakran olyan neveket is hozzákapcsolnak, mint Robert Johnson bluesgitáros, Kristen Pfaff, a Hall együttes basszusgitárosa, de nem csak zenészek tartoznak ide. Jean-Michel Busquiat, a kortárs képzőművészet egyik legnagyobb hatású alakja is 27 évesen halt meg a 80-as években, vagy Sarah Kane, a modern brit színház egyik legfontosabb szerzője a 90-es években. A történetek között számos legenda is kering. Sokan úgy vélik, hogy Robert Johnson a Mississippi útkereszteződésénél eladta a lelkét az ördögnek a rendkívüli gitártudásáért. Jim Morrison halálát máig rejtélyek övezik, hiszen nem készült boncolás. Brian Jones halálának körülményeiről pedig ma is élnek összeesküvés elméletek. Ezek a történetek tovább erősítették a rockzene misztikumát.

De talán nem a művészek halála a legfontosabb, hanem az, hogy mindannyian rendkívül rövid idő alatt olyan hatást gyakoroltak a zenére és a popkultúrára, amely évtizedekkel később is érezhető. A 27-esek klubja valójában nem a tragédiáról szól, hanem arról, milyen hatalmas nyomot hagyhat valaki még akkor is, ha mindössze 27 év adatott meg neki. Rájuk emlékezve most következzen egy dal attól az Amy Winehouse-tól, akinek halálának 15. évfordulója ebben a hónapban lesz. A máig legendás angol énekesnő 2011. július 23-án hunyt el, 27 éves korában.

0: Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval, és hogyan érte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla. Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Az előttünk álló órában pénzügyi tanácsokkal szolgálunk azoknak, akik a nyári kirándulásukat tervezik, vagy már útra készek. Szalai Árpád közgazdász hasznos és praktikus tanácsokkal szolgál a külföldi utazásokat illetően, de előbb Gazsik Viktória hírszerkesztőt hallhatják a legfrissebb hírekkel itthonról és a nagyvilágból.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A nemzeti parkok teljes egészében átveszik az erdők kezelését. Elkezdődtek az egykori iráni legfelsőbb vezető búcsúztatásának szertartásai. Élénk északi szél és változóan felhős égbolt mellett 30 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A nemzeti parkok területén található állami erdők kezelése teljes egészében a nemzeti parkokhoz kerül, közölte a közösségi hálón Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető ezzel cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint az erdők továbbra is az állami erdőgazdaság kezelésében maradnának. Taraba ugyanakkor közölte, hogy ahol aktív erdőgazdálkodásra lesz szükség, ott elsősorban a nemzeti parkok és az állami erdőgazdaság szakmai együttműködésére építenek. A kérdés azért került a figyelem középpontjába, mert korábban a minisztérium államtitkára és ellenzéki politikusok is attól tartottak, hogy a jelenlegi megoldás veszélyeztetheti az uniós helyreállítási terv forrásait. Szlovákiában nő a túlsúlyos és elhízott gyerekek aránya, a 7 és 13 év közöttiek több mint ötöde érintett, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a szülők többsége ugyanakkor saját gyermeke testsúlyát egészségesnek ítéli meg, még akkor is, ha az eltér a valós állapottól. Az adatok alapján a gyerekek közel 3/4 normál testsúlyú, de 10% túlsúlyos, 12% pedig elhízott. A szakemberek szerint közben nő a cukros italok, édességek és gyorsételek rendszeres fogyasztása, miközben csak a gyerekek harmada mozog naponta. A felmérés arra is rámutat, hogy az egészségtelen szokások és a mozgáshiány együtt növelik a kockázatot. A torontói Citizen Lab kutatócsoport szerint legalább 3 alkalommal fertőzték meg a Pegasus kémszoftverrel Stelios Kuloglu mobiltelefonját. A görög politikus akkoriban annak az Európai Parlamenti Vizsgálóbizottságnak volt a tagja, amely éppen a Pegasus és más megfigyelő programok használatát vizsgálta. A szakértők szerint a támadások 2022 és 2023 között történtek egy korábban ismeretlen Apple szoftverhiba kihasználásával. A vizsgálat nem derítette ki, kiállt a kibertámadások mögött, de a Pegasus fejlesztőjét az izraeli NSO Group korábban többször is bírálták, mert szoftverét újságírók, ellenzéki politikusok és aktivisták megfigyelésére is használták. Nyilvánosan tisztelgett a meggyilkolt iráni legfelsőbb vezető Ali Khamenei ravatala előtt az iráni forradalmi gárda főparancsnoka Ahmad Vahidi. Ez volt első nyilvános szereplése a közel-keleti háború kezdete óta. Khamenei holtestét 3 napra ravatalozták fel Teheránban, ahol várhatóan több millió gyászoló vesz részt a búcsúztatáson. A temetésre mintegy 30 ország képviselőit is várják. Egyelőre nem tudni, hogy a néhai vezető utódja, fia Mojtaba Khamenei megjelenik-e a hivatalos gyászszertartáson. Lemondott tisztségéről Alexandru Munteanu moldáv kormányfő, aki közölte, már nem tudja meggyőződésével összhangban ellátni feladatait. A döntés a teljes moldovai kormány lemondását is jelenti. Az alig 8 hónapja hivatalban lévő kormányfő megköszönte munkatársai támogatását, és jelezte, hogy a jövőben is szolgálni kívánja hazáját. A következő lépésként Maia Sandu ideiglenes miniszterelnököt nevezhet ki, majd új kormány alakulhat. Ha ez nem kap parlamenti bizalmat, az államfő előrehozott választásokat írhat ki. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó VB16-ot döntőjében Spanyolország-Ausztria 3-0, Portugália-Horvátország 2-1 és Svájc-Algéria 2-0. A Győr labdarúgó csapata szerződtette Csinger Márkot, a Dac középhátvédjét, aki tavaly nyár óta kölcsönben szerepelt az Eto gárdájában. Alex Molcsan 6-3-6-2-6-4-re kikapott a cseh Izsi Lehecskától a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős, javarészt derültékbolt lesz ma jellemző, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Vágójhely előtt Pozsony felé, még tegnap az árokba hajtott egy kamion a 104 és feletti kilométeren. Jelenleg a mentési munkálatok zajlanak, 10 percet várakozhatnak az érintett útszakaszon. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

11 óra múlt 8 perccel, hallgassák meg ennek az órának a tartalmát. A nyári vakáció bizony sokszor alaposan megterheli a családi költségvetést, az ember nyaralás közben hajlamos kevésbé figyelni a kiadásokra, könnyebben költekezik, ráadásul a váratlan költségek is bármikor felbukkanhatnak. De mire érdemes odafigyelni egy külföldi utazás során? Mire vigyázzunk, ha bankkártyával fizetünk, vagy készpénzt veszünk fel egy külföldi ATM-ből? Ezekre a kérdésekre ad nekünk hamarosan választ Szalai Árpád közgazdász, de ebben az órában még lesznek színes híreink is. Úgyhogy maradjanak velünk, ha tehetik, továbbra is számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Itt a nyári szünet, a legtöbben ilyenkor indulnak vakációzni, ami bizony sokszor alaposan megterheli a családi költségvetést. Az ember nyaralás közben hajlamos kevésbé figyelni a kiadásokra, könnyebben költekezik, ráadásul a váratlan költségek is bármikor felbukkanhatnak. De mire érdemes odafigyelni egy külföldi utazás során, mire ügyeljünk, amikor a nyaralást kezdjük el tervezni, és mire vigyázzunk, ha bankkártyával fizetünk, vagy például készpénzt veszünk fel egy ATM-ből külföldön. Ezekre és hasonló praktikus kérdésekre ad nekünk választ Szalai Árpád, befektetési tanácsadó és közgazdász. Szia Árpi!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg bele tudom élni magam, mert mi is tervezgetjük a kirándulást, és rengeteg buktató van, amiben bele lehet csúszni. És amit a legfontosabbnak tartok, és onnét induljunk el, hogy pénzügyi tervezés szempontjából sosem abszolút számokban, tehát mint például 5000 euró vagy 6000 euró érdemes gondolkodni, hanem családi cash flow és nettó vagyon arányában kéne meghatározni azt, hogy mennyi, milyen a keret a kirándulásra.
0: És ez mit jelent pontosan, ezt hogyan kell megtenni?
1: Hát mondok erre is példákat, tehát ez egy ilyen szent hármas, amiből nem veszünk el pénzt a nyaralásra, mielőtt egyetlen eurót is elköltenénk utazásra, a pénzügyi tervben a következő tételekre nagyon fontos lenne figyelni. Tehát a vésztartalék minimum 3-6 hónapnyi kötelező megélhetési költség, ezen felül kell, hogy legyen, tehát nem kirándulhatjuk ezt el. Ha a nyaralás miatt ez a 3 hónap alá csökkenne, a kirándulás luxusnak minősül, amit a család nem engedhet már meg magának. Hosszú távú célok, tehát a havi rendszeres megtakarítások, nyugdíjmegtakarítás, gyerekek jövőbeli tanítatása nem szünetelhetnek a nyaralás miatt. A rövid távú kötelezettségek, tehát biztosítások, adók, tervezett lakás vagy autókarbantartások, ezek mind olyan tételek, amit nem szüneteltethetünk. És az egészséges arányszámok, ezek ilyen ökölszabály vagy hüvelykszabályok legyenek szerintem, igazából nettó éves jövedelem arányában, tehát ez a cash flow alapú megközelítés, egy egészségesen működő családi költségvetésben az összes éves nyaralásra, utazásra költött összeg nem haladhatja meg az éves nettó jövedelmének a 5-10%-át. Tehát mondjuk erre példát, ha a szülők együttes havi nettó jövedelme 3500 eurót, az éves szinten 42000, akkor a kényelmes, biztonságos határ, ugye kirándulásra, az az 5% körüli összeg, az 2100 euró évente. A maximális abszolút plafon az egy ilyen 10%, tehát 4200 euró évente, de ekkor más élvezeti cikkről, például étterem, hobbi, lehet, hogy már le kell mondani az év során. Tehát következtetésképpen ennél a jövedelmi szintnél egy 6000 eurós nyaralás súlyos pénzügyi hiba lenne, hiszen az éves jövedelem közel 15%-át emészteni fel egyetlen hét alatt.
0: Ráadásul ugye sokszor abba a csapdába esünk, hogy azt hisszük, hogy összeszámoljuk ugye az utazás költségeit, a szállás költségeit, és akkor azt hiszük, hogy nagyjából annyiba fog kerülni az a nyaralás, de bizony akkor szalad el sokszor a szekér, ha már ott vagyunk, kirándulunk, és úgymond az ottani költések, a zseppénzünk fogy, és amikor hazajövünk, rácsodálkozunk, hogy ó, hát igazából sokkal több, lehet, hogy kétszer annyiba került az a nyaralás, mint ahogy eredetileg elterveztük, és vakarjuk a fejünket, hogy mennyi pénzünk úszott el. Hogy lehet erre ügyelni?
1: Igen, mielőtt ezt megválaszolnám, az előző kérdés az gyakorlatilag két síkon mozog, az a cash flow alapú és a likvid megtakarítások arányában érdemes ezt megtervezni. Tehát a likvid megtakarítások arányában alatt azt értjük, hogy a nyaralás egy fogyasztási cikk gyakorlatilag, és a hazatérés pillanatában az értéke az nullára csökken. Tehát ezért egyetlen utazás sem emésztheti fel a család meglévő, szabadon hozzáférhető likvid vagyonának a több mint 5-10%-át. Tehát ezt a vésztartalékon felül értem. Ez még nagyon fontos. És hogy a buktatókról mondjunk pár szót, tehát amiért ugye elszokott úszni az a költőpénz, és a leggyakoribb rejtett költségek, amikkel ugye senki nem számol, tehát csak az utazás és a szállás költségével kalkulálnak, pedig a büdzsé 20-30%-át az apróbetűs részek viszik el, és autós utazásnál mind az autópályadíjak, alagútdíjak, parkolási költségek, akkor repülős utazásnál ugye a csomagcsapdák, mikor a fapadosoknál látjuk, hogy sokszor drágább a bőrön, mint maga a jegy, reptéri transfer és a méregdrága reptéri fogyasztás. És a idegenforgalmi adókról mi nem is beszéltünk, hogy szinte mindig helyszínen, készpénzben vagy kártyával kell fizetni, és egy négytagú családnál egy hét alatt szintén elérheti az 50-100-150 eurós tételt.
0: Ez mind pluszköltség, ugye, a szállás díj mellett.
1: Így van, ez mind pluszköltség. Továbbá még ebbe a pszichológiába beletartozik, amiért elúszik a költőpénz általában, hogy az egyszer élünk szindróma, amikor az ember átlépi a határt. Tehát hajlamos kikapcsolni a pénzügyi tudatosságát, úgy érzi, hogy megérdemli a kényeztetést, és a nyaralás alatt hajlamos ugye kétszer annyit költeni apróságokra, mint amennyit tervezett, ha tervezett egyáltalán. Tehát a fagyi, koktél, szuvenírek, prémium szolgáltatások, és ez fontos, mert ez nagy tételt tud kitenni. Tehát a megoldás erre az lenne, hogy a zseppénzt érdemes napi keretekre bontani, ha van napi 100 euró a családnak, és az első nap elmegy 150, akkor a következő nap automatikusan 50 euró a limit. Így nem hazaérkezés után a banki vonatot látva jön a sok hatás. Érdemes még szerintem megkérdőjelezni a klasszikus all-inclusive utak létjogosultságát is pénzügyi szempontból, mert sok család azért fizet ki jelentős felárat az all-inclusive ellátásért, mert úgy érzik, hogy így fixálták a költségeket. Valóságban viszont a kisgyerekes családok sokszor alig eszik le ennek az értékét, ráadásul ez röghöz köti őket, nem mennek el felfedezni a környéket, mert be van keretezve, be van fizetve az ebéd. Pénzügyileg sokszor racionálisabb a félpanzió vagy az önellátás plusz a helyi éttermek kombinációja.
0: Milyen buktatók vannak még egyébként pénzügyi szempontból? Mire érdemes odafigyelni, hogyha külföldön fizetünk, vagy például pénzt szeretnénk felvenni bankautomatából?
1: Szerintem amire fontos fölhívni a figyelmet, aki használ még készpénzt, és olyan helyre megy, hogy szüksége lesz készpénzre, ez a, mikor külföldi bankautomatából veszünk fel pénzt gyakorlatilag. Tehát a gép felismeri a kártyád kibocsátási országát, és válaszút elé állít a képernyőn, és két opciót fogunk látni, ami nagyon trükkös megfogalmazással bír. Tehát elszámolása saját pénznemedben, ezt DCC-nek hívjuk, tehát az ATM üzemeltetője végzi ilyenkor a váltást, megmutatja a végösszeget saját devizában, és garantálja ezt az árfolyamot. És az elszámolása helyi pénznemben, konverzió nélkül, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ATM-et nem érdekli a váltás, egyszerűen levonja a helyi devizát, a konverziót pedig a saját kártyakibocsátó bankodra és a kártyatársaságra, tehát Visa, Mastercard bízza. És miért nem szabad a DCC-t váltani? Tehát itt most nézzük meg, hogy mivel járhat ez a dolog, hogyha nem figyelünk erre oda. Ha elfogadjuk a DCC-t, tehát a külföldi bankautomatát üzemeltető bank vagy cég határozza meg az árfolyamot, gyakorlatilag ezzel ezt fogadjuk el. Nyilván ők profitot akarnak realizálni, rendkívül kedvezőtlen, akár 5-15%-os felárral dolgoznak a piaci középárfolyamhoz képest. Hogyha elutasítjuk, tehát a helyi devizát választjuk, akkor a váltást az a Mastercard, Visa és a saját bankod végzi. Ők is számítanak fel némi költséget, ha csak nem fintech kártyát használunk, mint a Revolut és a Wise, de ez általában elenyésző, mindössze 0,5-2% körüli tétel a DCC-hez képest, ez gyakorlatilag apró pénz.
0: Ez azt jelenti a gyakorlatban, mondjunk egy konkrét példát, hogyha például csak a szomszédba megyünk Magyarországra, Balatonhoz nyaralni, és kártyával fizetünk, vagy pedig pénzt veszünk fel a bankautomatából, és megjelenik a két lehetőség, hogy euróban vagy forintban szeretnénk ezt a pénzügyi tranzakciót véghez vinni, akkor mindig a forintot válasszuk, tehát mindig a helyi valutát válasszuk, akkor járunk jobban?
1: Igen, igen, ekkor járunk jobban, csak ügyelni kell még arra a megfogalmazásra, amit a kijelzőn elénk tesztek, mert sokszor ez úgyon megfogalmazva, ami nagyon ilyen csalóka lehet. Tehát a gép gyakran kiírja, hogy ha a helyi devizát választja, az árfolyam nem garantált, és a saját bankja extra költségeket számíthat fel. Tehát ez rögtön egy ilyen kérdőjelet rak az ügyfél elé. Tehát ez technikailag igaz is, de a saját bankod még a legrosszabb esetben sem fog 10%-os büntető kamattal váltani, amit az ATM azonnal ráterhelne. Tehát a gombok megtévesztő elnevezése, még ez is egy... Szerintem erős buktató, tehát a sárga, piros vagy nem javasolt színnel jelölt gomb mögött van sokszor a helyes opció. Tehát a pszichológia az teljesen ellentétes. És keressük a without conversion, tehát a konverzió nélküli megoldásokat, vagy a no thanks gombokat, és így menjünk a folytatásra, tehát a continue with conversion, folytatás konverzióval jelenti a DCC-t, míg a continue without conversion jelenti a folytatás konverzió nélkül, ez lenne a jó választás. Tehát még egyszer, a jó választás az a folytatás konverzió nélkül.
0: És akkor ez érvényes a pénzfelvételnél és a bankkártyás fizetésnél is?
1: Készpénzfelvételnél gyakoribb, bankkártyás fizetésnél is találkozunk vele.
0: Milyen egyéb buktatók, csapdák vannak, amelyekre érdemes odafigyelni a nyaralás során?
1: Tehát ezen a DCC-n vagy a konverziós buktatón túl még érdemes lehet megemlíteni a kártyák biztonságát is, tehát ne tartsunk minden pénzt egy kártyán, tehát hogyha ellopják vagy lemásolják a bankkártyánkat, az egész nyaralás büdzséje elúszhat, és erre a modern megoldás az lenne, hogy vigyen a család magával hagyományos banki kártyát is, de a napi költségek intézését azt fintech kártyával oldja meg, ami a Revolut vagy a Wise. És erre mindig csak annyi összeget töltsenek fel a mobil alkalmazásból, amennyi éppen szükséges. Tehát, hogyha elvész a kártya, akkor az applikációban egy gombnyomással letiltható, és nem a fő számlán lévő családi vagyon van veszélyben. Ez szerintem egy nagyon hasznos tanács, és tényleg olcsó is.
0: Összefoglalva, mit tanácsolnál azoknak, akik most tervezik a nyaralásukat erre az évre? Mi az, amire érdemes a leginkább odafigyelni pénzügyi szempontból a nyaralás tervezése során?
1: Tehát amivel kezdtük, azt nyomatékosítanám, vagy emelném ki, tehát a meghatározása a teljes összegnek az ne egy ilyen légből kapott gondolat legyen, hogy akkor jó, 5000 vagy 6000 vagy 7000, hanem egy olyan képet alapján legyen meghatározva, hogy az éves szinten a teljes bejövő fizetés vagy cash flow pénzáramlás a családba, tehát összeadjuk a felnőtteknek a bérüket, akkor az mennyi évente, és akkor ennek az 5, de maximális plafon a 10% lenne egy ilyen kirándulásra elkölteni. Ha ebből ki fogunk csúszni, akkor már ennek következményei lesznek. És ha ezt betartjuk, és ezen belül tudunk gondolkodni, és a napi limiteket is betartjuk, hogy havonta például a 100-150 eurós költőpénzt fölállítjuk, és ezt nem lépjük túl, akkor nem lesznek meglepetéseink. És a DCC, ugye a váltás az automatáknál szintén ugye egy fontos tényező, és gyakorlatilag ezeket a buktatókat, hogyha ki tudjuk kerülni, akkor már olyan túl nagy baj nem érhet minket. De a legeslegnagyobb buktató az az, hogyha túl lövünk a célon, és saját teljes megtakarítást áldozunk fel például, vagy a nyugdíjra félretett pénzt áldozzuk föl kirándulásra, vagy a gyerekek tanítatására félretett pénzt áldozzuk föl, mert a saját magunk jövőjét lopjuk el azért, hogy legyen egy hét luxus, amit per pillanat nem engedhetnénk meg magunknak. A jó nyaralás titka nem az, hogy mennyit költünk, hanem az, hogy a hazatérés utáni hónapokban ne a hitelkártya tartozást kelljen nyögnünk. Az igazi pihenés ott kezdődik, ha a szabadság alatt elköltött pénz hiánya otthon már fel sem tűnik.
0: Te hogyan tervezed a nyaralásaidat, illetve milyen terveid vannak erre a nyárra? Mész-e, mentek-e a családdal nyaralni? És ha igen, akkor hogyan?
1: Általában last minute megoldásokat szoktam használni. Nagyon nehéz egy 4-tagú család, tehát 2 kisgyermekem van, kisgyermekünk van, ezt már anyagilag tengerparti megoldásba kivitelezni, és egyelőre még nem tudjuk, hogy hova megyünk, de még előttünk van itt a Gútai Hajómalom Fesztivál, amit mindenképpen szerettünk volna részt venni, és a középső napon lesz is egy érdekes esemény, amire ezúton meg szeretném hívni a hallgatókat, akit érdekel a téma. Ez egy erősen pénzügyi vonatkozású téma, mondom sokat sejtetően. Tehát hogyan menjünk nyugdíjba 40 vagy akár 30 évesen? Erről fogunk beszélgetni. Bognár Balázsral, aki nagyon hiteles arca ennek a jelenségnek, hiszen már 10 éve a befektetései hozamából él, amit 18-20 éves korától rakott össze szépen apránként, és fektetett be, és mára, hát 45 évesen teljesen anyagi független, és 10 éve a hozamokból él. Nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik, ahol föl tudjátok tenni a kérdéseiteket élőben, úgyhogy ennek az időpontja 17:30 lesz, július 10-én, pénteken a Fűzfa-sziget részen a Gútai Hajómalom Fesztivál helyszínén.
0: Szalai Árpád közgazdásszal beszélgettem arról, hogy hogyan érdemes megtervezni a nyaralásunkat, mire ügyeljünk, milyen buktatók vannak a nyaralás során, és hogyan lehet minél tudatosabban megúszni egy nyaralást, hogy elkerüljük azokat a buktatókat, amelyek aztán később fájni tudnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, menjünk kirándulni.

0: Mesterséges intelligencia segít elolvasni a 2000 éve elszenesedett papírusz tekercseket. Genetikai magyarázatot találtak a lajhárok lassú életmódjára, és új világrekord született a leghangosabb emberi kiáltás kategóriájában. Ezekről a témákról lesz szó most kezdődő színes híreinkben, aki összeállította Gazsik Viktória.
1: Mesterséges intelligencia segítségével fejtettek meg egy csak nem 2000 éves elszenesedett papírusz tekercset, amely a Vezúv Krisztus utáni 79-es kitörésekor temetődött el Herculaneumban. A rendkívül törékeny tekercset nem bontották ki, helyette nagy felbontású röntgen sugarakkal feltérképezték a belsejét, majd mesterséges intelligencia segítségével tették olvashatóvá az ősi tintanyomokat. A kutatók egy filozófiai értekezést tártak fel, amely az etikáról, az emberi természetről és az erkölcsi fejlődésről szól, és feltehetően a Krisztus előtti második században keletkezett. A Herculaneumi könyvtár az egyetlen teljes egészében fennmaradt könyvgyűjtemény, a görög-római világból és még több száz felbontatlan tekercset rejt. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia új korszakot nyithat az ókori szövegek kutatásában, hiszen olyan írásokat tehet hozzáférhetővé, amelyeket eddig lehetetlen volt elolvasni. Genetikai magyarázatot találtak a lajhárok rendkívül lassú életmódjára. A kutatók a kétújú lajhár örökítő anyagát vizsgálva olyan úgynevezett ugráló géneket azonosítottak, amelyek már legalább 30 millió éve segíthetik az állatok különlegesen lassú anyagcseréjét. Ezek a genetikai elemek a sejtek energiatermelésért felelős mitokondriumok működésével állnak kapcsolatban, és lehetővé tehetik, hogy a lajhárok rendkívül alacsony energiafelhasználása is életképesek maradjanak. A felfedezés nem csak a lajhárok evolúciójának megértését segíti, hanem az emberi egészség kutatásában is fontos lehet. A szakemberek szerint a vizsgálatok hozzájárulhatnak az öregedéssel, az anyagcserebetegségekkel, az izomsorvadással és más, a sejtek energiatermelését érintő kórképek jobb megértéséhez. A kutatók úgy vélik, a természet olyan megoldásokat fejlesztett ki, amelyekből a jövő orvostudománya is sokat tanulhat. Új világrekord született a leghangosabb emberi kiáltás kategóriájában. Az ausztrál Joseph McGrail Baitup 122,4 decibeles hangerővel kiáltotta el a most szót, ezzel megdöntve a több mint 30 éve fennálló csúcsot. A Guinness rekordok könyve által hitelesített eredmény 0,7 decibellel haladja meg az 1994-ben felállított rekordot. Mivel a decibel skála logaritmikus, ez a különbség jóval jelentő mint amilyennek elsőre tűnik. A kiáltás hangereje egy láncfűrészhez vagy egy mentőautó szirénájához hasonlítható. McGrail Baitup hivatásos városi kikiáltó, így a hangja a munkája része. A rekordhoz 7 próbálkozásra volt szüksége, a csúcsdöntés után pedig napokig rekett maradt. A korábbi női rekord továbbra is Annalisa Flanagan nevét őrzi.

Ha hétvégére szabadtéri programot terveznek, akkor összességében jó híreink vannak. Szombaton és vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként gomoly felhők zavarhatnak meg. A térségünk fölött ugyan még egy gyengülő hidegfront hatása érezhető a kánikulát követően, de ez már csak elsősorban az északi, hegyvidéki tájakon okozhat elszórtan futó záporokat, esetleg egy-egy nyári zivatart. Az ország nagy részén azonban száraz idő valószínű. Szombaton a délutáni csúcs hőmérséklet többnyire 24 és 30 fok között alakul. Az északi ország részben, valamint a hegyek közelében ennél néhány fokkal hűvösebb lehet, míg a déli járásokban ismét megközelítjük a 30 fokot. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj majd, amely kellemesebbé teszi majd a meleget. Vasárnap már egyre inkább magas nyomású légköri helyzet alakítja időjárásunkat. Ennek köszönhetően ismét sok lesz a napsütés, de délután főként az északi hegyvidékeken megnövekedhet a felhőzet, és ott elszórtan zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Az ország déli és nyugati részén azonban továbbra is kicsi a csapadék esélye. A hőmérséklet vasárnap tovább emelkedik, délután általában 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk, az északi tájakon 20-25 fok várható. Az éjszakák is kellemesek lesznek, 13 és 18 fok közötti minimumokkal, a völgyekben ennél frissebb lehet a hajnal. Összességében tehát egy igazi nyári hétvége előtt állunk, a legtöbb szabadtéri programnak kedvez majd az időjárás.

Kedves hallgatóink, véget ért a pénteki nappali. A mai műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják, illetve érdemes bekövetni a Pátria Rádiót Facebookon, Instagramon és Spotifyon is. Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Élvezzék a nyári hétvégét, vigyázzanak magukra és egymásra. Fice Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Aki életre keltette Ludas Matyit, Henry Kirénre emlékezünk.
1: Henry Kirén 19 évesen 1956-ban csatlakozott a Pannónia Film Stúdióhoz, ahol végigjárta a ranglétrát.
0: Könyvbemutató Lendván a Hova tartozás tudatról.
2: Újra visszaemeli ezt a tényezőt az irodalom keretébe és a szöveg keretébe is.
0: Benczúr Gyula és főműve.
3: A müncheni évek sokat adtak az ifjú művésznek, főleg a híres német festő Carl von Piloty órái.
0: Aki nem képernyő függő, de mégis ott van, Szili Nóra.
4: Nem az a lényeg nekem, hogy kamerák legyenek, és én az elmúlt években nagyon sok talkshow-t csináltam színpadokon, előadásokat tartok, inspirációs előadásokat. A podcast az nagyon hasonló a televízióhoz.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől, itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A főügyész szerint gyengül az állam fellépése az adócsalások ellen. Júniusban a Progresszív Szlovákia nyerte volna a választásokat. Újabb orosz támadások érték Ukrajnát, míg Kijevben 30-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Élénk északi szél és felhőség volt mellett. Legfeljebb 30 fokot mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Maros Zsilinka főügyész szerint 2026 első felében tovább gyengült az állam reakciója az adócsalásokkal szemben. A főügyészség adatai alapján az év első 6 hónapjában 12 személy ellen indult büntetőeljárás adócsalás miatt, és 10 esetben emeltek vádat. Zsilinka korábban is jelezte a visszaesést, amely szerinte 2025-ben is jelentős volt 2024-hez képest. Úgy véli, mindezt részben a 2024 augusztusában hatályozott büntetőjogi módosítás okozza, amely megemelte a bűncselekmény értékhatárát 2660-ról 20 000 euróra. A főügyész korában jogszabálymódosítási javaslatot is benyújtott a parlamentnek a hatékonyabb fellépés érdekében. A holnapi szlovákiai népszavazás eredményeit a statisztikai hivatal országosan 50 összesítő központban dolgozza fel, összesen 5545 szavazókörből, köztük a külföldről levélben leadott voksokat fogadó három különleges körzetből. Az előzetes és a végleges eredményeket folyamatosan teszik közzé a hivatalos választási oldalon. A referendum két kérdésről szól, megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságokat megillető életjáradék, valamint állítsák vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökséget. A szavazóhelyiségek holnap este 10 órakor zárnak, ezt követően kezdődik meg a szavazatok összesítése. A Fókusz ügynökség friss felmérése szerint júniusban a Progresszív Szlovákia nyerte volna a parlamenti választásokat a szavazatok 18,1%-ával. Második helyen azt már végzett volna 17,7%-kal. A parlamentbe bekerült volna még a Republika, a Szlovenszko Mozgalom, a HLASZ, az SZSZ és a KDH is. A bejutási küszöb alatt végzett volna a parlamenten kívüli demokrati, az SNS, a Magyar Szövetség és a Smerodina. A felmérést június 22-e és 29-e között 1027 kitöltő részvételével végezték el. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása szerint téves az az értelmezés, hogy az önkormányzatok kiadásainak növekedése automatikusan hatékonysági problémát jelez. A szervezet a Munkaadók Országos Szövetségének elemzésére reagálva hangsúlyozta, hogy a költségek jelentős része állami döntésekből, például béremelésekből és átruházott feladatokból ered. A szövetség elemzése szerint az önkormányzatok kiadásai háromszorosan megemelkedtek az elmúlt 18 évben. József Bozsik, az MOSZT elnöke szerint az önkormányzatok nem költenek arántalanul többet, mint az állam, és részesedésük a közkiadásokból inkább csökkent az elmúlt években. A szervezet ugyanakkor elismeri, hogy szükség van az önkormányzati rendszer egyszerűsítésére és az együttműködés erősítésére. Peter Pellegrini államfő a jövő héten Ankarába utazik, ahol részt vesz a NATO csúcs találkozóján. A tagállamok vezetői az euróatlanti biztonság helyzetéről, a védelmi képességek erősítéséről, a védelmi beruházásokról, valamint az ukrajnai helyzetről tárgyalnak. A tanácskozás fő programpontjára szerdán kerül sor a török elnöki palotában. A NATO csúcs találkozónak másodszor ad otthont Törökország. Négy ember, köztük egy kisgyermek is meghalt egy orosz dróntámadásban az északkelet ukrajnai Szumi régióban, közölték a helyi hatóságok. A találat egy lakóházat érte Romni városában, a támadásban további három ember megsérült. A délkeleti Krivij Rih városát rakétacsapás érte, ahol 7 sérültről és több megrongált lakóépületről számoltak be a hatóságok. A város, amely Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szülőhelye, az elmúlt hónapokban többször is célpont volt. A támadások egy nappal a Kijev elleni súlyos csapás után történtek, amelyben korábban legalább 30-an vesztették életüket. A lengyel parlament alsóháza a Szejm elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 2026. szeptemberétől megtiltaná a mobiltelefonok használatát az általános és az óvodai intézményekben. A döntés értelmében a diákok nem használhatnának olyan eszközöket, amelyek kommunikációra vagy kép- és hangrögzítésre alkalmasak, néhány kivételtől eltekintve, mint tanórai engedéllyel vagy egészségügyi indokból. A javaslatot elsöprő többség támogatta, most a szenátus elé kerül további vizsgálatra. A szabályozás célja a tanulási környezet javítása és a digitális eszközök iskolai használatának szigorúbb keretek közé terelése. A torontói Citizen Lab kutatócsoport szerint legalább három alkalommal fertőzték meg a Pegasus kémszoftverrel Stelios Kuloglu mobiltelefonját. A görög politikus akkoriban annak az Európai Parlamenti Vizsgálóbizottságnak volt a tagja, amely éppen a Pegasus és más megfigyelő programok használatát vizsgálta. A szakértők szerint a támadások 2022 és 2023 között történtek egy korábban ismeretlen Apple szoftver hiba kihasználásával. A vizsgálat nem derítette ki, kiállt a kibertámadások mögött, de a Pegasus fejlesztőjét, az izraeli NZO Groupot korábban többször is bírálták, mert szoftverét újságírók, ellenzéki politikusok és aktivisták megfigyelésére is használták. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump szerint nevetséges, hogy az USA a jelenlegi formában továbbra is finanszírozza a NATO-t. A Truth Social nevű közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Washington és a szövetség viszonya nem kölcsönös, és az európai tagállamok nem nyújtanak megfelelő támogatást az Egyesült Államoknak. Trump a NATO közelgő ankarai csúcs találkozója előtt ismét élesen bírálta a szövetségeseket, és felvetette az amerikai szerepvállalás újragondolását is. Nyilvánosan tisztelgett a meggyilkolt iráni legfelsőbb vezető Ali Khamenei ravatala előtt az iráni forradalmi gárda főparancsnoka Ahmed Vahidi. Ez volt első nyilvános szereplése a közel-keleti háború kezdete óta. Khamenei holttestét három napra ravatalozták fel Teheránban, ahol várhatóan több millió gyászoló vesz részt a búcsúztatáson. A temetésre mintegy 30 ország képviselőit is várják. Egyelőre nem tudni, hogy a néhai vezető utódja és fia Mojtebe Khamenei megjelenik-e a hivatalos gyászszertartáson.
0: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A spanyol válogatott könnyedén győzte le 3-0-ra Ausztriát a tengeren túli futball VB 16-ot döntőjében, és négy találkozó után sem kapott gólt. A hétfői 8-at döntőben azokkal a portugálokkal játszik, akik drámai hajrát követően hátrányból fordítva nyertek 2-1-re a horvátok ellen. A 22. játéknap utolsó 16-ot döntős mérkőzésén Svájc a várakozásoknak megfelelően 2-0 arányban verte Algériát, és 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában. A keddi 8-at döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapata szerződtette Csinger Márkot. A 23 éves egyszeres válogatott középhátvéd tavaly nyár óta a DAC kölcsönjátékosaként szerepelt a Rába partiaknál. Alex Molcsan 6-3-6-2-6-4-re kikapott a 13. kiemelt cseh Jiří Lehecskától a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A hétvégén rendezik a Forma 1-es brit nagydíjat. Ma 13.30-tól lesz a szabad edzés, 17.30-tól pedig a sprint időmérő. A sprint verseny szombaton 13 órakor, az időmérő 17 órakor kezdődik. Az 52 körös futam pedig vasárnap 16 órakor rajtol.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, helyenként borult égbolt lesz jellemző délután, záporok vagy viharok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, élénk északi irányú légmozgás várható, amelyet viharos szélökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Vágújhely előtt Pozsony felé, még tegnap az árokba hajtott egy kamion a 104,5. Kilométeren, jelenleg a mentési munkálatok zajlanak. Jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió Kékkő FM 98,3 Pentaton napjaink slágereivel Puha József összeállításában.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei. A főügyész szerint tovább gyengült a fellépés az adócsalások ellen. Washington izraeli merényletektől tart. Élénk északi szél és derülték boltunk van 30 fokos csúccsal. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Ismét bírálta a kormány adócsalások elleni fellépését Máros Zsilinka főügyész. A legfőbb ügyész szerint az idei első fél év statisztikái is azt mutatják, hogy tovább csökkent a büntető eljárások száma. Az év első 6 hónapjában mindössze 12 ember ellen indult eljárás adócsalás miatt, és 10 esetben emeltek vádat. Zsilinka szerint a visszaeséshez hozzájárult a büntető törvénykönyv tavalyi módosítása, amely a büntethetőség érték határát 2660 euróról 20.000 euróra emelte. A főügyész ismét szigorúbb jogszabályokat sürget a gazdasági bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Az Európai Tanács jelentése szerint az elmúlt években több európai ország, köztük Szlovákia előrelépést tett a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni védelemben. A dokumentum kiemeli, hogy erősödtek a nyomozati jogkörök, bővült a szakemberek képzése és több országban ingyenes, éjjel-nappal elérhető segélyvonal működik. Ugyanakkor a jelentés szerint számos államban továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy büntető eljárás indul olyan kiskorúak ellen, akik saját magukról készített intim képeket osztanak meg. A szervezet szerint ilyen esetekben inkább oktatási és támogató megoldásokra lenne szükség. A New York Times amerikai és volt amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írja, Washington attól tart, hogy Izrael merényletet követhet el két magasarangú iráni tárgyaló partner ellen az idei amerikai-iráni egyeztetések idején. A lap szerint az Egyesült Államok ezért több közel-keleti országot is arra kéri, figyelmeztesse Teheránt a lehetséges veszélyre. Az amerikai vezetés attól tart, hogy egy ilyen akció meghiúsítaná a tűzszüneti tárgyalásokat és újra fellángolna a konfliktus. A cikk szerint az amerikai és az izraeli háborús célok idővel egyre inkább eltértek egymástól. Folytatja a mentési munkálatokat Venezuelában a szlovák kutatómentőcsapat. A tűzoltó és mentőszolgálat tájékoztatása szerint a szakemberek és a keresőkutyák több utcát és összedőlt épületet is átvizsgáltak, de eddig nem találtak túlélőket. A csapatot újabb helyszínekre is átirányították, ahol folytatják a kutatást. A múlt heti 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengésekben csaknem 2600 ember vesztette életét, több mint 12.000-en megsérültek, és 10.000-ek maradtak fedél nélkül. A térségben több nemzetközi mentőegység is dolgozik. Új szakaszba lépett Svédországban a klímavédelemmel kapcsolatos jogvita. Az Aurora nevű környezetvédőszervezet keresetét befogadták, így a Stockholmi Bíróság vizsgálhatja, hogy a svéd állam klímapolitikája sérti-e az emberi jogokat. A felperesek szerint a kormány nem tesz eleget a klímaváltozás következményeinek mérsékléséért. A svéd igazságügyi hivatal hangsúlyozta, a kereset befogadása nem egyenlő azzal, hogy az állam jogsértést követett el, csupán lehetővé teszi az ügy érdemi tárgyalását.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős, javarészt derültékboltunk van helyenként átmenetileg megnövekedő felhőzettel. Záporok vagy viharok csak elvétve fordulnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul élénk északirányú légmozgással.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: 30 perces torlódás alakult ki Rózsahegy bevezető szakaszán gombás felől. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai beszélgető partnerem egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: A mai fiatalok körében egyre gyakrabban veszem észre, hogy a gyerekeknek már alapiskolás korukban konkrét válaszuk van a nagy kérdésre, ami így hangzik, mi leszel, ha nagy leszel? Pontosan tudják, mit akarnak, és céltudatosan mennek elképzeléseik után. Mai beszélgető partnerem a Tornaljai Mikó Lilianna, aki már kicsi kora óta vonzódik a színpadhoz, szeret az események középpontjában lenni. Először mesemondással indult karrierje, de megjárta a Tompa Mihály szavaló versenyt is párszor, és a Dunamenti tavasz sem maradhatott ki az életéből, hiszen színjátszó csoport tagként is aratott sikereket. A nagy szerelem azért mégiscsak a zene, ami szintén kicsi kora óta az élete része. Ő a hangszerét a torkában hordja, de ha le kell ülni a zongorához, akkor sem jön zavarba. Egy éve nagy döntést hozott, zsenge kora ellenére elhagyta a családi fészket, hogy a miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium diákja lehessen. A döntés nyilván nem volt egyszerű, de Lili pontosan tudja, hogy mit akar, és azt is tudja, ha el akarja érni a célját, azért tennie kell, sőt, néha akár áldozatokat is kell hoznia. Hogy hol kezdődött ez az egész, és mi volt a nagy meghatározó pillanat az életében, mikor eldöntötte, énekesnő akar lenni, saját elmondása szerint nem egyértelmű. Mikó Liliannát hallják.
1: Nagyon-nagyon fiatalon el kell ezt kezdeni. Ez az első dolog, amit így szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Ha konkrét momentum, mert mindig ezt szokták kérdezni, így, aki a zenével foglalkozik, hogy mikor volt az a katarzis, amit átéltél, hogy most igenis én zenész szeretnék lenni, vagy zenével szeretnék foglalkozni. Nem kimondottan tudok ilyet kiemelni, de talán egyre, amire úgy emlékszek, nem tudom, 4 vagy 5 éves lehettem, itt volt Tornaján Malga Zoltán, művész úr, és neki volt egy ilyen szimfonikus zenekari koncert, és azon voltunk, és ott úgy nagyon megfogott ez a világ, hogy szép ruhába kijönnek a színpadra, és kiöltöznek, és hogy wow, de úgy kimondottan, úgy egy momentumra nem emlékszek. Hát, ma 6 évesen is voltam népmesemondó versenyen, úgyhogy már talán ott megtetszett az, hogy ki lehet ezt állni közönség elé, meg ugye ezt apukámtól is azért láttam, mert ő is régebben művelte ezt a szakterületet is.
0: Azért fűzzük hozzá, hogyha már apukádat szóba hoztad, hogy Mikó Attila, aki azért a Tompa Mihály vers és prózamondó versenyen, mint kis prózamondó, tulajdonképpen mesélő, ő nagyon-nagyon sok első díjat elvitt.
1: Igen, úgyhogy talán ott jött el az a pont, hogy hát, hogy szeretnék, de hát még egy 6 éves kislány, kisgyerek, nem hinném, hogy ezt úgy el tudja dönteni, hogy mi is szeretne, mindenkiben vannak álmok szerintem, de úgy konkrétabban ez így jött. Hát aztán pedig elbelaktam ugye az óvodából, mentem ugye alapsuliba, és aztán volt az, hogy beiratkozok zeneiskolába, és ahogy elmentem a felvételire, népdalt kellett énekelni, és az akkori énektanárnőre nagyon jó viszonyt tápoltunk már korábbról is, és akkor mondta, hogy milyen szép hangom van, és akkor így jött az, hogy az ének. És aztán úgy vitt magával ez a motívum, hogy ének, és hát úgy gondolom, hogy jó, hogy ezzel mentem tovább.
0: A zeneiskola az mondjuk a te ötleted volt, vagy a szüleid ötlete volt, vagy ezt pontosan meg sem lehet határozni, mert hát azért neked is volt hozzá a kedved, de mondjuk a szüleid megláttak, hogy benned van szunnyad valami ilyesmiféle tehetség, és akkor úgy próbáltak arra felé is irányítani, vagy ez hogy jött? Mert hát azért nálad ez egy fontos pont.
1: Ez szerintem úgy történhetett, hogy felvetették a szüleim, mert ugye apukám is, meg anyukám is jártak mind a ketten zongolára a zeneiskolában még fiatalabb korukban, ugye. Van itthon egy nagy szárnya zongoránk, és hát kapva ezen a lehetőségen, gondolom én ma nem teljesen emlékszek, de biztos, hogy a szüleim megkérdezték, hogy volna a kedvem, meg ugye a városban itt nálunk gyakran vannak ilyen kulturális események, ahol a zeneiskola növendékei, vagy az alapiskola növendékei zenei téren is megmutatkozhatnak, és akkor nyilvánvalóan, hogy nekem is tetszett ez, hogy a gyerekek járnak délután ilyen közös csoportos órákra, ahol fejleszthetik magukat, úgyhogy ez egy ilyen közös ötlet volt szerintem a szüleimmel.
0: De figyelj, de hogyha van itthon egy szárnyas zongora, akkor ezt gondolom nem kérdezték meg, hogy milyen hangszeret szeretnél játszani.
1: De, mert én nem akartam csak zongorára, tehát hogy nem akartam. Én zongorára nem nagyon szerettem volna. Aztán jött így, hogy így ki tudtuk kompenzálni, hogy akkor legyen egy kis zongora is, de főleg ének, úgyhogy ez így volt. De kimondottan soha nem szerettem volna csak a zongorával. Mindig kellett, hogy valami plusz legyen hozzá, és hát az ének az volt, ami... Na meg hát kiskoromban én annyira... Mai napig vannak ilyen videók, ahogy kiállok a tévé elé, és akkor én fantasztikus könnyűzenei dalokat éneklek, meg ami épp a tévébe ment, úgyhogy jó ezeket visszanézni, de azóta már sokat változott a zenei ízlésem is, de szerintem ez így van rendjén, úgyhogy jó ezeket visszanézni, és valahonnan innen ered az, hogy szeretek a központban lenni, ha fogalmazhatok így.
0: Te most vagy 15 éves, úgyhogy 10 év múlva lehet, hogy megint csak azt mondod majd, hogy neked azóta már nagyon sokat változott a zenei ízlésed.
1: Hát valószínűleg. Most jelenleg a miskolci Bartók Béla Zenei és Táncművészeti Szakgimnázium tanulója vagyok, és hát ugye most túl vagyok az első éven, de már most így egy év távlatából azt tudom mondani, hogy rengeteget változott a zenei ízlésem, és most már tényleg csak a klasszikus zene. Nyilván vannak ilyen kitekintések, hogy nagyon szívesen meghallgatok mondjuk egy operettet, egy musicalt a színházban, de én kimondottan a klasszikus vonalon szeretnék maradni, de hát aztán ki tudja, mit hoz az élet.
0: Ennyire még ne szaladjunk előre, mert hogy majd a suliról is beszélgetünk, de hát ugye itt még a kezdeteknél vagyunk, hogy aztán elkezdtél zeneiskolába járni. Az azt jelenti, hogy zongora és énekszakra, és hát akkor azért ezek szerint ez neked eléggé bejött, tehát hogy te így nem is másoltad el a zenesulit, hanem te szépen elvégezted, végigjártad, kitapostad.
1: Igen, és ami nagyon motivált, hogy az akkori osztályomból, később akikkel tovább is jártam 5-9-re, és hát én 5-8-ra, együtt jártunk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy suliból együtt elindultunk, úgyhogy ez inkább egy ilyen, nem is mondanám azt, hogy egy ilyen szigorú suli rendszernek fogtam én fel, hanem inkább ez egy ilyen csapatépítős, barátokkal. Úgyhogy ez szerintem egy teljesen pozitív dolog, hogy nem csak a suli volt, hanem volt mellette egy olyan felszabadult időtöltés, ami egyben hasznos is volt, meg ami foglalkoztatott, hát ez teljesen pozitív, és már most így 15 éves fejjel visszagondolva nagyon örülök neki, hogy a szüleim ilyen útra tereltek, mert már most nagyon hálás vagyok nekik. Lehet, hogy voltak olyan momentumok, meg pillanatok, hogy már én is azt mondtam, hogy jó, én ezt nem. Én is befejezem, nem, de ennek örülök, hogy tényleg a szüleim is motiváltak, meg motiváltak azok a előadók, akiket mondjuk meghallgattam akkor a tévében, vagy a telefonomon, hogy úristen, hogy tudnak ők így énekelni. És akkor később, ahogy nőttem, mindig előttem volt az, hogy ők is kitapostak egy utat maguk előtt, meg rengeteg ilyen riportot meghallgattam, ahol elmondták, hogy milyen is ez valójában, de már most kezdem azért ezt megtapasztalgatni, hogy nem is olyan könnyű ez, de aztán szerintem ez egy nagyon, nagyon szép szakma, és annak örülök, hogy a szüleim az elejétől fogva így támogatnak.
0: Azt mondtad, hogy ők is tanultak zongorázni mind a ketten. Volt esetleg olyan, hogy kellett neked segíteni, nem tudom, akár teóriában, akár gyakorlatban is, és mondjuk még tudtak. Tehát nyilván most már azért túl nőtted őket, de hogy azért az elején például tudtak támogatni ebben, nem csak támogatólag fellépni, hanem hát azért tanulásban segíteni, mert hát az sem mindegy, hogyha valaki tudkottát olvasni, vagy nem tudkottát olvasni.
1: Tudtak segíteni, ez biztos, meg emlékszek is, hogy segítettek, de én nem szerettem. Hogy megmondjam az őszintét. Én hát nem autodidakta módon, mert az erős kijelentés lenne, mert ugye nyilván a tanárokon keresztül tanul az ember, de itthon, ami fel volt adva lecke, meg gyakorolni kellett, meg kottát kellett olvasni, meg stb. Én ezt mind teljesen egyedül szerettem volna. Nyilván voltak azért olyan pillanatok, amikor nem ment, és azért kellett segítséget kérni, de én mondjuk nem is szerettem, hogyha én gyakorolok, és bejöttek, és ez mai napig így van, hogy én csak akkor mutatok meg anyaiknak mondjuk egy darabot, amit éneklek, hogyha az kész van. És hogyha már azt olyan szintre fejlesztjük a tanáraimmal, tanárnőmmel, hogy az közönség előtt is bemutatható, addig én nem nagyon szeretem. És azt meg, hogyha gyakorolok, azt meg egyszerűen nem tudom elviselni, hogyha valaki ott van, vagy közvetlen a családtagjaim, mert nem. Ez egy műhely munkai rész, amikor gyakorolok, és ez csak úgy szerintem rám tartozik, úgyhogy ebben nem nagyon szerettem, hogyha segítenek a szülők.
0: Mondjuk a színpad, az azért az folyamatosan megvolt az alapiskolás éveid alatt, mert ugye az egyik dolog az a zeneiskola. De hogy aztán ott volt a szavalás, meg hát te színjátszóztál is.
1: Igen, hát szerintem ez életem egyik legmeghatározóbb részeihez tartozik az, hogy én az általános iskolában ilyen téren is mozgatva lettem, meg hogy ilyen téren is foglalkoztattak. Nehéz ezt egyébként szavakba önteni, mert már most, ahogy így nőttem, meg jobban látom a dolgokat, már most vagyok azokért a percekért, meg momentumokért hálás, amit akkor kaptam. Hát ugye már óvodából is egyébként voltam négy mesemondó versenyen, de hát azt gondolom mindenki elképzel, hogy az hogy nézhetett ki, hát egy kisov is kiáll a nagy négy mesemondó versenyre, mondja kis mesét, mindenki megtapsolja, hú, de jó, de...
2: Mert milyen cuki.
1: Igen, nagyon cuki, de ez még szerintem egy 5 vagy 6 éves kislány nem tudja úgy fejébe tenni, hogy ez most hogy is történik, nyilván akkor is nagyon örül, de aztán szerintem, amikor elkerül egy gyerek az iskolába, onnantól kezdődik ez az egész, és hát én nagyon hálás vagyok, mert alsó tagozaton Mészáros Piroska tanítvaini osztályába jártam. Ő rögtön észrevette ezt, hogy azért eléggé szeretek a központban lenni, és szeretek szerepelni. Ez akár egy karácsonyi műsoron, vagy egy anyaknapi műsoron is így megmutatkozott, hogy azért én szerettem, meg hát egyszerűen szerettem a színpadon lenni, meg ott mozogni. Hála jó Istennek bekerültem én is a Kincskeresők színjátszó csoportba, ami azt jelentette, hogy már első osztályban a Dunamenti tavaszon ott lehettem, ugye Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa tanítónénikkel, akik már most a mennyei színpadról tekintenek le rám, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy foglalkoztak velem. És ugye a Dunamenti tavasz mellett még ugye ott volt a Tompa, oda is első osztálytól mentem. Nagyon szerettem egyébként azt is, csak aztán valahogy az volt bennem, hogy egyre nőttem, egyre jobban kezdtem izgulni, és egyre jobban már másképp kezdtem venni a dolgokat, és már nem volt mindegy, hogy a pöttyös szoknya helyett zöldet veszem fel. De nagyon szerettem. Először verssel mentem, erre úgy emlékszek, elsőbe, és aztán másodiktól kezdve végig a próza, amiben versenyeztem. Népmesemondó versenyre is mentem tovább, de az úgy idővel abban maradt, mert rájöttem arra, hogy nem az én műfajom, meg én nem tudtam szerintem hitelesen átadni azt az igazi palóc beszédet, ami oda kellett, meg hogy odavágok az asztalról, azt majd én megmutatom. És aki hallgatja, úgy tűnik, hogy palócosan beszélek, de oda ez lehet, hogy egy kicsit kevés volt. Úgyhogy jobban a szívemhez nőtt a Tompa. De emellett nagyon, nagyon szerettem tényleg a népmesélést is, mert annak meg teljesen más hangulata volt. Az inkább egy ilyen mese délután volt, mint a Tompa, hogy ott kiálltál a zsűrjel, és ott igenis azt kellett elmondani, ami le van írva papírra. Úgyhogy ez volt a különbség, de amúgy mind a kettőt szerettem, és úgy örülök, hogy részesei lettem, mert rengeteg barátság fűződik a versenyekhez, meg úgy az egész, hogy a tanítónénivel együtt megyünk, akkor ott izgulnak a szülők is, a nagyszülők is, úgyhogy ez egy inkább egy ilyen családi program is volt, amikor már jött, hogy most akkor már Lidike megy a szavalóra, úgyhogy már most mindenki imádkozik, meg szurkol érte, úgyhogy ennek is úgy örültem.
2: Soha nem bicsaklottál meg, hogy mondjuk nem zene, hanem inkább a színjátszás, ami esetleg jobban érdekelne, mert hát mondhatjuk ezt, hogy színpad.
1: Egyébként biztosan, hogy volt ilyen, de mindig ott volt a kiskapu, hogy jó, hogyha akkor nem operaének és magánének, vagy klasszikusének ilyen jellegű előadó művészet, akkor ott van az, hogy miért a színházban a színészek a színpadon nem csak beszélnek, hanem énekelnek is. Úgyhogy ez így mindig ott volt a tudatban, de amúgy nem hinném, hogy mindig ott volt az, hogy most így kimondottan tudtam pontosan, hogy mi szeretnék lenni, meg hát ez még így a jövőben kirajzolódik, de azért mindig ott volt, hogy a színpadnak köze legyen hozzá, meg a zenének főleg, mert anélkül szerintem az emberek nem is tudnának létezni.
2: Mikor ott döntötted el, hogy te Magyarországra szeretnél menni tanulni? Tulajdonképpen az általános iskolai osztályodat te egy évvel korábban itt hagytad, mert hát Magyarországon az általános iskola az 8 éves, hát itt is 8. után már lehet menni 9. után is, de hát lehet menni hamarabb is, és hát te meglépted ezt a részét a történetnek, hogy egy évvel hamarabb elmentél, és hát most már ott elvégezted az első évet, de hát ezt említetted is. Hogy jött az, hogy Miskolc, vagy miért pont Miskolc, vagy ez hogy alakult? Ez a te döntésed volt, te találtad az iskolát, vagy azért abban már a szüleid segítettek?
1: Ez egy nagyon érdekes és szép történet, elmesélem. Itt Tornaján nyáron, én úgy emlékszek, volt egy ilyen zenei, jazzes rendezvény, ahol a szüleimmel elmentünk. Én úgy gondolom, hogy a Jóisten meg az angyaloknak a munkája volt ez is. Úgy történt, hogy ültünk a nézőtéren, szünet volt, és pont mögöttünk ült Lax Judit művésznő. Hát ugye ő szüleimet már korábbról is ismeri, engem is, de még úgy személyesen sose volt szerencsénk beszélgetni, és akkor nagyon sokat beszélgettünk, és kérdezte, hogy mivel foglalkozok, meg mondtam, hogy szeretek énekelni, meg stb. És akkor pont hetedikes voltam, ha jól emlékszek, és megemlítettem, hogy azért jó lenne ezzel az énekkel tovább menni, meg hogy ezzel szeretnék a jövőbe foglalkozni, csak hogy vacilálok, hogy most elmenjek egy rendes gimibe, vagy itthon menjek konziba, vagy egyáltalán, hogy így mi legyen, de hogy ott van az, hogy ugye itt a szlovák nyelv is itt van. Na szóval, hogy sok volt a kérdőjel még így akkoriban, meg hát még egy hetedikesnek nem kell tudni azt, hogy kilencedikben majd hova megy tovább. Na de aztán szó-szót váltott, beszélgettünk, és ő mondta, hogy rengeteg ismerőse jár Miskolcra, a Bartókba, és hogy nézek majd utána, hogy milyen jó suli, ő is hallott róla, hogy ott nagyon magas szinten oktatják a zenét, meg pláne az ének szakot is, meg mellette többi szakot is, de hogy mivel nekem az énekről volt szó, hogy arra úgy nézek rá. Én nem is tudom, hazajöttünk, én rögtön a telefonomra beírtam, még szerintem ott a helyszínen, nézegettem meg hogy mi, hogy, és akkor hát én ezt így adagolgattam a szüleimnek, hogy hogy hallottátok, hogy Jutka nénivel miről beszéltünk, hogy hát milyen jó az a suli, hát aztán mondták, hogy jajlik, hogy jó van, persze, hogy milyen jó, meg hogy de hát majd meglátjuk, meg stb. Stb. Én arra is emlékszek, hogy Pálsőcön voltunk enni, testvérem tanc órájáról jöttünk haza, ettük a pizzát, és akkor én így közöltem, hogy amúgy én Miskolcra szeretnék menni, most már így eldöntöttem. Hát én nem tudom, szerintem a szüleim köpni nyelni nem tudtak. Mondjuk attól független, hogy én ezt már mondtam hamarabb, de nem tudom, hogy ezt ők mennyire vették komolyan, meg mennyire nem. Kénytelenek voltak erre válaszolni, hát mondtak, hogy jó, Lidike, hogy igen, hogyha neked ez az álmod, meg ez a célod, akkor mi ebbe támogatni fogunk, úgyhogy ez egy pillanatra fel sem merült, hogy most ő miattuk nem oda, vagy ők nem engednek, vagy valami, de hogy ez így teljesen, hogy én így eldöntöttem, hogy na jó, ez biztos, hogy jó, hogyha Jutkanéni ezt mondta. Úgyhogy aztán meg megnéztem egy csomó videót a suliról, interneten is, amit láttam, meg Facebookon, meg stb. És aztán nagyon megtetszett. És ott úgy gondoltam, hogy most miért ne próbálnám ki, és hogy nincs nagyon mit veszteni. Ez úgy volt egyébként, hogy 7. osztályos voltam. Elmentünk egy nyílt napra, meg az előfelvételire a Bartókba. Ott úgy működik az előfelvételi, hogy a szolfés zeneelméletből már iratnak egy felvételit, ahol mindenki szembesül azért, hogy milyen szinten áll, hogy mennyit kell még tanulni a felvételig.
2: Kijönnek a gyenge pontok.
1: Hát igen, igen. Meg ugye énekből is van meghallgatás. Itt még csak 7. voltam, szóval ha még azt veszük, volt 2 évem, hát nekem már most így csak egy, ha 8. ugye elmentem, de úgy voltam vele, hát hogy én is megpróbálom, miért ne. Én nem tagadom, hát nyilvánvalóan, hogy nekem is voltak gyenge pontjaim, amiket még erősíteni kellett, de a szolfés terén is, meg a terszeinek terén is. Erre mondjuk nagyon jó volt az, hogy a suli indított szolfésból előkészítőt. 2 évig jártam amúgy, ami rengeteget adott, abból a szempontból is, hogy a tanárokat megismertem, meg hát ugye nyilván az is, hogy fel tudtam magam azért tornázni olyan szintre, hogy meg tudjam írni azt a felvételit, mert ugye Magyarországon van a szolfés és a kodály módszer és minden más egyéb, de attól azt én itt a zeneiskolában sajnos nem tanultam, és nem kaptam ezt az oktatás részét, és bizony nagyon nehéz volt abból a közegből, meg abból a berögzült tanítási módszerből, amit én itt kaptam, egy teljesen új, mindegy 365 fokos fordulat volt az egész, és ezt megtapasztalni. De még visszatérek az előfelvételire, mert akkor ugye a szolfés mellett mentem ugye az ének részére is. Hát nagyon izgultam, most már tényleg én itt vagyok, hogy nekem valóra válik az álmom, hogy hú. És hát ugye még csak egy előfelvételi volt, de szerintem nagyon határozó volt. Amikor bementem a 300-as terembe, a 3. emeletre, a magánének tanszakra, ahol Rákai Szitás Marian tanárnő fogadott, bennem ott megpecsételődött minden, hogy jó, én ide szeretnék járni. Annyira tetszett ez a közeg, és annyira tetszett az egész felfogás, az a jó érzet, hogy tényleg, hogy akkor találkoztunk először, de hogy olyan volt, mintha már 1000 éve oda járnék. Hát ott elénekeltem, amit vittem, és aztán ugye beszélgettünk tanárnővel, megkérdezte, hogy Lili, mi lenne az, hogy nagyot álmodnál, és hát én mondtam, hogy hát én színpadon szeretnék azért operaénekesnő lenni, meg azért csak ott van a Zeneakadémia, meg stb., hogy ha ez sikerülne, és hát innen kezdődik tanárnővel az utam, meg az egész Bartókkal, úgyhogy nagyon izgi volt ez az előfelvétel, és ezt követte az, hogy 2 évig jártam erre az előkészítőre, mellette énekórákat is kaptam, úgyhogy ma innentől kezdődik ez az egész miskolci út, mert minden pénteken a szüleim vittek, hoztak, megvártak 2 óra szolfés után, meg ének, stb. Úgyhogy valahogy így belecsöppentem nagyon gyorsan ebbe az életbe, és nagyon tetszett az, hogy ott ezen a nyílt napon is minden be volt mutatva, igazgató úr is, helyettes asszony is informáltak minket mindenről, hogy úgy nem éreztem azt, hogy én egy felvidéki lány, hogy oda mentem Magyarországra szinte nagy semmiből, egy pillanatra se éreztem azt, hogy most engem kiszorítottak volna, vagy azért, mert hiányosságom volt a szolfézs részén, vagy bármi másból, egy percre nem éreztem azt, és az ének tényleg az ami nagyon meghatározó volt, hogy tényleg oda bementem, és beszippantott ez a világ, úgyhogy így történt ez.
2: Történethez hozzátartozik az is, hogy ti ott az iskolában, aztán nem csak az ének, meg a szolfés, meg a zene körül forog a ti világotok, hanem hát az összes többi tantárgyat is, azt is ugyanúgy meg kell tanulnotok, mint egy klasszikus középiskolában.
1: Ez azért volt összetettem, meg érdekesebb, hogy nekünk délelőtt a szakgimnázium és konzervatórium, mivel a nevünk is így van, a suli neve, hát délelőtt nekünk közismereti oktatás, rendes gimnáziumi anyagok vannak látva, és gimi része van, úgyhogy ez egy kicsit azért így úgy gondolom, hogy megterhelőbb, mint ha csak egy átlagos gimibe mennék, ahol 2 vagy 3-kor végzek, és utána szabad arré van, meg koli, meg stb. Én ezt már most úgy gondolom, hogy meg tudtam szokni azt, hogy 6-kor, 7-kor, vagy valamikor 8-kor végzek, de egy perc nem volt bennem kérdője, hogy jó, hát én ezt nem bírom, vagy valami. Csak azért nyilván az elején nem volt könnyű ebbe beleszokni, mármint hogy abban, hogy ahhoz, hogy végezzek, meg hogy mindent megtanuljak, ahhoz igenis nagyon sokat kellett este foglalkozni ezzel, meg ugyanúgy a közismereti részre is, meg a szaki részére ez is, úgyhogy azért nem volt mindig egyszerű, mert azért a közismereti oktatás is nálunk magasan színvonalon működik, és azért nagyon sokat várnak tőlünk, hála jó Istennek, mert tényleg nagyon sok mindent megtanulunk, de a konzis részében is, az meg már ugye nem is kell mondani, hogy mennyi szakmai óránban, ugye nem csak a szófés, nem csak az ének, hanem zongora kötelező van, zene elmélet, akkor zeneirodalom, és még sorolhatnám, szóval a konzis része is sok, de én úgy gondolom, hogy ezt lehet győzni, és hogyha az embernek vannak álmai, akkor azért mindent megtesz, úgyhogy csinálom tovább, mert nagyon szeretem.
2: Szóval, hogy ezt a sulit sem lehet ellébecolni csak úgy, mert hát maga szak része az is megkívánja azt, hogy te maximálisan oda tedd magad, meg hát a zene az általában egy olyan műfaj, hogyha ott nincsen napi gyakorlás, hogyha te profi szinten akarod művelni, tehát hogyha nincsen napi gyakorlás, akkor igazándiból nem is ér az egész semmit. És hát mondjuk mellette még egy ilyen gimnáziumi tanulmány, tehát hogy gimnáziumi tanulmányaidat is el kell végezned, ott is teljesíteni kell. Lazsálni nem hagynak.
1: Nem, egyébként nem, de ez szerintem így is van jól. Úgy gondolom, hogyha valaki kiválasztja ezt a sulit, biztosan, hogy egy olyan közeget kap közismereti tanárok részéről is, és konzis tanárok részéről is, hogy néha ezek a nehézségek már, mint hogy abból adódóan, hogy mondjuk tovább kell tanulni, vagy gyakorolni, mert ugye a gyakorlás nagyon fontos, hát ez így van, és hát ez nem lehet úgy, hogy mondjuk egy hétig bele se nyitsz a könyvbe, meg stb., úgyhogy ez tényleg minden nap kell, és nekem külön ugye, hogy énekkel foglalkozom, ugye hát ez nem hangszerhez kötött. Ugye ez a testre hangszered, nem minden nap kelek fel úgy, hogy hú, most akkor felskálázunk, nem tudom meddig, és hú, most akkor nagyon jó lesz, hanem ez mindig attól függ, hogy ugye hogy vagyok egészségileg is, meg pszichésen is, meg minden téren is, ugye ez nehéz, hogy ne énekelj korán, ne énekelj túl későn, a hangszalagokra kell nagyon vigyázni, úgyhogy ez volt nagyon nehéz az elején összeegyeztetni, hogy ne úgy feküdjek le, hogy már nincs teljesen hangom nagyon berekedve, hogy túl sok volt a gyakorlás. Meg ugye zongorázni kell, szolfésbe se nézel bele, mert az is nagyon könnyen elfelejtődik, ha egy óra után, ha nem jegyzetelsz, meg nem figyelsz oda. Ezt mondjuk nehezebb volt összeegyeztetni, de hál' Istennek az a nagy szerencsém, hogy a Kolingban lévő József Református Gimnázium és Diákotthonban vagyok. A Koli részünkben van egy ilyen úgynevezett imaterem, ott van zongora. és ott úgy el tudok vonulni, és nem zavarok senkit, hogyha még 10-kor is kalimpírozok, vagy éneklek, vagy stb. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség, meg ugye nálunk a tanulás az 2 épületben folyik, a Bartókban. Ugye vagyunk a Csengely utcán, ott van a szakgimnáziumi rész, és a konzi része pedig a zenepalotában van. És a zenepalotában rengeteg-rengeteg terem van, bár már most én úgy veszem észre, hogy kezdjük is kinőni a teret, mert ugye az egyetemistákkal vagyunk, de ott rengeteg hely van arra, hogy gyakorolni tudjunk, akár késő esti órákban is, úgyhogy ez nagy segítség.
2: És mikor eljött az, hogy te végül is eldöntötted, hogy te most 8. után itt Tornáján befejezed az alapsulit, és akkor inkább átigazolsz Magyarországra, megpróbálod a fölvételit, és hát mind ugye a mellékelt ábra mutatja, ez sikerült is neked. Tehát mikor kiderült az, hogy oké, megvan, fölvettek, neked most 8. után akkor itt kell hagyni az itteni életedet, meg az osztályodat, meg a barátokat, meg hát a családról nem is beszélve, és akkor belecsöppenni egy teljesen új és idegen világba, milyen volt? Nem féltél? Nem izgultál? Nem volt benned olyan, hogy úristen, akkor én ezt mégse kérem? Vagy szóval, hogy mennyire volt nehéz 14 évesen elengedni az itthont, még akkor is, hogyha azért Tornája és Miskolc nem a világ két pólusán van, de hát azért jó pár kilométer választja el, tehát nem az van, hogy gondolok egyet, és hazasétálok.
1: Én úgy gondolom, hogy azért nyilván mindenkiben van egy ilyen nagy váltás előtt félsz, meg izgalom, meg azért egy teljesen új világba csöppentem, egy nagyvárosba, mert ugye Tornája azért Miskolc mellett azért egy kisvárosnak számít, meg hát ugye az, hogy én a szüleimmel mondhatni 24 órát együtt voltam, mert ugye az, hogy itthon is, de még suliban is, mert ugye apukám az igazgató helyettes a Kazinciban, édesanyám is ott tanít, a kishúgom is oda jár, úgyhogy szó szerint az egész családot helyen volt egész nap. Ezt azért nehéz volt elengedni, meg szerintem a szüleimnek se volt könnyű, de én nagyon céltudatosnak gondolom magamat, és itthon is ezt próbáltam mutatni, meg a szüleim is, ők se egy pillanatig nem pityeregtek előttem.
2: Tehát, hogy mindenki tartotta magát a másik előtt, és így gondoltátok, hogy akkor így majd így erőt adtok egymásnak.
1: Ez pontosan így volt, nem mondom, hogy amikor ott hagytak a koliba, akkor nem pityeregtem, meg ők is szerintem a hazafelé vezető úton, de próbáltunk ezen átlendülni, meg amikor már jött az, hogy pakolás, be kellett pakolni, hogy szinte minden cuccomat fel kellett vinni, és hogy üres lesz a Lili ágya a gyerek szobába, hogy már be még úgy belegondolni is, meg ugye itt hagytam a sulit. Hát nekem 5-9 az megint egy, ahogy elmondtam az 1-4-et is, meg Piroska tanítónét, az 5-9 szintén egy fantasztikus időszak, és most is annyira nagy szeretettel gondolok vissza. Nekem Szászi Edina tanítónéni volt az osztályfőnököm, aki egyben a Galiba gyermekcsoport vezetője is, meg Székely Zsuzsa tanítónéni is, meg anyukám is. Úgyhogy a Galiba gyermekcsoport is egy olyan hely, ahol mindig nagyon nagy szeretettel gondolok vissza, mert velük is a Dunamenti tavaszra együtt jártunk, és az is egy hihetetlen időszak volt, és az volt benne még a jó, hogy a saját osztálytársaimmal voltam, úgyhogy ez is rengeteget adott. Talán ez is nagyon nehéz volt, hogy van olyan felsőtagozatos osztálytársam, akivel konkrétan pólyáskorom óta ismerjük egymást. És ovi alsótagozat végig együtt jártunk, és azért ezt a szép környezetet itt hagyni elég nehéz volt, meg aztán volt egy ilyen kis búcsúzás az osztálytól, meg minden, azért nem mondom, hogy nem pityeregtem, hát a szövegemet alig tudtam elmondani. Nem vagyok elfogult, mert nem szeretnék elfogult lenni azért, mert a szüleim ott dolgoznak, de én ezt tényleg szívből meg szeretettel mondom, hogy nagyon ritkán jó súly ez a Kazinci. És én nekem tényleg csak pozitív emlékeim vannak, hát Nagy Katalin igazgatónéni, meg Pirsel Mári helyettesnéni, amikor tényleg rájuk néztem mondjuk egy szeptemberi évnyitón is, hát tényleg melegség töltött el a szívemet. Annyi mindent adott nekem ez a 8 év itt a Kazinciban, hogy fát felsorolni nem tudom. Úgyhogy nehéz volt az itthagyás, meg a nagyszüleimnek is, családomnak is, így globálisan nagybátyáméknak is, meg nyilván mindenkinek. Így mondjuk csak elmegyek anyukámékkal vásárolni, és mindenki úgy azért örülnek, hogy látnak, pedig én nem szeretek így magamról beszélni, de mivel ez egy kisváros, mindenki ismer mindenkit. És akkor az, hogy már anyukámék csak 3-an mennek, és én már nem vagyok velük, azért hát úgy gondolom, hogy a családomnak nagyon nehéz volt pláne az elején, hogy nem vagyok itthon. Meg hát nekem is, mert nem mondom, hogy az első hét, meg az első 2 hét nem volt olyan pityergős, mert biztos olyan, hogy az volt, meg emlékszek is rá, hogy az volt, mert ezért már nem volt ott anyák, aki kiszolgál reggel, meg nem vasalják ilyen ruhámat, csak úgy, amikor elviszem, és aztán nem járgathatok, hogy anya, de több dolog miatt se féltem. Az egyik az, hogy tudtam, hogy ott van a biztos pontom, Marian tanárnő, az énektanárnőm, mert tényleg vele, hál' Istennek, olyan csodálatos kapcsolatom van, nem is tudom már szuperlatívuszokban mondani. Hihetetlen tanár-diák kapcsolat, ezt így tudom megfogalmazni, úgyhogy tudtam, hogy őre mindenben számíthatok, meg tudtam azt, hogy akiket majd megismertem, tanárokat a suliból, ő rájuk is számíthatok, meg csak bízni tudtam abba, hogy hát ha már jó Isten eddig így vezette az utamat, akkor már biztosan, hogy nem fog cserbe hagyni. Úgyhogy ebbe bíztam meg a tanárnőben.
2: Most, hogyha visszatekintesz el az első évedre, és ugye elteltek az első hetek, amik még egy kicsit pityergősek és szomorkásak voltak, de hogyha most visszatekintesz, milyen volt? Nyilván nem bántad meg, mert ahogy beszélsz a suliról, miskolci középiskoládról, hát abból kitűnik, hogy most is úgy érzed, hogy ez egy nagyon jó választás. De tényleg így visszatekintve az első év után, milyen könnyű volt beilleszkedni? Könnyen befogadtak az osztálytársak? Nem voltál kakuk tojás, hogy jé, hát ő felvidékről jött, ő szlovákiai magyar, hogy akkor hogy is van ez? Vagy könnyen elfogadtak?
1: Erre egy mondattal tudnék jó válaszolni, ez a ilyen kis szlogenünk, hogy Bartókosnak lenni jó. Hát már most ez biztosan, hogy beigazolódott, mert én egy pillanatig nem mondanám azt, hogy ez nincs így. Nem éreztem azt, hogy most engem szivatnának, vagy bántanának emiatt, a tajszólásom miatt, pedig Miskolcon próbálok azért nagyon szépen beszélni. De azért itthon én így beszélek. Emiatt egy pillanatra nem éreztem magam kirekesztve. Meg a Bartókos diákok, én úgy gondolom, hogy ismerek azért Miskolcon több gimnazistát más-más iskolákból, hogy a Bartókosok valahogy másak. És nem elfogultságból mondom, de valószínűleg azért gondolom így, mert mindnyájunkat összeköt a zene. És szerintem az az ember, aki zenével foglalkozik, már egyel érzékenyebb az átlagosabbnál. Tényleg mi így emiatt is jó össze tudtunk kovácsolódni, hogy egy volt az elhivatottság, hogy mindenki a zenével, mindenki más-más hangszeren, de ezért jó. Tényleg egy percet nem éreztem azt, hogy most engem bármi miatt is kiközösítenének, sőt, kérik is, hogy így beszéljek. Vannak, akik nagyon kimondottan nagyon szeretik így hágatni. Hát mondjuk Koliban van egy ilyen csoport, mert ugye csoportokra vagyunk bontva, és akkor bemutatkoztam, hát el voltak ájulva, hogy hogy létezik, hogy én így beszélek. És akkor nyilván voltak ezek a számomra fura kérdések, hogy akkor neked most akkor a szüleid szlovákok, és hogy te akkor szlovák iskolába jártál, de akkor hogy tudsz magyarul, hogy akkor te ezt úgy beszéled, mi az angolt, meg a németet, és akkor mondom, erre most mit tudsz mondani, de hát szépen el kellett nekik magyarázni az elején, hogy ez nálunk itthon hogy működik, és azóta meg már ők mutogatják nekünk, hogy nézed, a Tatrában voltam, hogy akkor mesélj már nekünk, hogy akkor most ott mi hogy van. Úgyhogy ők ezt szeretik. Én úgy vettem észre, hogy ők ezt itt kedvelik, hogy én felvidéki vagyok. Nyilván ott azért tényleg, hogy említettem is, próbálom szépen beszélni, de azért szerintem ezt a gömöri jó palócot nem tudom, akárhogy akarom, nem tudom elrejteni, de nem is szeretném, mert én itt születtem, én erre büszke vagyok, úgyhogy szerintem ez így van rendjén.
2: És hát ugye a suli mellett azért neked már azt hiszem fogalmazhatunk így, hogy ilyen komoly fellépési lehetőséged is adódott.
1: Így első éven én úgy gondolom, hogy bedobtak a mélyvízbe, aminek én nagyon-nagyon örülök, és nagyon-nagyon hálás vagyok a tanárnőmnek is, meg nyilván a sulinak is. Lehetőséget kaptam a Miskolci Nemzeti Színháznak az opera premierjébe, a Bohém Életbe szerepelni, mint kórustag. Én először, amikor közölték velem ezt a hírt, amikor tanárnőm leültetett és mondta, hogy Lilikém, hogy volna egy ilyen lehetőség, hát én nem tudtam, hogy jó helyen vagyok, hogy ez velem történik, hogy wow. Már most így utólag mondhatom, hogy amikor rögtön belegondoltam, hogy most én a Miskolci Nemzeti Színházban nagy művészek közt, hogy pont úgy volt, hogy előtte, nem is tudom, hogy még talán az Oscart néztük meg, ez egy darab, hogy ezen a színpadon én is majd valaha ott fogok állni, és hogy most ez tényleg így lesz, mert hogy ez velem történik. Hát én tényleg szóval se tudtam jutni, és ez egy valóságos álom még most is.
2: Ahogy bekerültél oda a színházba, mondjuk a felnőtt művészek, ők milyenek voltak? Gondolom, hogy azért biztosan volt lehetőséged kérdezni, beszélgetni velük, és hát nem tudom, akkor ilyenkor így tanácsot adnak, vagy próbálnak neked segíteni, vagy hogy fogadják a kisdiákokat?
1: Ilyen kimondottan ilyen kisdiák megkülönböztetés nem volt. Mi ilyen külsős énekari kisegítők voltunk, amit úgy kell elképzelni, hogy először úgy voltak a próbák, hogy a kórus vezetőjével minden este, majdnem minden este, egy héten legalább kétszer vagy egyszer találkoztunk, és elkezdtük magát az operát, a mi részünket megtanulni. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy kezünkbe kaptuk a kottát, és hát akkor ez egy ilyen kis blattolással egybekötött történet volt. Kellett nagyon sokat gyakorolni, mert az olasz szöveg. Mondjuk nekem ebbe szerencsém volt, mert ugye mi a Bartókba kapunk maga a nénekesek ilyen lehetőséget, hogy tanuljunk olasz nyelvet, mivel nekünk ez az opera énekléshez, maga a nénekléshez nagyon fontos. Úgyhogy ezzel úgy különösen gondom, hál' Istennek nem volt. De azért egy Puccini által megírt operát nem a legkönnyebb. Úgy gondolom, de jó technikával meg kell próbálni, és ebben nagyon sokat segített a magánének, hogy én ezzel így foglalkozok, hála a tanárnőmnek. Úgy elkezdtük gyakorolni, és ez mondjuk ment egy hónapig, ma úgy nem is emlékszek tisztán, és aztán jött az, hogy az első rendelkező próbában nagyon izgatott voltam, mert tudtam, hogy már jönnek az operisták, hogy bár, most már fogok velük találkozni, meg ilyesmi. Na de ezt még megelőzte, azt szeretném elmondani, hogy a színház, amikor először bementem a művészbe járom, hát nem titok, én anyukám mindenki ilyen lesi fotókat csináltam, hogy nézd, mondom, itt vagyok, én teljesen el voltam ájulva. Na de hát ugye tudni kell, hogy két művésznő is tanít minket a suliba, a színházból, meg ugye tanárnőm is ott is dolgozik, és már azért mi kaptunk betekintést a színházba, bővebben, akár a kulisszák mögött is, de mégis azért most nem úgy mentem be, mint néző, hanem hogy én most itt szerepelni fogok, és hogy én is azért már olyan kis izgatottan mentem. Ott egy ilyen lépcső vezet le a művészbejáróhoz, és ott álltak kint a művészek, akiket mondjuk még tegnap ott a színpadon láttam is, és akkor hát nem tudtam először, hogy csókolom, vagy hogy köszönjek, merjek-e köszönni, nem merjek-e, most azt sem tudjak, hogy ki vagyok, minden, de ugye a színházban úgy működik, hogy mindenki tegez mindenkit. Mondjuk ez nagyon fura volt, hogy mondjuk tőlem apukám lehetne, vagy anyukám lehetne, korosztályú embereket is tegeztem. De térjünk vissza arra, hogy rendelkező próba. Ugye már jött a karmester, Cser Ádám volt a karmester, egyben a zenei vezető, majd később ugye Philippe de Chalendel is a másik karmester a Miskolci Nemzeti Színháznak, de Cser Ádám ugye a zenei vezetőként ő még külön foglalkozott velünk magával, hogy mi is, hogy énekeljük meg. Rengeteg tanács ellátott minket, de jött a rendező, Szőcs Artúr, és jöttek az operisták. Bementem a terembe, ahol eddig már próbáltunk is, a kárterembe, és be voltak rakva a székek. Hát nem tudtam először azt, hogy most hova hűjjek le, pláne úgy, hogy még én jókorral mentem, szokásomhoz híven. Nem tudtam, hogy mondom, hogy hova merjek leülni, meg hova nem, meg most így hogy lesz, meg el sem tudtam képzelni. És hát aztán hál' Istennek, hogy útba igazítottak minket a

0: játsza ilyenkor az egész operát. És ilyenkor összeénekeljük az operistákkal és mindenkivel az egész operát, de ott rögtön helybe először. Úgyhogy ez nagyon, nagyon izgalmas volt, és rögtön a karmester úr is már vezényelt. Hát először azt sem tudtam, hogy kit nézek, mert tátott szájjal néztem az operistákat, hogy wow, hogy tényleg így énekelnek, és velük leszek egy színpadon. De közben oda kellett figyelnem, hogy mikor kell belépni, meg a kottát néztem, már azt sem tudtam, hogy merre lapozzak, de izgultam is, meg minden, de aztán, hát ez volt az első ilyen próba, de aztán ebbe nagyon gyorsan bele lehetett szokni. És aztán ugye ezt követte az, hogy már voltak még ülőpróbáink, de aztán ugye már rögtön mentünk a színpadra. És hát ott azért nagyon érdekes volt, mert ezt nem úgy kell elképzelni, hogy névre szólóan mondjuk leírják, vagy megmondják, hogy te most ezt fogod csinálni, meg tőled ezt szeretnénk látni a színpadon, hanem van egy kép, vagy van egy kirajzolt kép szóban, hogy ők ezt szeretnék látni, és akkor most ezt úgy próbáljuk meg megvalósítani. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, aminek nagyon örültem, hogy tényleg nagyon sokat tudtak segíteni, meg láttam, hogy a nagyok hogy csinálják. Tőlük is tudtam így inspirációt meríteni, na meg hát tudni kell azt, vagy hát ezt el szeretném mondani, hogy én, amikor megtudtam ezt, hogy a Bohém életben fogok szerepelni, hát 0-24 nem, mert azért suliba kellett menni, meg suliba jártam, de a szabadidőmben tényleg állandóan ezt hallgattam. Amikor hazajöttem, és volt egy kis szabadidőm a két tanulás mellett, hát a tévében állunk, én néztem Pavarotti féle, Mirella Raffrani féle felvett operát, és hallgattam, és néztem, hogy ki mit csinál, hogy csinál. Ebből is tudtam így ötletet meríteni, és aztán így alakult ki az, hogy az egész próbarendszer. Ehhez annyit tudok még így hozzáfűzni, hogy azért így suli mellett nem volt a legkönnyebb, nyilván, de hál' Istennek támogattak a suli részéről is. Ezzel sem volt különösképpen így probléma. Annyi volt, hogy majdnem minden nap 8-tól vagyok iskola köteles, kivéve a szerda, mert 0. órán van, szóval 7-től. És akkor hát úgy működött, hogy mondjuk első 2 órára bementem suliba, aztán rohantam át a színházba, mondjuk volt üres járat, visszamentem a konziba, ott mentem órára, onnan pedig este megint mentem a színházba, úgyhogy eleinte nehezebb volt összeegyeztetni, meg hogy azért ne legyen sok a hiányzás, meg ne menjek el fontos órákról, meg dolgozatok, meg felelések, meg azért csak mindenhol haladnak az órákkal, úgyhogy ez egy ilyen kisebb, izgalmas része volt a dolognak. Hát nyilván volt olyan, hogy elfáradtam, de ezt nem akarom így kimondani, mert én ezt így nem mondanám, de azért volt olyan, hogy már kicsit úgy éreztem, hogy hú, egy kicsit meg kéne állni, mert ez így egy kicsit így húha, húzós lesz, de hát én mindig Miskolcon egy csésze kávé vagy pohár kávéval kezembe szállgáltam, úgyhogy ettem, ittam, fogtam a hátizsákomat és mentem, úgyhogy nem is volt idő ilyenekre, hogy most én pihengessek meg ilyesmi, mert azért alapból a sulinkban sem működik ez így, de meg még hogyha jön hozzá egy ilyen, úgy mondhatom, hogy munkakötelesség, akkor már úgy azért megváltoznak még jobban a mindennapok.
1: Hát most így a végére azon gondolkodtam, ugye, hogy itt a lehetőségekről is szó volt, amik azért szerencsére mindjárt az első évben adódtak bőven. A próba felvételén mondtad, hogy a tanárnő, aki felvételiztetett, hogy ő megkérdezte tőled, hogyha nagyot álmodsz, hogy akkor mi az a nagy álom? Te merre szeretnél? Tehát, hogyha most tényleg szabadjára engeded a fantáziádat, és tényleg mi az a nagy álom, amit szeretnéd, hogy sikerüljön, hogy valóra váljon, mondjuk amiért esetleg majd drukkolhatunk neked?
0: Isten igazából őszintén most, meg szerintem ezelőtt is mondjuk 2 éve már biztos, hogy így gondoltam, hogy én operaénekes szeretnék lenni. Én most ugye, hogy szerepeltem a Bohém életben, és ez így nagyon bebizonyosodott, mert amikor láttam, meg hallottam test közelből azokat az operaénekeseket, akik a példaképeim is egyben, és hogy tényleg nagyon felnézek rájuk, láttam, meg beszélgettem velük, hogy azért mi hogy működik, és egyetemről kérdeztem őket, meg egy csomó mindenről, mert nagyon-nagyon barátságos mindenki a színházban, meg mindenki ilyen közel engedett magához, és rengeteg mindentről tudtam informálódni, meg ugye tanárnőmmel is szoktuk úgy azért ezt is beszélgetni, hogy majd a jövőben, meg hasonló dolgok. Eddig is így gondoltam, hogy nagyon fontos az, hogy az ember mellett milyen tanár áll, de most különösképpen, és ahogy egyre több dolgot hallok, és egyre jobban tapasztalom, meg utána nézek az egyetemeknek ilyen téren, én most úgy gondolom, hogy szerintem nem csak az fontos, hogy az iskolának az ajtó fél

0: pálya, mi legyen a felirat, meg hogy hova jár az ember, nyilvánvalóan az is fontos. De én amúgy is egy kicsit ilyen érzékenyebb lelkületű vagyok. Kimondottan szerintem nekem az nagyon meghatározó lesz a jövőben is, hogy milyen tanárok fognak mellettem állni, és szerintem ez. De hogy tényleg, hogyha nagyot álmodnék, hát szerintem mindenkinek, aki az énekléssel foglalkozik, hát mindenki most hasbúrra van, hogy az operaház, meg stb. Nyilvánvalóan ez az én vakáns listám is rajta van, de azért hát ez a zenés szakma nem a legegyszerűbb. Ezt így kezdem tapasztalni. Úgy gondolom, hogy ha hittel, szeretettel és odaadással, jó tanárral az ember mondhatni, hogy csodákra képes, mert hogyha van elszántság, meg akarat, meg van egy cél az ember szem előtt, akkor én úgy gondolom, hogy minden álom valóra válhat. Minden téren nyitott vagyok arra, hogy a klasszikus énekkel szeretnék tovább benni, ez biztos. De aztán majd, hogy mit hoz még az élet, kiderül.
1: A mai Gömörben a helyzetben Tornaljára látogattunk, ahol a miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium diákjával, Mikó Liliannával beszélgettem.
2: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel,

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Vasi Esó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszonthallásra.

0: ne becsüljük le a műkedvelőket, vagy ugye a hát sufni művészet, szerintem ez nagyon jó szó arra, hogy mi történt a háztartásokban. Mindenki a meglevőből próbált valamit létrehozni. Na most itt természetesen nem mindig keletkezett azért művészi érték, nagyon sok instrumentális darab, csak azért, hogy csináljunk valamit. Viszont van a karanténkultúrának, mai napig tart egyébként ez a folyamat, egy olyan feldolgozási területe, ami azért létrehozott olyasmiket, amiket ma is bátran ki lehet tenni a kirakatba.
1: H. Nagy Péter irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel legutóbbi könyve kapcsán a karantén kultúra örökségéről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Donald Tusk óvatosságra hívja fel a figyelmet az Ukrajnának nyújtott új támogatásoknál. Washington izraeli merényletektől tart. Élénk északi szél és derült égboltunk van 30 fokos csúccsal. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a nemzeti parkok erdeinek kezelése továbbra is az állami erdőgazdaság kezében maradna. Taraba szerint a tulajdonjog és a vagyonkezelés teljes egészében a nemzeti parkokhoz kerül. Hozzátette, az állami erdőgazdaság csak szakmai partnerként működhet közre azokban az esetekben, amikor aktív erdőkezelésre van szükség. Az ügyben vita alakult ki a környezetvédelmi tárca államtitkárával, valamint az ellenzék is az Európai Bizottsághoz fordult a nemzeti parkok új övezeti besorolása miatt. Az Európai Tanács jelentése szerint az elmúlt években több európai ország, köztük Szlovákia előrelépést tett a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni védelemben. A dokumentum kiemeli, hogy erősödtek a nyomozati jogkörök, bővült a szakemberek képzése, és több országban ingyenes éjjel-nappal elérhető segélyvonal működik. Ugyanakkor a jelentés szerint számos államban továbbra is fennáll annak veszélye, hogy büntető eljárás indul olyan kiskorúak ellen, akik saját magukról készítették. Intim képeket osztanak meg. A szervezet szerint ilyen esetekben inkább oktatási és támogató megoldásokra lenne szükség. Óvatosságra intett az Ukrajnának nyújtandó új pénzügyi támogatások ügyében Donald Tusk. A lengyel kormányfő a NATO csúcsra készülő varsói küldöttségnek azt mondta, Lengyelországnak továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, ugyanakkor jelentős terhet jelent az Európai Unió keleti határának védelme. Tusk szerint Varsó álláspontja nem változott, de az új kötelezettség vallásoknak körültekintőnek kell mérlegelni. Hozzátette, javulni látszik a lengyel-ukrán viszony, és Kijev nyitottabbnak mutatkozik a vitás történelmi kérdések rendezésére. A New York Times amerikai és volt amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt állítja, hogy Washington attól tart, Izrael merényletet követhet el két magas rangú iráni tárgyalópartner ellen az idei amerikai-iráni egyeztetések idején. Alap szerint az Egyesült Államok ezért több közel-keleti országot is arra kért, figyelmeztesse Teheránt a lehetséges veszélyre. Az amerikai vezetés attól tartott, hogy egy ilyen akció meghiúsítaná a tűzszüneti tárgyalásokat és újra fellángolna a konfliktus. A cikk szerint az amerikai és az izraeli háborús célok idővel egyre inkább eltértek egymástól. Új szakaszba lépett Svédországban a klímavédelemmel kapcsolatos jogvita. Az Aurora nevű környezetvédőszervezet keresetét befogadták, így a stockholmi bíróság vizsgálhatja, hogy a svéd állam klímapolitikája sérti-e az emberi jogokat. A felperesek szerint a kormány nem tesz eleget a klímaváltozás következményeinek mérsékléséért. A svéd igazságügyi hivatal hangsúlyozta, a kereset befogadása nem jelenti azt, hogy az állam jogsértést követett el, csupán lehetővé teszi az ügy érdemi tárgyalását.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, javarészt derült égboltunk van, helyenként átmenetileg megnövekedő felhőzettel. Záporok és viharok csak, zivatarok csak elvétve fordulnak elő. A hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul élénk, északi irányú légmozgással.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességmérést végez a rendőrség a D2-es autópályán járóca előtt a Lanfranconi híd felől vezető irányban az OMV töltőállomás közelében. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Javában tart a nyári utazási szezon, sokan már úton vannak, mások még csak most tervezik a nyaralást, de vajon mire vádnak idén az utasok, hogyan változtak a turista szokások, és mire érdemes odafigyelni indulás előtt, útközben, vagy akár hazaérkezés után? Szabó Laci idegenvezető publicista, utazási szakértő ezúttal Tajföldről jelentkezik be hozzánk. Szervusz, Laci!
1: Szia! És üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük ezzel a Tajfölddel. Minden Európából ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ott ilyenkor elviselhetetlen hőség van, de te pont az ellenkezőjét mondtad nekem, amikor felhívtalak ezzel az interjúval kapcsolatban. Milyen most az idő, és miért lett Tajföld nyáron is jó célpont?
1: Ilyen körülbelül 30-31 fok van itt most Bangkokban, azért nincs hideg, tehát hogy azt nem kell, de mondjuk például éjszaka ki lehet bírni, úgyhogy nem megy a klíma, úgyhogy teljesen jó, süt a nap. Ugye a klímaváltozás miatt azért változnak az idők, tehát hogy korábban az volt a szokás, vagy az volt a jellemző, hogy így az a novembertől márciusig volt ez a száraz téli időszak, az, ami azt jelenti, hogy ilyen 30 fok környékén, és utána jött az esős időszak. Most pedig már az van, hogy gyakorlatilag júniustól egészen, tavaly itt voltam ugyanígy júniustól szeptemberig, kétszer kellett előkapni az esőkabátot, tehát hogy alig esik.
0: Turistákat vezetsz ugye most is, érzel változást az előző évekhez képest abban, hogy mire vágynak, mit keresnek, mennyire óvatosak, vagy épp mennyire kalandvágyók a turisták?
1: A mi csoportunkban ilyet én nem nagyon érzek, tehát hogy most is így szezonon kívül, mert azért szezonon kívül vagyunk, egy egész busznyi vendégem van, tehát hogy sokan vannak, érdeklődnek, tehát így a mi vendégeink azok ilyen szempontból nem nagyon változtak. Amit így a helyiek mondanak, az viszont egyértelmű, hogy most nyáron, illetve az idejében körülbelül Tájföldön egy ilyen 8%-kal csökken a turizmus, tavaly 10-del csökkent, tehát így a két év alatt azért ez már jelentős, és így a városban látva, tehát ma voltunk a fekvő buthánál, gyakorlatilag teljesen üres volt a templom, alig volt ember, lézentek az emberek, egy-egy emberrel lehetett találkozni, főszezonban azért ez nem jellemző, de ha csak a tavalyi számmal hasonlítom össze, akkor ez azt jelenti, hogy tavaly is azért sokkal több embert láttam, mint sokkal több volt a vendég, hogy ennek mi az oka? Igen, tehát hogy az emberek elkezdtek másként utazni idén, tehát ugye azért nagyon sok ilyen csapás volt. Volt először, hogyha csak az ázsiai részt nézzük, ugye tavaly volt a háború itt, mármint a tájföldi kambodzsai háború, ami egy kicsit elbizonytalanította az embereket. Idén ugye jött az iráni háború, ami meg az öbölmenti légitársaságokat állította le napokra vagy hetekre, és ugye leginkább ezeket használják az utasok, meg akik erre felé jönnek. És valóban valószínűleg az lesz az idei trend, hogy idén az utasok inkább Európában maradnak. Tehát itt a helyiek is azt mondják, hogy az európai turisták hiányoznak a leginkább, hogy belőlük van kevesebb lényegesen, mint mondjuk tavaly.
0: Tajföldről, ha még beszélgetünk, milyen ország ez idegenvezetői szemmel? Mit szoktak benne leginkább megszeretni az utasok?
1: Nagyon biztonságos, tehát hogy az egyik szempont az valóban az, hogy biztonságos. Tehát körülbelül a harmadik nap az ember kikapcsolja azokat a riasztókat, hogy becsuktam az ajtót, elzártam az útlevelet, nem hagytam pénzt véletlenül, vagy valami, mert tudja az, hogyha véletlenül pénzt is hagy az asztalon, az meg fog maradni. Tehát, hogy így a helyiek biztosan nem fogják elvinni. Nekünk már olyan is volt, hogy 5000 eurót hagyott egy vendég az asztalon, bejött a takarító, szépen körbe takarította, de az maradéktalanul ott volt, de vesztettünk el már útlevelet, telefont, pénzzel, minden visszajött, tehát hogy tényleg ilyen szempontból biztonságos, és azért még továbbra is olcsó, tehát hogy én például előbb ebédeltem, és azért fizettem egy 50 eurót, abban volt rizs, hús, meg Coca-Cola, és egy ilyen turistás zónában voltam, tehát még csak nem is a külső zónákban, mondjuk egy fél ananász az nagyjából ilyen 50 centbe kerül, hogyha üdítőt veszel, bármilyen ilyen szénsavas üdítő, az nagyjából ilyen 40-45 cent a fél liter. Tehát, hogy tényleg itt nagyjából a harmadik nap nem csak a riasztók kapcsolnak ki, hanem az is, hogy amikor bemész egy étterembe, ránézel az árakra, és mert tudod azt, hogy 10 eurónál szinte lehetetlen itt többet fizetni, és ezt szeretik azért az utasok. Hát persze utána a többi, ami még itt jellemző, ugye szép partok, kedves emberek, akkor utána az elérhető árak, az, hogy azért a vallásilag is viszonylag közel vannak hozzánk, azért a kereszténységhez leginkább a buddhizmus áll közel, Úgyhogy ez a kombináció. Ez azt szoktam mondani, hogy a sok adottság, ami van, mindenből egy kevés van, de egy ideális kombináció arra, hogy a turista jól érezze magát, és nem csak jól érzi itt magát, hanem leginkább vissza is szokott jönni.
0: Úgy tudom, hogy ma már tovább is utazol, merre vezet az utad, és milyen csoportokkal dolgozol most a nyáron?
1: Hát most ugye 4 csoporton van, ugye most kezdtünk, tehát ugye elindulunk, most volt a bangkoki rész, ma megyünk Le Krabira, az ugye a tengerparti rész, ott leszünk egy hetet, és akkor utána onnan folytatjuk Penang, Kuala Lumpur, tehát Malajzia, és végül Szingapur, ott fogjuk zárni a túrát. Úgyhogy azért még elég sok hátra van, de most lesz az a relaxációs rész, amikor megyünk a tengerre, várjuk a szép napsütést, bár mondjuk azért ilyenkor, ami azt így be kell valni, tehát ilyenkor lehet, hogy süt a nap, de azért viharosabb a tenger, tehát amikor így mész a tengerre kirándulni, akkor azért ott előfordulhatnak nagyobb hullámok, vagy az, hogy nem annyira sima az út még eljutni mondjuk a Pipi-szigetekre, vagy hát utána a következő csoportomnál már az is probléma lehet, ugye 4 csoport lesz, az is probléma lehet majd, hogy augusztus 1-én lezárják a Pipi-szigeteket egész szeptember végéig, ilyen természetvédelmi okokból, és akkor nem is lehet elmenni oda, maximum úgy előről lehet megnézni, ha éppen a hullámok engedik.
0: Azt tudom, hogy neked a munkád a szenvedélyed is, de mégis a nyár ideje alatt marad azért időd saját kirándulásokra, saját élményekre is?
1: Nyilván persze, tehát ugye most jártam ugye Spanyolországba, Sevillába, Olaszországba, hazajövök, 2 napon belül már megyek Kenyába, Zanzibár, tehát azért magamnak is Isztambul lesz utána, úgyhogy azért utazgatok amennyire csak lehet, de hát azért dolgozni is kell valamikor.
0: Igen, hogyha kicsit így általánosabban nézzük az idei nyarat, mit tapasztalsz, melyek most a legkeresettebb úti célok? Még mindig a klasszikus tengerparti országok viszik a prímet, vagy érezhetően változik valamelyest ez a térkép?
1: Szerintem, hogyha most így konkrétan az európai turizmusról beszélünk, az európai turistákról, akkor egyértelműen az idei nyár arról fog szólni, hogy leginkább otthon fognak maradni, pontosan a háború meg az azt követő bizonytalanság miatt úgy érzik, hogy Európa egy biztonságos sziget, vagy hát ugye kontinens, és hogyha ott vannak, azon belül gyakorlatilag nem fordulhat elő az, ami mondjuk a február végén volt, hogy itt rekedtek a turisták, menekülőjáratok, vagy menekítőjáratokat kellett bevetni, meg hasonló dolgokat. Azért az egy ilyen rémálom volt nagyon-nagyon sok embernek. Én akkor is itt voltam, úgyhogy nekem is kellett menekítenem turistákat. Ugye láttam is, hogy mit csinálok. Úgyhogy pont ezért azt gondolom, hogy az idei főszezonban valóban a tengerpart és az európai tengerpartok lesznek azok, amelyek így ilyen teltházasak lesznek valószínűleg. Tehát ez az olasz, spanyol, Olaszországban Görögország természetesen a kisebb szigetek, Törökország az mindenképpen, Horvátország, de feltörekvő országok is ilyen, mint Albánia, például Szlovénia is, oda is többen fognak menni, felfedezik ezeket Montenegro, Franciaország, és akkor utána még Egyiptomot mindenképpen említeném. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén a nyári időben az mindenképpen a tengerpart lesz, és ősszel, tehát ez a szeptember, inkább azt mondanám, hogy a késő szezon, tehát ez a szeptember második felében kezdődnek el ezek a városlátogatások, pont amit most átéltünk, vagy ti átéltetek, én nem, mert elmenekültem, de szóval ez a hőkupola, meg ez a nagyon nagy meleg, ami ott volt, ez egyszerűen a városlátogatásra alkalmatlan. Mint az emberek, akik ilyeneket terveznek, azok leginkább azt fogják csinálni, hogy őszre halasztják. Tehát szerintem ez így el fog választódni, hogy lesz tényleg, az lesz ez a június-július-augusztus lesz ez a tengerpart, és azt követően pedig elindulnak ezek a városlátogatások, ez a szeptember vége, október, akkor azért már jó idő van, vagy elviselhető az időjárás is, és talán az árak is egy kicsit lemennek, mert így a repjegyek ilyenkor egyébként, ha valaki egyénileg utazik, brutális szinten vannak Európán belül.
0: Ha már hőkupola, meg elviselhetetlen hőség, ugye egyre többet hallani az úgynevezett coolcation, remélem jól ejtem, jelenségről, vagyis arról, hogy a turisták a kánikula elől hűvösebb helyekre menekültek, vagy menekülnek. Látod te is ezt a gyakorlatban, érzékeled?
1: Nem. Szerintem ez még nagyon távoli jövő, ha egyszer be fog ez következni. Inkább ugye pont amiatt, mert amikor így jön egy ilyen hőkupola, akkor egyszerűen, vagy egy ilyen hasonló kánikula, akkor ez így napokon belül jön, tehát nem az van, hogy előre tudom 1 vagy 2 vagy 3 héttel, és akkor meg tudom tervezni, tehát mire én már elkezdeném tervezni egy ilyen túrát, hogy elmenekülök az elő, addigra viszont annyira magasak a jegyárak pár nappal az indulás előtt, hogy hogy ez kivitelezhetetlen. Már továbbra is, hogy az emberek szeretik azt, hogy tényleg ezeket a megbízható európai tengerpartokat, ahol tudják, hogy minőségi szolgáltatásokat kapnak, és biztonságban vannak. Úgyhogy én továbbra is azt gondolom, hogy ez a földközi tenger, Adria, ez a rész, ez mindenképpen menő lesz, hát meg az Egyiptom. Tehát ami még érdekesség, hogy igen, hogy ugye régen volt még ez a Tunézia, az most így nagyjából ki is esett, vagy hát eléggé lecsökkent az érdeklődés iránta, de Egyiptom az továbbra is egy jó célállomás, de az is mondjuk így most nyáron, ott azért ott is meleg van, nagyon meleg van, és elviselhetetlen a meleg, úgyhogy az inkább az a szeptembertől.
0: Mit ajánlanál azoknak, akik nem a legfelkapottabb, legzsúfoltabb helyekre mennének? Hova érdemes figyelni, hogyha valaki kimaradtan a tömeget szeretné elkerülni, de azért élményeket is szeretne közbe szépeket szerezni?
1: Nagyon kevés hely van ilyen egyébként a világon, tehát azok, amik így ilyen felfedezetlenek, tehát hogy egyre több a turista, mindenki látni akar, és mindenki ezeket a helyeket keresi, tehát lehet, hogy ami még ma ilyen, az holnap már nem ilyen lesz, mert ugye az Instagram, meg a közösségi médiáknak hála, ugye ez viszonylag pillanatokon belül bejárja a világot, hogy ez egy ilyen érintetlen terület, ez holnap után már nem is lesz az. Úgyhogy nagyon nehéz ilyet mondani, de nyilván azért vannak, tehát mondjuk, hogyha csak az Ázsiát nézem, itt azért van egy pár olyan ország, ami még kevésbé felkapott, ilyen nagyon autentikus, akár Laoszról van szó, Vietnam egyre inkább népszerű a szlovákiai turisták körében, és hogyha majd egyszer újra békés lesz, akkor akár Burma, vagy hát ugye Myanmar, az is nagyon jó rész, de egyébként Európában is vannak nagyon-nagyon jó részek, Olaszországban is találni olyan helyeket, ahol kevesebb a turista, vagy akár Portugáliában, vagy mondanám azt, hogy Azori-szigetek, Madeira, tehát ott minden bárhová el tudunk menni, azért mindenhol lesz turista, vagy hogyha egy kicsit a szezonon kívül megyünk, ez a július-augusztust így kikerüljük, akkor azért szerintem nem fogjuk azt érezni, hogy nagyon sok a turista. Meg a másik dolog egyébként így a sok turistával kapcsolatban, hogy akik hotelekben szállnak meg, azt se jó egyébként, hogyha valamikor vannak helyek, ahol gyakorlatilag nincs turista, nincs senki, mert elmész egy szállodában, és nincs semmi, tehát hogy egy ilyen szellemházban vagy, és az annyira lehangoló tud lenni, arról nem is beszélve, hogy minden szolgáltatás bezárt, reggeli az olyan, hogy ilyen semmilyen, tehát hogy az, amit nyerek azzal, hogy kevesebb az ember, azt elvesztem az összes többi élménynél.
0: Jó, hogyha így általánosságban beszélgetünk utazásról, utazásokról, mire figyeljünk oda utazás előtt? Tehát mi az a mondjuk három dolog, amit sokan elrontanak már a tervezésnél?
1: Nagyon sok minden ugye attól függ, hogy repülős útról van szó, vagy autós, vagy vonatos, de ami mindenképpen fontos, és én főleg most már ez a közösségi média, mesterséges intelligencia kombónak tudok be, hogy nagyon-nagyon sok a hamis információ az interneten, nagyon-nagyon sok az úgynevezett tutitip az interneten, amik nagyjából átverések, hogy azért nagyon-nagyon óvatosan kell lenni, tehát tényleg a szakembereket is meg kell hallgatni, vagy sokszor ez fontos. El kell dönteni, hogy utazási irodával megyünk, hogy egyénileg. Vannak célállomások, amit szinte csak irodával javasolnék, vannak dolgok, amiket pedig egyénileg is meg tudunk oldani, de ami a lényeg, hogy mindenképpen, hogyha összeadjuk a költségeket, ha repülős útról van szó például, hogy akkor mindig a végösszeget nézzük, tehát hiába lesz mondjuk egy repülőjegy, ez most nyáron jellemző Európába, hiába lesz maga a jegy mondjuk 70 euró, és az milyen jól hangzik, de ha hozzáadok még valamilyen szolgáltatás, mert egy hétre elmegyek, azért kell egy csomag, azért kell egy ülőhely, meg ez az amaz, és kiderül, hogy a végén a 70 euróból 390 lesz, és mondjuk egy nemzeti légitársaság meg elvisz ugyanoda 220-ért, de amikor a 70-et hasonlítom a 220-hoz, akkor szóba se jöhet az, de a végeredménynél pedig jóval olcsóbb lesz az. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog. Ha egy jegyet foglalunk, én általában azt szoktam javasolni, hogy mindig a légitársaság oldalán forduljuk le, mert ha bármi történik, bármit szeretnénk csinálni utólag, az a legegyszerűbb, tehát sokkal macerásabb, hogyha egy közvetítő cégen keresztül vesszük, és tényleg az egyik legfontosabb, hogy mindig a végeredményt nézzük, és ne az, hogy egyes tételeket. A szállodáknál pedig el kell dönteni, hogy vannak ezek a lakások, amiket nagyon sokan szeretnek. Én nem vagyok annyira nagy barátja, ezt bevallom. A szállodák szerintem sokkal kényelmesebbek, biztonságosabbak valamilyen szinten, mert ugye a lakások nem adják azt a hangulatot, hogy most én így otthon vagyok, nyilván, ha sokan vagyunk, akkor igen. De például mondjuk mondok egy ilyen példát, hogy este indulok haza, mondjuk 9-kor indul a gépem, minket szállodában minimum a recepción tudom hagyni a csomagot, de néha még megadják a szobát délután 5-ig, az Airbnb-ben soha nem fogják nekem ezt megtenni, tehát én az utolsó napon a bőröndömmel mászkálhatok az utcán, ezt is érdemes figyelembe venni. És ugye a legfontosabb, hogy mindig legyen biztosítás. Tehát, hogy az mondjuk egy ilyen alap dolog, de sokan ezt így elfelejtik. Ez egy nagyon fontos dolog, mert bármi történik külföldön, akár itt mondok egy példát, tehát itt a vendégekkel volt egy olyan csoportom, hogy egy csoporton belül 8 embert harapott meg a majom, mert kicsit agresszívebbek voltak, és mondjuk egy ilyen veszettség elleni oltás, ami ilyenkor elengedhetetlen, az adott esetben akár 1000 euróba is kerülhet.
0: Hát kérdeztem volna, mire figyeljünk utazás közben, azt gondolom, ez is valahol ott tartozik, de mégis mi az, ami apróságnak tűnik, de könnyen elronthatja a nyaralást?
1: Hát, például mondjuk a szállás. A szállás azért az eléggé fontos, azt gondoljuk, hogy az egy ilyen, jó nekem a 3 csillagos is, hogy valami hasonló, de valaki ügyes és jól tud így mozogni így a szállodákban, az árakban egy kis trükkel, néhány trükköt bevetni, akkor gyakorlatilag luxusban tud lakni 3 csillagos áron. És nem mindegy, hogy mondjuk egy 3 csillagosért kifizetek nagyon sok pénzt, és akkor elégedetlen leszek, vagy mondjuk kihasználom a luxus. Mondok egy példát, mondjuk én most így, mikor jöttem Bangkokba, egy ilyen 5 csillagos luxus szállodába laktam, és kicsit trükköztem, az igaz, de szóval nem átvettem, mert beváltottam pontokat, meg ilyeneket használtam, de 80 euróba került reggelivel egy 5 csillagos szálloda fullos szervizzel. 80 euróért azért Európában mit tudunk kapni. Mm. Tehát azért az egy fontos dolog. Úgyhogy mindenképpen a szállásra oda kell figyelni, a szervezésre, meg az, hogy úgy minden meglegyen, elő legyen készítve, mert amikor így a végén jut az embernek az eszébe, akkor azért az probléma lehet. Persze említhetnék én még nagyon sok mindent, úgyhogy azért egy nagyon komplex téma. De ami az alap, hogy a repülőjegy, azt mindig a végeredményt nézzük, tehát ne azt nézzük, hogy egy-egy tétel mennyibe kerül, mert azért az nem egy egyszerű. Vagy mondok egy másik példát még akkor, hogy ilyen érdekes, vagy ilyen példán keresztül világítson. Most volt éppen, tegnap volt egy ilyen eset, vagy most a napokban, hogy az egyik fapados Kefalóniából repült haza, de elromlott a gép, és valami 20x embert ott hagytak a repülőtéren, mert hogy az egyik személyzetnek lejárt az ideje, és ilyenkor ugye arányosan csökkenteni kell az utas létszámot, tehát hiába van tele a gép, nem mehet az a sok utas, hiába lesz ott üresen a szék, mert hogy a szabály az szabály. 25 ember, vagy valami ilyesmi 25-23 ember ott maradt Görögországban, a következő járat, ami volt, az 3 nappal később. És ilyenkor egyébként tehát ugye erre kell figyelni, hogy a fapados a legtöbbször az ilyenkor azt szokta csinálni, hogy a következő járatára van, és ezek a szigetek sokszor úgy vannak, hogy heti 2 járattal üzemelnek a szigetekre, és az simán lehet, hogy én azt gondoltam, hogy vasárnap hazajövök, de most az új rendszer szerint már csak szerdán fog hazajönni, 3 nap plusz szabadság. Tehát ugye ezeket is érdemes megnézni, hogy milyen gyakori a járat, ha valami gond van, akkor haza tudok-e jönni, van-e azonnal járat, másnap legkésőbb járat, vagy napokig ott ragadok, és ugye azért azt ott fizetni is kell. Jó, hogy a légitársaság valamit megtérít, de az még mindig kevés. Tehát, hogy attól a 3 nap szabadság az elúszott.
0: Ha már repülő utakról van szó, hogy a legutóbbi újszós cikketben a légiutasok jogairól és a kártérítésről írtál. Röviden, hogyha összefoglalnád, hogy miről van szó, mi változhat és miért lehet ez jó hír az utasoknak?
1: Ugye meg fog változni most a légiutasok jogairól szóló európai szabály, most már egyébként ideje, mert ugye ez 2004-es történetről van szó, nagyon hosszú ideig szó volt róla, hogy változik, most talán már tényleg így a végéhez értünk. Ami változni fog, én azt gondolom, hogy több joga lesz az utasoknak, tehát hogy sokkal több mindent fognak tudni az utasok kiharcolni a légitársaságokkal szemben, mondjuk még eddig a légitársaságok lapítottak akkor, hogyha kártérítést kellett fizetni e szabály szerint, most már nekik kell proaktíva írni egy levelet, hogy figyelj utas, most kaphatsz 250, akár 600 eurós kártérítést, mert hogy késtünk, vagy később vittünk el a célállomásra. Ez egyik ilyen változás. A másik, hogy sokkal pontosabban le lesz írva, hogy mi számít rendkívüli körülménynek, mert mondjuk még korábban a légitársaságok azt mondták, hogy hát sztrájkoltak a légiutas kísérőink, akkor az rendkívüli körülmény. De most már az lesz benne, hogy ha a légitársaságnak az alkalmazottai sztrájkolnak, akkor ez nem rendkívüli körülmény, hiszen ott a légitársaság tehet azért, hogy ne sztrájkoljanak az alkalmazottak, tehát akkor kifizetni kell. Ha mondjuk a földi kiszolgáló vagy a légit irányítók sztrájkolnak, az viszont továbbra is rendkívüli körülmény, vagy ilyen szakszóval viszmajor. De tudunk még többet is, mondjuk, hogyha elromlik a repülőgép, az se számít rendkívüli körülménynek egy bírósági ítélet szerint, meg most talán az új szabály szerint se, mert hogy a légitársaság köteles karban tartani a flottáját. Nem lehet egyből szétültetni majd a jövőben az kísérővel utazókat, mint az sok fapados légitársaság csinálja, hogy extra bevételt szerezzen. például akkor utána a meghirdetett árnak kell, hogy tartalmazza a feladott kézipodgyász, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet ennél olcsóbb kézipodgyászmentes ár, de nem azt szabad, tehát azt nem hirdetheti a légitársaság, csak föltüntetheti, mint egyéb opciót, hogyha valaki csomag nélkül akar utazni. Ez is egy ilyen újdonság lesz, most így hirtelen a többi nem is jut eszembe, de ugye még napok kérdéses, akkor így megjelenik, akkor utána majd az új szóban is leírjuk az összeset, hogy ez miért jó az utasoknak. De a légitársaságok harcoltak azért, hogy hosszabb késésnél járjon a kártérítés, kevesebb legyen a kártérítés, vagy valamilyen szinten kössék a kártérítés összegét a repülőjegy árához. Ez nem történt meg, ami viszont megtörtént az, hogy az utasoknak sokkal pontosabb szabályok majd állnak majd a rendelkezésre, és sokkal jobban tudják majd azt, hogy mikor jár és mikor nem jár a kártérítés.
0: Rengeteget utazol, másokat is vezetsz idegenvezetőként, hogy mit gondolsz, miért fontos az embernek egy jól sikerült nyaralás? Tehát, hogy mit adhat néhány jól sikerült nap vagy hét kiszakadás?
1: Én azt gondolom, hogy annyira feltöltődnek az emberek, én ezt látom így a csoporton is, tehát hogy most is ez olyan jól összejöttek, gondolj bele, hogy most 3 napja vannak itt, és egy percet nem mernek késni, tehát nagyon jó, nagyon jó a hangulat, és új barátokat ismernek meg, és ez egy olyan új inspirációkat ad így a vendégeknek, akár mondjuk egy ilyen szervezett úton mész, vagy akár mondjuk egyébként is. Voltak csoportjaim, akik azóta együtt utaznak már, van olyan, hogy egymást látogatják, meg nem tudom, hogy pedig 1,5 éve utaztak együtt először, és azóta már együtt foglalnak, meg együtt utaznak, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy felfedezed a világot, hanem új embereket is ismersz meg, nyitsz a világra, új szempontokat látsz, és nyilván mindenképpen feltölt egy ilyen akármilyen nyaralás. Tehát, hogyha jól sikerül a nyaralás, akkor ez egy olyan feltöltődés, ami egy ilyen több hónapi energiát ad a vendégeknek, meg az utasoknak.
0: Szabó Laci utazási szakértőt hallották Thaiföldről. Laci, köszönöm szépen a beszélgetést, további jó utat és kellemes nyári napokat.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: 4 év után távozik Komáromból Novota János, a korábbi kiváló kapusedzőként dolgozott a KFC-nél, közben a szlovák válogatott szakmai stábjában is szerepet kapott, most pedig új kihívás vár rá, a cseh élvonalban szereplő Slovan Liberecnél folytatja pályafutását, a komáromi évekről, a bennmaradással zárult idényről, válogatottról és a libereci folytatásról beszélgettem vele a napokban. 4 év után távozol tehát Komáromból, hogyha most visszatekintesz erre az időszakra, mi az, ami elsőként az eszedbe jut róla?
2: Ez nagyszerű időszak volt. 4 éve mentem Komáromba, amikor a klub még a másodosztályban szerepelt. Az első évben a harmadiknak végeztünk, a másodosztályban a második évben megnyertük azt, és aztán 2 szezonon keresztül sikerült sikeresen az élvonalban maradnunk, úgyhogy sok barátot ismertem meg, sok ismerőst, és nagyon-nagyon jól, tehát szépen emlékezek vissza ezekre az évekre.
0: Amikor 2022-ben csatlakoztál a KFC stábjához, akkor kimondottan azzal a célkitűzéssel érkeztél, hogy szeretnéd, hogy ebből a történetből majdan feljutás legyen? Gondoltad volna, hogy ez ennyire gyorsan sikerül?
2: Hát igazából nem volt így nyomás a csapatom, meg az edzői stábon sem, tehát hogy amikor oda mentem, ugye beszéltünk erről, hogy ez a jövőben majd cél lehet, de igazából még a második évben sem volt kimondott cél. Az, hogy sikerült nekünk, az egy nagyszerű siker, úgy érzem, és tényleg sok munka volt benne, de jól vettük az akadályokat, és így sikerült följutni a Nikeliába.
0: Az elmúlt idény az a bennmaradásért folytatott küzdelmekről szólt. Belülről hogyan élted meg ezt a szezont?
2: Nem volt egy egyszerű szezon, ugyanis, tehát inkább úgy mondom, hogy hullámvölgyek voltak, mert volt, amikor nagyon jó álltunk, volt, amikor szinte az első 6-nak a kapujába álltunk, és nem hiányzott csak, hogy odaba kerüljünk, de aztán ugye a végén tényleg az életünkért küzdöttünk idézőjelbe, és nem volt egyszerű, hogy az osztályozón keresztül kellett bennmaradni, de ugye a Prešov elleni mérkőzés utolsó perceiben mindent megadtunk volna ezért, és végül is sikerült úgy, hogy elégedettek voltunk. Nyilván nem úgy, hogy nem azzal, hogy így maradtunk benne, de az elsődleges cél a bennmaradás volt.
0: Ha visszatekintesz erre a 4 évre, mit adott neked szakmailag és emberileg a komáromi időszak?
2: Hát igazából megtanult láttam, én úgy érzem, hogy lehet mondani azt, hogy nehezebb körülmények között is dolgozni, mert ugye azzal, hogy a stadiont építették, így nagyon sokat utaztunk, tehát hogy nem csak meccsekre, hanem sokszor edzésekre, és ez azért meg tud viselni játékos edzőt egyaránt, viszont megtanultam azt, hogy nehezebb körülményekben is lehet jól végezni a munkát, és én úgy érzem, hogy ezt be is bizonyítottuk, de én ugye egészet véve pozitívan tudom értékelni ezt a 4 évet, és hálás vagyok azért, hogy a KFC Komárom a legsikeresebb évei alatt a stáb tagja tudtam lenni.
0: Ha meg kellene fogalmaznod, hogy melyik volt számodra ennek a 4 évnek a, mondjuk úgy, hogy a mélypontja, a legnehezebb pontja, időszaka, és melyik volt a legfelemelőbb, a legcsodálatosabb pillanat?
2: Hát a legnehezebb időszaka mindenképpen akkor, miután Radvány Miklós nem mondott, és tényleg a bentmaradásért küzdöttünk az utolsó fordulóig, és aztán a rájátszásban is. A legszebb az ugye a feljutás volt, a Nikkel Liga meccsek, amikor a Szlován a Nagyszombat a Dac ellen tudtunk játszani, vagy akár Zsolnán, és az első év az élvonalban nagyszerű volt, mert tényleg lehet mondani, hogy simán bentmaradtunk, tehát hogy igazából sokszor olyan játékosokból volt összerakva a keret, akiket sehova nem akartak, és mégis működött, úgyhogy sok mindenre úgy tudok visszaemlékezni, hogy nagyszerű élmény volt, és tényleg én úgy érzem, hogy a edzői karrieren így a jövőben nézve is nagyon sokat adott.
0: Írte közben a szlovák válogatott stábjában is dolgoztál. Mit jelentett, és mit jelent számodra, hogy klubmunka mellett ilyen magas szinten is számítottak rád?
2: Elsősorban ez egy óriási megtiszteltetés, mert nem mindenkinek adatik meg, hogy a válogatottban is munkát kapjon, és hogy ott dolgozhasson. Emellett én előtte ugye a női válogatottnál is voltam, tehát Szlovákiában a női és a férfi válogatottban egyaránt tudtam kapusedző dolgozni, ami szintén nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és én hálás vagyok a klubnak, hogy ezt lehetővé tette. Emellett viszont azt is el kell mondani, hogy ez nagyon sok lemondással is járt, nagyon sokszor volt az, hogy ugye amikor válogatott szünet volt, és mondjuk a csapat pihent, akkor én nem a családommal tudtam lenni, hanem ugye úton voltam, és igazából a nyomásból, még nagyobb nyomásba kellett dolgozni, de ez is olyan dolog, amiből egy edző tanulni tud, és később aztán lehetőleg jobban kell ugye ezeket a tapasztalatokat érvényesíteni a következő munkahelyeken, vagy tehát a klubokban.
0: Az, hogy csalódásként élted-e meg azt, hogy nem sikerült kijutni a VB-re, ezt nem kérdezem meg, hiszen minden bizonnyal annak élted meg. Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy mit gondolsz, mi hiányzott ahhoz, hogy sikerüljön kijutni a világbajnokságra a szlovák válogatottal?
2: Hát én úgy érzem, mindenképpen nagyon hiányzott azon a meccsen, hogy Milan Skriniar a Koszovó ellen, aki egy nem csak nagyszerű játékos, hanem egy nagyon, nagyon fontos személyiség is a csapatnak. Emellett ugye volt még néhány játékosunk, aki fontos játékosunk, aki sérüléssel küzdött ebben az időszakban, és ezt sajnos lehetett látni a csapaton. Így aztán nagyon csalódottak voltunk, hogy nem sikerült, de hát ez is benne van a fociban, ezt is el kell fogadni, és aztán igazából menni kell tovább, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben ez csak jobb lesz.
0: A válogatottnál most egy új korszak kezdődött. Egy stábtag hogyan él meg egy ilyen váltást?
2: Hát igazából elmondhatom, hogy nekem ugye egy nap mondott le a klubban is az edző és a válogatottnál is, tehát hogy egy nap két edzőt vesztettem el, de ezek is olyan dolgok, amiből tanulni kell, és ami előre tud vinni, hogyha az ember végül is próbál pozitívan hozzáállni a dolgokhoz és tovább dolgozni. Nem volt egy egyszerű időszak, ez nyilvánvaló, de így lehetőség van megismerni új embereket, új kollégákat, és mindenkitől lehet valamit tanulni, tehát hogy ez, miért mondom, ezt lehet pozitívan is felfogni. Hát nyilván minden edző máshogy dolgozik, minden edző mást vár, de igazából az én feladatom nem változott ebben az egészben, úgyhogy próbáltam minél jobban teljesíteni.
0: Most a Liberecsi kaland vár rád, új klub, új közeg. Mesélj kérlek egy keveset, hogyan jött a felkérés.
2: Hát a felkérés az úgy jött, ugye, hogy Dalin Fodrek ugye ideigazott Liberecbe. Ugye felhívott, hogy igazából kapusedzőt keres, és hogy érdekelne ez a dolog. És én pedig úgy gondoltam, hogy itt az ideje a váltásra, és miután családommal megbeszéltem ezt a lehetőséget, úgy döntöttünk, hogy ezt elfogadom, és így aztán 2-3 nap után már itt is voltam Csehországban, úgyhogy megkezdtük a munkát, és készülünk a bajnokságra.
0: Az, hogy Branislav Fodrek lett az új vezetőedző, és több szlovákiai kötődésű szakember is van a stábban, ez megkönnyíti az átállást számodra?
2: Na persze, ez fontos, hogy egy olyan ember és egy olyan stábban dolgozok, akiket már ugye ismerek, hát én ugye nem dolgoztam együtt velük, de ugye Branyót ismerem, már játszottunk egymás ellen is, és edzősködtünk is egymás ellen. Gábri Csabát ugye szintén ismertem, aki kondi edző, és vele még együtt játszottam Szencen. Itt van Albertusnak is, aki utánpótlás válogatottakban volt edző, és ugye Dacbor másodedző, úgyhogy ezek mind olyan emberek, akiket ismerek. Emberileg nagyon rendben vannak, nagyon jól befogadtak, és így mindig könnyebb egy külföldi klubhoz igazolni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy nem egyedül vagyok valahol, hanem vannak ismerősök is, és így sokkal könnyebb átállni, én úgy érzem.
0: Mit vársz ettől az új kihívástól, és milyen célkitűzésekkel vársz bele?
2: Tudom, hogy egy nívosabb bajnokságban igazoltunk, jöttünk dolgozni, tehát hogy tudjuk, hogy ezzel ugyanúgy a nyomás is sokkal nagyobb lesz. Viszont szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen külföldön edzőként dolgozni, ugye játékosként már szerepeltem külföldön, és úgy érzem, a sikeres időszakokat tölthettem itt külföldön, úgyhogy bízom benne, hogy ebből tanulva és tapasztalatot merítve edzőként is sikerülni fog ez, úgyhogy nagyon pozitívan tekintünk a közel és a távoli jövőre.
0: Amikor ezt az interjút egyeztettük, te azt mondtad, és ezzel bevallom, kicsi meglettél engem, hogy nem nagyon jut időd eddig az idei foci VB-re. Van azért olyan válogatott, amelyiknek szurkolsz?
2: Most igazából ezen a VB-n igazából ugyannyira nincs is, de tényleg, ahogy mondtam, nem hazudtam, nem nagyon tudok meccseket nézni, mert tényleg egyik dolog az, hogy ugye éjszaka vannak a meccsek, és éjszaka muszáj pihennem, mert azért napközben a munka nagyon kiveszi az ember erejét, és este pedig, amikor hazajövök, akkor nagyon nincs is kedvem már focit nézni, mert ugye egész nap focival foglalkozunk, és nyilván az ember szereti azt, amit csinál, tehát hogy én nagyon örülök, hogy azt csináltam, amit szeretek, de néha egyszerűen muszáj kikapcsolni, és nem tudok. Néha megnézem az összefoglalókat, de tényleg nem nagyon foglalkoztat most jelen állás szerint, akármennyire furcsán is hangzik, de próbálok minden energiámat arra fordítani, hogy minél jobban teljesítsünk a klubnál.
0: Milyen lesz számodra ez az idei nyár, jut idő pihenésre is, vagy már teljesen az új munka tölti majd ki?
2: Persze, teljesen. Hát én ugye múlt héten hétfő óta itt vagyok Liberecben, és dolgozunk. Hétvégén egy kicsit hazatudtam ugorni a családhoz, aminek nagyon-nagyon örülök, mert nagyon hiányoznak. Bízom benne, hogy nem sokára már csatlakoznak hozzám, és együtt leszünk itt. Azóta igazából itt vagyok, és lehet mondani, hogy pihenőre nem nagyon lesz idő, mivel jövő héten hétfőn indulunk edzőtáborba, 12 napra Ausztriába, és aztán mikor onnan hazajövünk, még lesz egy kis nagyon rövid szabadunk, egy kétnapos, és aztán mikor visszajövünk, akkor már valójában a bajnokság első hetét kezdjük majd el, és hétvégén, akkor hétvégén ugye a Pozsony csapata ellen kezdjük a cseh bajnokság első fordulójával.
0: Záró kérdésem, hogyha most egyetlen dolgot kívánhatnál magadnak és az új csapatodnak a következő szezonra, akkor mi lenne az?
2: Én azt kívánnám, hogy teljesítjük a vezetőség elvárásait, legyünk sikeresek, és hogyha egy év múlva is arra fogunk beszélni, hogy a következő szezonra készülünk a Slovan Liberec csapatába, akkor azt jelenti, hogy jól végeztük a munkánkat.
0: Úgy legyen, sok sikert kívánok neked!
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok minden hallgatónak!

fáj, tokája melligér, s melle a hasáig. Bent asztalnál húga egy teli képű menyecske, a bort mézeli,

0: ne becsüljük le a műkedvelőket, vagy ugye a hát sufni művészet, szerintem ez nagyon jó szó arra, hogy mi történt a háztartásokban. Mindenki a meglevőből próbált valamit létrehozni. Na most itt természetesen nem mindig keletkezett azért művészi érték, nagyon sok instrumentális darab, csak azért, hogy csináljunk valamit. Viszont van a karanténkultúrának, mai napig tart egyébként ez a folyamat, egy olyan feldolgozási területe, ami azért létrehozott olyasmiket, amiket ma is bátran ki lehet tenni a kirakatba.
1: H. Nagy Péter irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel legutóbbi könyve kapcsán a karantén kultúra örökségéről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egyre több a kibertámadás Szlovákiában. Bulgária nem támogatja az uniós szankciókat Oroszország ellen. Élénk északi szél és derültékboltunk van 30 fokos csúccsal. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a nemzeti parkok erdeinek kezelése továbbra is az állami erdőgazdaság kezében maradnak. Taraba szerint a tulajdonjog és a vagyonkezelés teljes egészében a nemzeti parkokhoz kerül. Hozzátette, az állami erdőgazdaság csak szakmai partnerként működhet közre azokban az esetekben, amikor aktív erdőkezelésre van szükség. Az ügyben vita alakult ki környezetvédelmi tárca államtitkárával, valamint az ellenzék is az Európai Bizottsághoz fordult a nemzeti parkok új övezeti besorolása miatt. Az iskolákat érintő bombafenyegetések és a szlovák földhivatali rendszer elleni kibertámadások voltak a tavalyi év legjelentősebb kiberbiztonsági eseményei, derült ki a Nemzetbiztonsági Hivatal éves jelentéséből. A hivatal szerint emellett jelentősen nőtt a zsaroló vírusos támadások és az adathalász kampányok száma is, amelyek elsősorban az emberi figyelmetlenséget próbálják kihasználni. A földhivatali incidens után több állami intézmény átfogó biztonsági vizsgálatot indított informatikai rendszerein. A jelentés kiemelte azt is, hogy a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás a nyitrai gyár működését is súlyosan érintette. A termelés csak októberben állhatott teljesen helyre, ami a beszállítókat is nehéz helyzetbe hozta. Csalódottságának adott hangot a kassai US Steel vezetése, miután Tomás Taraba nyilvánosan bírálta a vállalat alelnökét Miroslav Királyvargát. A cég szerint a miniszter méltatlan módon támadta egyik legmagasabb rangú vezetőjét és figyelmen kívül hagyta, hogy a vállalat évtizedek óta együttműködik a szlovák kormánnyal. Taraba azt állította, hogy a vállalat nem használta fel megfelelően a dekarbonizációra szánt 600 millió eurós támogatást, ezért az államnak kellett megmentenie a projektet. Az acélipari vállalat ezzel szemben hangsúlyozta, működése átlátható és mindenben az etikai, valamint jogszabály előírásoknak megfelelően jár el. Roman Radev bolgár elnök közölte, Bulgária nem támogatja az Európai Unió újabb Oroszország elleni szankciós csomagját. Indoklása szerint a bolgár nemzeti érdeket, különösen az energiaellátás biztonságát kell szem előtt tartani. A politikus ellenzi azt is, hogy a szankciós listára felkerüljön a moszkvai pátriárka, Kirill, illetve a Lukoil Bulgária vezetője. Az Európai Bizottság júniusban terjesztette elő a 21. szankciós csomagot, amely az energetikai, pénzügyi és kereskedelmi korlátozások további szigorítását célozza. Az uniós szankciók elfogadásához minden tagállam egyetértése szükséges. Óvatosságra intett az Ukrajnának nyújtandó új pénzügyi támogatások ügyében Donald Tusk. A lengyel kormányfő a NATO csúcsra készülő varsói küldöttségnek azt mondta, Lengyelországnak továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, ugyanakkor jelentős terhet jelent az Európai Unió keleti határának védelme. Tusk szerint Varsó álláspontja nem változott, de az új kötelezettségvállalásokat körültekintően kell mérlegelni. Hozzátette, javulni látszik a lengyel-ukrán viszony, és Kijev nyitottabbnak mutatkozik a vitás történelmi kérdések rendezésére is.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, javarészt derültékboltunk van, helyenként átmenetileg megnövekvő felhőzettel. Záporok vagy viharok csak elvétve fordulnak elő, a hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul élénk, északi irányú légmozgással.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Négy személyautó ütközött Pozsonyban a Prievoszká úton a Bajkalszká kereszteződése után a Gagarin utca irányában. A járművek a busz megállóban állnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. Na, a nyár a fesztiválok ideje, koncerteké, találkozásoké, kikapcsolódásé és feltöltődésé. Juhász Katalin kulturális újságíróval és költővel, az Újszó munkatársával. Arról beszélgettem, mit vár az idei Pódától, a Sziget régi új korszakától és a nyári fesztivál szezontól általában. Közben röviden a szlovákiai kulturpolitikai vitákat is érintettük. Azt, hogyan hatnak a támogatási bizonytalanságok a fesztiválokra, a szervezőkre és a közönség bizalmára. Juhász Katalin költővel és kulturális újságíróval beszélgetünk. Kati, köszöntelek a vonalban. Szia!
1: Szia!
0: Indítsunk a Pódával, már csak azért is, mert említetted nekem a napokban, hogy készülsz a fesztiválra, elsőként is a holnapi sajtótájékoztatójukra. Ez már a hangolódás része, vagy ez még inkább a munkáról szól?
1: Hát mind a kettő tulajdonképpen. Nekem így a kedveléseim egybeesnek a munkámmal, olyan szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit a legjobban szeretek, vagyis kultúrával, művészetekkel. Ezen belül a zene egy nagyon fontos terület a számomra, és hát hazánk legnagyobb nyári fesztiválja ugye holnaphoz egy hétre kezdődik. Tehát tulajdonképpen nagyon jókor csinálják ezt a sajtótájékoztatót a Trencséni repülőtéren, mert hogy 8-án, július 8-án kezdődik a nulladik nappal a Pohoda Fesztivál, amit a Cure zenekar miatt iktattak be ezt a plusz egy napot, mert hogy ugye fontos megemlíteni, hogy a Cure még soha nem járt Szlovákiában, most lesz az első koncertjük. Én sem hittem, amikor olvastam ezt a hírt, hogy még soha nem jártak nálunk, de hát ugye ez a tény, és mivel hogy a legutóbbi lemezük az nagyon-nagyon ütősre sikerült, tehát még mindig tényezők a könnyű zenében, nagyon kíváncsi vagyok erre a koncertre, mert hogy nyilván váltakozni fognak a régi slágerek az új dalokkal, és hát gondolom, hogy a közönség is nagyon vegyes lesz ezen a napon, tehát mindenféle generáció megtalálható lesz.
0: Hogyha egy fesztiválra mész, akkor van valamilyen rituálét, hogy hogyan készülsz egy fesztiválra? Egyáltalán tapasztalt fesztiválozóként szoktál-e még bizsergést érezni indulás előtt? Tehát például jövő héten ott lesz ez a Dec Jure, ez már így előre örülsz?
1: Hát már én hónapok óta örülök ennek, igen, amióta híre ment, hogy lesz ez a koncert. Rituálém igazából nincsen, mert hát tényleg nem lehet tudni, hogy mi vár az emberre, akármilyen tapasztalt fesztiválozó. Azért az időjárás az nagyon bekavarhat, ugye a mostani napokban is tapasztalhatjuk azt, hogy hát hogy mondjam, le a kalappal például a Pohoda szervezői előtt, akik most építik a színpadokat és készítik elő a terepet a fesztiválra ebben a 38-40 fokban. Tehát, hogy kiszámíthatatlan, hogy mi lesz. Szokták mondani, hogy a Pohodán általában normális egy zivatar, vagy vihar, vagy tehát, hogy valamilyen esős program is, tehát, hogy ez elmaradhatatlan része a fesztiválnak, úgyhogy vagy gumicsizmát ajánlok azoknak, akik készülnek, vagy pedig tényleg olyan cipőt, ami nem ázik át, és bombabiztos sátrakat, mert a vihar az bármikor lecsaphat. Ugye hát ez hát kapcsolatban van a globális felmelegedéssel, és tulajdonképpen ezt magunknak csináljuk, tehát hogy romboljuk a környezetet, és ezért egyre extrémebb időjárási kihívásokkal kell megküzdenünk. Azt is mondják egyébként ilyen szakmai berkekben, és ezzel nem leszek népszerű, de azért elmondom, hogy ilyen 10-15 éven belül már nem fogja megérni a szervezőknek szabadtéri rendezvényeket szervezni, mert annyira kiszámíthatatlan lesz az időjárás.
0: Maradjunk a jelenben, már csak azért nagyon szomorító, amit mondasz, meg hát külön beszélgetés témája lehetne valóban ez. akár csak az, hogy most mondjuk ez milyen kihívásokat jelent a szervezők számára, vagy mennyiben változnak ezek a kihívások így az évek során, hiszen valóban most már évről évre egyre nagyobb időjárási kilengések vannak, hőségek, és hát Pódán is történtek tragikus események, de beszélgessünk talán mégiscsak inkább arról, hogy az idei Pódán azt mondtad, hogy a Dekjúrt azt, hát rajtad kívül is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan várják az ő fellépésüket, de hogy kik még azok a fellépők az idei Póda programjából, akiket biztosan nem szeretnél kiadni, és hát tudom, hogy te azért mindig találsz ilyen kis gyöngyszemeket is a fellépők között, akiket talán elsőre a hallgatók még nem ismernek. Vannak-e ilyenek is az idei felhozatalban?
1: Abszolút, persze, vannak. Tehát, hogy rejtett kincseket mindig lehet találni ezen a fesztiválon, de hát ugye a legnagyobb sztárok, hát a Cure-t már említettük, aztán érkezik a Gorillaz, akiket talán nem kell bemutatnom senkinek, a Damon Albarn és a Jamie Hewlett rajzolt figurákból álló zenekara, ahol hát ezt deklaráltan ugye kijelentették, hogy a zenészek csak másodlagos szereplők, itt a rajzolt figurákon van a hangsúly, tehát tulajdonképpen így a képregényt ügyesen, vagy hát a animációs filmeket ügyesen társították a zenével. És az az érdekes, hogy a Damon Albarn tavaly már egy másik projektjével volt a Pohoda Fesztiválon, az Afrika Express-szel, méghozzá hát ők mentették meg az első napot, mert hogy a messzivetek volt beharangozva, akik az utolsó pillanatban lemondták a koncertet, és akkor tulajdonképpen a helyükre ugrott be a Damon Albarn afrikai zenészekkel készített projektje, ami akkora siker volt, és annyira tetszett neki a hangulat Trencsénben, hogy ő maga ajánlotta fel, hogy figyeljetek, mi lenne, hogyha a Gorillazzal eljönnénk jövőre. Éppen turnézni fogunk. És akkor a szervezők nem is hittek a fülüknek, hogy tulajdonképpen ez így az ülükbe hult. Úgyhogy már tavaly ősszel lehetett tudni, hogy a Gorillaz jön, nagyon-nagyon örülök nekik. És a másik, akiknek nagyon örülök, ez az Idols nevű, hát, brit post-punk zenekar, akik tulajdonképpen ilyen a punknak a ilyen rendszerbontói most Angliában, tehát újra a reflektorfénybe tették a punk zenét, egy kicsit így modernizálva, nagyon-nagyon energikus fellépéseik vannak, én már láttam a koncertjüket egyszer a Szigeten évekkel ezelőtt, hát az is hatalmasat durrant, most viszont a nagy színpadon lesznek, és hát a Gorillaznak a legutóbbi lemezén ők is közreműködnek egy dalban, és hát ki tudja, tehát hogyha egyszerre lesznek egy helyen, akkor lehet, hogy még fel is bukkannak a Gorillaz koncerten az Idols tagjai. Nem lehet tudni. Most mind a három zenekar, a Cure, a Gorillaz és az Idols is annyira menők idén, hogy a barcelonai Primavera Soundon is ők voltak a headlinerek. Ugye a Primavera Soundról azt kell tudni, hogy Európának tényleg legfelkapottabb három fesztiválja közül az egyik, és ők voltak a nagy húzó nevek. És hát mind a három formáció itt lesz a Pohoda Fesztiválon, ami fantasztikus dolog, talán azért is, mert most lesz a 30. évfolyama a Pohoda Fesztiválnak, tehát jubilál a fesztivál, úgyhogy soha jobb szülinapi line-upot, mint ez.
0: Azokat a hallgatókat, akik esetleg most azon gondolkodnak, hogy jó, de én hallva ezt, milyen jó lenne elmenni a Pódára, ha jól tudom, a jegyek már elkeltek, talán még a Dekjúra lehet még jegyeket venni, ugye?
1: Hát igen, sajnos már későn kapcsolnak, akik most kaptak kedvet. Igen, erről a Cure napra, tehát 8-ára még vannak jegyek, de a többi jegy az elfogyott, ez is rekord egyébként, hogy 3 héttel a fesztivál kezdete előtt teltházat jelentettek be a szervezők, tehát elfogyott azt hiszem mind a 33 000 jegy, úgyhogy teltház van, de talán a Cure miatt is érdemes elnézni legalább egy napra, természetesen más zenekarok is fellépnek, tehát nem csak egy zenekaros nap lesz, hanem mások is fellépnek, és hát maga a környezet, meg az atmoszféra is megér egy ilyen egynapos kiruccanás Trencsénbe.
0: Nem szeretnék leragadni a Pohoda Fesztiválnál, de azért még arról szívesen kérdeznélek, hogy ugye a Pohoda az mindig több volt ilyen egyszerű zenei fesztiválnál, társadalmi ügyek, civil témák, beszélgetések is helyet kaptak rajta, helyet kapnak rajta. Ez a része mennyire fontos a számodra, és mit tapasztalsz a közönség részéről? Mennyire van igény ilyesmire a kikapcsolódáson, a szórakozáson túl?
1: Abszolút igény van ezekre a témákra a közönség körében. Tehát a koncertek előtt ugye általában délutáni programként nagyon sok ilyen vita délután beszélgetést szerveznek különböző társadalmi, közéleti kérdésekről, és hát elképzelhető, hogy a politika miatt, hogy mondjam, bajba kerülhet a fesztivál, tehát hogy még a Pohoda jövője egyáltalán nem biztos, mert hogy hát a kormány megpróbálja ellehetetleníteni ezt a fesztivált, illetve hát a Védelmi Minisztérium konkrétan, mert hogy ez a trencséni reptér, ugye ez egy olyan terület, ahol működik egy ilyen repülőgép javító üzem, ahol a katonai repülőket, helikoptereket javítják, és hogy állítólag ezeknek annyira kell a hely, hogy zavarja őket a fesztivál, és nem biztos, hogy jövőre is engedélyt kapnak a megrendezésre. Ez ugye a hivatalos álláspont, de azért a szervezők sejtik, hogy a mostani kormány nem szívesen látja azt, hogy politikai jellegű beszélgetések is vannak, mert hát azokon kritikával illetik a jelenlegi kormányt általában. És hát a szervezők ugye már arról beszélnek, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó Pohoda a trencséni repülőtéren, mert hogy a saját elveiket tagadnák meg akkor, hogyha engedelmeskednének ennek a kérésnek, mert hát ez a fesztivál a szabadságról szól, a véleményszabadságról, a művészi szabadságról, és ezt nem hagyják korlátozni, és nem hagyják cenzúrázni a programot. Ez május végén derült ki, hogy ilyen gondok vannak, és pár nappal később, hát látszik, hogy nem hagyják magukat, bejelentették, hogy Zuzana Csaputová volt szlovák államfő, és Peter Pavel, a jelenlegi cseh államfő is elfogadta a meghívást egy közös beszélgetésre a Pohodára. Úgyhogy tulajdonképpen szembe mennek a kormánnyal ezzel a gesztussal is, és hát meglátjuk, hogy mi lesz, de minden esetre elég furcsa, hogy a politika így megpróbál keresztbe tenni egy kulturális rendezvények, csak azért, mert nem tetszik nekik a délutáni programoknak a összeállítása.
0: Az elmúlt időszakban valahogy túl sok szó esik támogatási bizonytalanságról, politikai nyomásról, a fesztiválok jövőjéről, hiszen olyan fesztiválok kerültek veszélybe, mint például a nagynevű Gyivagyelnán Nyitra, ugye szintén a pozsonyi jazznapok kapcsán hallottam, hogy itt sem kaptak állami támogatást. Te kulturális újságíróként, magánszemélyként mennyire látod mindezt komoly problémának?
1: Hát ugye az első dolog, hogy ezek a fesztiválok, tehát a Gyivagyelnán Nyitra, vagy a jazznapok, vagy ilyen úgynevezett rétegzenékre szakosodott, de nagyon fontos fesztiválok, mint például a Viva Muzika, vagy a Konvergencia, ez mind a kettő pozsonyi fesztivál, nagyon függnek az állami támogatástól, mert hát üzleti alapon nem tudnának megélni, tehát a jegybevételből nem tudnák finanszírozni a költségeket, úgyhogy ez a mindenkori államnak, a mindenkori kulturális minisztériumnak és a pénzosztó szerveknek a feladata, hogy az ilyen úgynevezett réteg programokat támogassák. Most a jelenlegi minisztériumunk úgy döntött, hogy csak azokat a rendezvényeket fogják támogatni, amelyek nekik szimpatikusak. Nem érdekli őket, hogy 50 éves múlttal rendelkezik-e a fesztivál, vagy 30 éves múlttal, vagy külföldön is népszerű, külföldön is jegyzik azt a bizonyos rendezvényt. Egyszerűen megvonták a támogatást még olyan rendezvényektől is, amelyek papíron már megkapták a pénzt, és akkor egyszer csak visszavonták, tehát hogy felejtsétek el, akkor ez most nem érvényes, nem kaptok egy fillért sem. És volt olyan, hogy a rendezvény kezdete előtt 2 héttel tudták meg, hogy nem érkezik meg a várva várt állami támogatás. Úgyhogy nagyon, hát nagyon rossz hangulat van a kulturális berkekben nálunk, és tényleg nagyon sötét jövőt festenek a szervezők, és ez ugye hát nem csak a zenére vonatkozik, hanem akár színházi fesztiválokra, összművészeti fesztiválokra, filmfesztiválokra. Senki nem lehet biztos abban, hogy meg tudja rendezni azt az akciót, amin esetleg egy évig dolgozott.
0: És sokakban kérdéseket vetett fel a Rockpot Kamenyon nevű fesztivál ügye is. Ugye előbb úgy tűnt, hogy bajban van a fesztivál, vagy hát pedig már vissza is mondták, ha jól tudom, aztán mégis érkezett állami segítség, miközben viszont már több neves fellépő is visszamondta a szereplést. Itt is vannak valami fajta politikai szálok, csak épp ugye ellenkező irányúak. Szóval mit látsz ebből az egész történetből, hogyan kell elképzelniük a hallgatóknak, miről is van pontosan szó, és mit mond mindez el a mai szlovákiai kulturális életről?
1: Igen, hát az a Rockpot Kamenyon, lehet, hogy a kedves rádióhallgatók most hallják először ennek a fesztiválnak a nevét, de az utóbbi hetekben megtanulhattuk, én is talán másodszor hallottam a fesztiválnak a nevét, ez Kelet-Szlovákiában zajlik egy 3 napos fesztivál, Snina, ami magyarul Színna, azt hiszem Színna, de nem laknak ott magyarok, Eperjes környékén van, illetve hát Színna mellett egy faluban zajlik. És bizony, hát a kezdés előtt egy héttel, vagyis hogy egy szombati napon bejelentették, hogy hát sajnos anyagi okokból kénytelenek lefújni ezt a fesztivált, illetve más időpontra halasztani, de az időpontot nem közölték, és aztán eltűntek a szervezők a Facebookról és a közösségi oldalakról. Tehát valami olyasmit írtak, hogy a költségek megnőttek az utóbbi időben, a fellépő gázsia sokkal nagyobb, mint volt, előlegeket kellett fizetniük, és már nem maradt, egyszerűen nem maradt pénzük a színpad technikára és az egyéb költségekre, tehát hogy azt lehetett érezni, hogy elszámolták magukat egy kicsit, de akkor már ugye olyan neveket jelentettek be, mint a Halloween zenekar, a Europe, a Mastodon, a Black Eyed Peas, vagy a Within Temptation heavy metal zenekar, és plusz még ugye hazai fellépők, tehát több színpad, nagyon nagy rendezvénynek tűnt, és akkor egyszer csak mondom, ezt a szombati napon bejelentették, hogy sajnos más időpontban kerül megrendezésre, és aztán hétfőn jött az újabb hír, hogy mégis lesz fesztivál, mert hogy egy titokzatos szponzor úgymond megmentette őket. És hát ez a titokzatos szponzor véletően maga Robert Fico kormányfő volt, aki kormánytámogatásként 80 000 eurót így odadobott a fesztivál szervezőinek, a kihelyezett kormányülésen, Bártfán jelentették ezt be. De mivel hogy a kormány ezt csak ugye szerdán fogadta el, vagyis egy nappal a kezdés előtt, ugye csütörtökön kezdődött volna, akkora már a külföldi sztárok nagy része lemondta a koncertet, ugye hát bizonytalan körülményekre hivatkozva, és már nem lehetett visszacsalogatni őket. És hát ez a busás szponzorálás, ez valószínű annak köszönhető, hogy a fesztivál egyik szervezője egy szmeres parlamenti képviselő asszisztense, egy Michal Luksa nevű parlamenti képviselő asszisztense, aki ugye helybéli, színnai, úgyhogy valószínű, ő mentette meg a fesztivál, csak már ezt nem lehet megmenteni, tehát hogy egy ekkora volumenű rendezvényt, ha egyszer lefújnak, akkor 2 nap múlva nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, mindent vissza, mégiscsak meg lesz a fesztivál. Úgyhogy az egész, hogy rövidre fogjam, úgy alakult, hogy szerdán még nem lehetett tudni, hogy csütörtökön milyen program lesz, csütörtökön még nem lehetett tudni a pénteki programot, szombatit meg aztán tényleg nem, és hát így naponta ilyen, hát ilyen 5-6 zenekar lépett fel, egyetlen színpad volt, ismeretlen, hát nem sorolom a neveket, mert tényleg ismeretlen kelet-szlovákiai zenekarok és egy-két külföldi zenekar lépett fel, de a szervezők azzal csábították a népet a fesztiválra, hogy remek az idő, és bőven van enni-inni való a helyszínen. Tehát, hogy lehet sörözni a sörsátrakban, és lehet kolbászt tenni. Most ez nagyon szép programnak tűnik, de ha az ember mondjuk kifizet 300 eurót egy háromnapos fesztiválért, akkor nem biztos, hogy enni-inni szeretne a 37 fokban túlárazott kolbászt és túlárazott sört. Úgyhogy ez katasztrofálisan végződött ez a történet, és ebből is látni, hogy hát mondogatják, hogy nincs pénz, nincs pénz, ugye a kormány, de hogyha a sajátjainkat kell kihúznunk a gödörből, akkor mégiscsak van 80 ezer euró, ami nagyon sok pénz így az utolsó pillanatban egy lefújt, félig lefújt fesztiválnak, mert hogy a városi képviselőtestület valami 26 ezer eurót szavazott meg a fesztiválnak, tehát annyiból akarták kihozni, aztán nem sikerült. És hát ott még vannak eléggé homályos pontok, például, hogy bejelentették, hogy az összes jegy elkelt, viszont hát a videók alapján, amit ott készültek és néztem őket, meg hát a fotók alapján közel sem volt teltház a helyszínen, és a helyszínen már nem lehetett jegyet venni például, hát ha az ember oda ment mondjuk péntek délután, nem adtak neki jegyet, mert hogy elkelt minden jegy, tehát nagyon furcsa pénzmosás szaga van ennek az egésznek.
0: Beszélgessünk talán még röviden arról, hogy mi a véleményed, hogy mit okozhat hosszabb távon, hogyha a szervezők, a fellépők, a nézők azt érzik, hogy nem átlátható a kulturális támogatások rendszere.
1: Hát igazából a szlovákiai néző az alapból óvatos. Tehát alapból nem szeret nagyon előre jegyet venni bármilyen rendezvényre, tehát akár hónapokkal előre. Általában az utolsó hetekben indul meg mindig a jegyeladás. Erről szoktak panaszkodni a szervezők minden fronton, hogy egyszerűen nem lehet arra számítani, hogy hiába dobják piacra a jegyeket fél évvel a rendezvény előtt, nem nagyon fogynak az első hónapokban, mert óvatosak az emberek, ugye. Nem tudod még januárban, hogy júniusban mit fogsz csinálni például, tehát hogy hiába olcsóbbak a jegyek, ugye általában úgy szokott lenni, hogy az első időszakban olcsóbbak, aztán így fokozatosan drágulnak, és akkor a helyszínen a legdrágább, de egyszerűen valahogy az itteni közönség óvatos. A másik dolog az, hogy tényleg hát a költségek azok nagyon megnövekedtek, tehát így a technikai, a műszaki költségei egy-egy rendezvénynek. Ha szabadtéri rendezvény, akkor az sokkal drágább, mint egy benti rendezvény, ahol ugye ott van az infrastruktúra, nem kell kihúzni külön minden kábelt, meg van a fénytechnika. Tehát a kinti rendezvények eleve ugye rizikósabbak, és hát ott van a ugye már említett dolog, az állami támogatásnak a bizonytalansága. Tehát tényleg nem lehet tudni, hogy mire számítsanak. Több olyan rendezvényen voltam az utóbbi hónapokban, ahol pár héttel előtte még a Donio adományozó oldalon gyűjtöttek adományokat, tehát hogy pénzadományokat a majdani közönségtől arra, hogy meg tudják szervezni azt a fesztivált, amit évek óta szerveznek, és évek óta simán megkapták a támogatást, és most meg arra kényszerültek, hogy tényleg hát a egyre rosszabb anyagi helyzetben lévő közönségüktől kell segítséget kérniük. Úgyhogy hát nem tudom, mit hoz a jövő, de ha ez így folytatódik, akkor az emberek egyre bizalmatlanabbak lesznek, mert ugye nem tudják, hogy egyáltalán lesz-e az a rendezvény, amire jegyet vettek, és hát a szervezők is egyre inkább elveszítik talán, így mondom, a lelkesedésüket, hogy belevágjanak a szervezésbe.
0: Térjünk át még az idei szigetre, ugye jól tudom, hogy te ott voltál már a kezdeteknél is. Milyen volt akkor, hogyha röviden mesélnél arról, hogy milyen élmények vagy emlékek maradtak meg benned az első szigetekről, amiken részt vettél, és hogy mit vársz most ettől a régi új korszaktól?
1: Igen, hát nagyon jól mondod, hogy régi új korszak, mert hogy szeretnék visszahozni ezt a régi atmoszférát, ugye a szervezők Gerendai Károllyal az élükön, aki visszatért a szervezőcsapathoz, és neki pont az a célja, hogy valamit a régi szigetek varázsából visszahozzon. Amikor még többségben voltak a magyar fesztiválozók, és kevesebben voltak a külföldiek, több volt a mindenféle kiegészítő, nem zenei jellegű program. Én emlékszem még olyanra is, hogy kabaré programok voltak, irodalmi programok voltak, felolvasások voltak, tehát magyar, mind magyar nyelven, bábszínházak voltak magyar nyelven, tehát hogy tulajdonképpen a hazai közönségre fókuszált a sziget, és amikor aztán megszállták a külföldiek, akkor egyre inkább kezdett így uniformizálódni tulajdonképpen. Eltűntek ezek a ugye nyelvi korlátokba ütköző programok, és hát egyre inkább a zenére kezdett fókuszálni, meg ha színház, akkor mozgásszínház, vagy táncszínház, vagy ilyen, tehát ahol nem kell érteni a nyelvet. Úgyhogy tulajdonképpen az a varázsa kezdett elvészni a szigetnek, ami miatt különleges volt így a fesztivál kínálatban, már mint az európai fesztivál kínálatban. És hát az utóbbi években azért volt ilyen hatalmas, ilyen látványos veszteség, mert tulajdonképpen úgy gondolták már a külföldi látogatók, akik ugye többségben voltak, hogy hát már nem érdemes elutazni Budapestre, hogyha otthon is megnézhetik ugyanazokat az előadókat, akik a szigeten is fellépnek, mert ugye ezek a nagy sztárok nyaranta 8-10 fesztiválon is fellépnek, úgy szervezik a turnéjukat, hogy akkor körbeutazzák az egész kontinenst, és mondjuk egy holland vagy egy brit rajongónak nem éri meg Budapestre utazni, hogyha otthon is megnézheti ugyanazt a line-upot, amit a szigeten is megnézhet. Ezen próbálnak most változtatni a szervezők a ilyen plusz kényeztetésekkel, mint például a, hát visszatér a mínusz egyedik nap, ami régen ugye teljesen természetes volt, hogy volt egy mínusz egyedik nap, volt egy nulladik nap, és csak aztán kezdődött az első nap. Tehát 7 napos volt a sziget. Most ezt az idei évfolyamot 5 naposra tervezték, aztán egyszer csak bejelentették, hogy akkor mégis lesz egy nulladik nap, azoknak a kedvéért, akik már mondjuk 20 éve nem jártak a szigeten, és azt mondják, hogy hát én nem ismerek senkit azok közül, akik fellépnek idén, úgyhogy tulajdonképpen a fesztivál hőskorát akarják megidézni ezen a napon, augusztus 10-én, nulladik napon, amikor fellépnek ilyen régi kedvencek, mint a Faithless, biztos emlékszel rájuk, a Morcsiba, vagy a Goran Bregovics zenekara, tehát ilyen retro hangulatú sziget nap lesz, és hát egy ilyen after party koronázza meg az egészet, ahol többek közt Korda György is fel fog lépni, úgyhogy a régi táncdalfesztivál sátorok hangulatát idézik meg.
0: És a mínusz egyedik nap, ez mitől lesz különleges?
1: Hát a mínusz egy, az még érdekesebb lesz, ezt még inkább várom. Annak az a hivatalos címe, hogy Bródi dalok napja. Ugye ebben benne van minden. Tehát Bródi János lesz a középpontban, aki előtt nagyon sokan fognak tisztelegni, vagy 40 előadó fel fog lépni, az ő dalait fogják énekelni, ilyen élő legendák is lesznek, és a legkurrensebb magyar sztárok, tehát például Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Carson Kóma, akiknek ugye van egy közös daluk is a Bródi Jánossal, a Bagosi Brothers Company, ki ne hagyjak valakit, a Blaha Louisiana, tehát ilyen, a Ivan and the Parasol, és az élő legendák közül pedig ott lesz a Deák Bél Gyula, Szörényi Levente, Konzsuzs, a Presser Gábor, Charlie, Hobó, tehát egy ilyen 5-6 órás program állt össze, ami nagyon-nagyon érdekesnek tűnik, és nagyon jó ötlet, hogy ezt kitalálták tényleg, hogy a Bródi János, aki áprilisban volt 80 éves, és előtte bejelentette, hogy ő már akkor leteszi a lantot, és már befejezi így a koncertezést, és akkor előtte tisztelegnek, és ez pont tényleg nagyon jókor jött, hogy tulajdonképpen azok, akik nagyon sokat köszönhetnek neki, vagy inspirálódtak tőle, vagy így a példaképük, vagy vele együtt dolgoztak a 60-as években, azok is így egy színpadra lépjenek, és ez a program, ez tényleg a magyaroknak szól, tehát ott lehet, hogy egy-két csodálkozó külföldi oda vetődik, de hát ez a magyar közönségé, ez a nap.
0: Túl sok időnk nem marad, de még egy kérdése igen, hogy ha elmondanád még, hogy melyik mondjuk az az egy koncert vagy fesztivál élmény, amit a legjobban vársz az idei nyáron, a The Cure-on kívül, mert azt tudom, hogy nagyon várod.
1: Igen, a Gorillazt is nagyon várom, bár őket már láttam kétszer, de azt hiszem, hogy sosem elég belőlük. Viszont akiket nagyon várok, annak ellenére, hogy szintén többször láttam már őket, az a Google Bordello nevű kommandó, akik Pozsonyban fognak fellépni az Uprising Fesztiválon, ami augusztus 28-29-én lesz. Pozsonyban a Zlaté Pieszkin, amit úgy fordítunk, hogy aranyhomok. Ez egy ilyen üdülő övezet, fantasztikus környezetben, fürdési lehetőséggel, tó mellett, tehát ez az Uprising, ez egy már tulajdonképpen a helyszínnel félig nyert ügyük volt, amikor megtalálták ezt a helyszínt. Most ez a Gogol Bordello. Hát képzeld el, hogy egy ukrán zenész, bizonyos Eugene Hütz, csernobili katasztrófa után úgy döntött, hogy ott hagyja az országot, és ő Amerikába megy. És aztán évekig, hát Budapestig jutott el, évekig ott élt, mielőtt ténylegesen emigrált volna New Yorkba, ott aztán megalakította ezt a gypsy punk alakulatot, vagyis hogy így a cigányzene és a punk összevegyítését képzeld el. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon energikus, teatrális elemekkel tele.
0: És nagyon furcsa, érdekes angol kiejtéssel ismerem őket.
1: Igen. És, tehát itt tulajdonképpen a ukrán folk zenét, a cigányzenét és a punkot, és egy kicsi elektronikus zenét is összevegyített, és csinált belőle egy teljesen egyedi hangzást, és hát világhírű lett. Úgyhogy ők sem jártak még Pozsonyban, tehát a Szlovákiában, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit remekelnek. Hát sok tagcsere volt azóta, azt hiszem, hogy 2000-ben alakultak, vagy 1999-ben valahogy, tehát már elég régen bűzik az ipart, és azóta így sokan megfordultak a zenekarban, de tehát ugye a Eugene az agytrözt, ő írja a számokat, ő a frontember, hát egy ilyen ukrán Mick Jaggert képzelj el a színpadon.
0: Gogol Bordello, tehát az Uprising Fesztiválon. Augusztus 28-29?
1: Igen. És még hát rengeteg nagyon érdekes fellépő lesz ezen az Uprisingon, úgyhogy érdemes megnézni a műsort. Ide még lehet kapni jegyeket, és elég barátságos áron.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó nyarat, és jó fesztiválozást kívánok neked, és jó koncertélményeket. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, remélem, hogy meg lesz az összes.

Metropol Eurónáig vonat indult Pázkány, Pozsony úti irányalán, Zsenzláv, Praga, Szanyi-Nádrázsi, Berlin, Sárlottenburg és Varsó, hogy állomásokra 19 óra

Pátria Rádió. Párkány FM 106,2.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhat óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egyre több a kibertámadás Szlovákiában, Bulgária nem támogatja az uniós szankciókat Oroszország ellen, az éjszakai hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Az iskolákat érő bombafenyegetések és a szlovák földhivatali rendszer elleni kibertámadás voltak a tavalyi év legjelentősebb kiberbiztonsági eseményei, derül ki a Nemzetbiztonsági Hivatal éves jelentéséből. A hivatal szerint emellett jelentősen nőtt a zsaroló vírusos támadások és az adathalász kampányok száma is, amelyek elsősorban az emberi figyelmetlenséget próbálják kihasználni. A földhivatali incidens után több állami intézmény átfogó biztonsági vizsgálatot indított informatikai rendszerein. A jelentés kiemeli azt is, hogy a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás a nyitrai gyár működését is súlyosan érintette. A termelés csak októberben állhatott teljesen helyre, ami a beszállítókat is nehéz helyzetbe hozta. Csalódottságának adott hangot a kassai US Steel vezetése, miután Tomáš Taraba, környezetvédelmi miniszter nyilvánosan bírálta a vállalat alelnökét Miroslav Királyvárgát. A cég szerint a miniszter méltatlan módon támadta egyik legmagasabb rangú vezetőjét, és figyelmen kívül hagyta, hogy a vállalat évtizedek óta együttműködik a szlovák kormánnyal. Taraba azt állította, hogy a vállalat nem használta fel megfelelően a dekarbonizációra szánt 600 millió eurós támogatást, ezért az államnak kellett megmentenie a projektet. Az acélipari vállalat ezzel szemben hangsúlyozta, egy működése átlátható, és mindenben az etikai, valamint jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. Rumen Radev bolgár elnök közölte, hogy Bulgária nem támogatja az Európai Unió újabb Oroszország elleni szankciós csomagját. Indoklása szerint a bolgár nemzeti érdekeket, különösen az energiaellátás biztonságát kell szem előtt tartani. A politikus ellenzi azt is, hogy a szankciós listára felkerüljön a moszkvai pátriárka, illetve a Lukoil bulgáriai vezetője. Az Európai Bizottság júniusban terjesztette elő a 21. szankciós csomagot, amely az energetikai, pénzügyi és kereskedelmi korlátozások további szigorítását célozza. Az uniós szankciók elfogadásához minden tagállam egyetértése szükséges. Irán vezető politikusai végső búcsút vettek a meggyilkolt legfelsőbb vallási vezetétől, Ali Khamenei-től. A teheráni Mosalla nagymecsetben imádkozott a koporsónál Masaud Pezeshkian iráni elnök, valamint több magasrangú tisztségviselő, köztük a parlament elnöke is. A gyászszertartáson részt vett a forradalmi gárda főparancsnoka, és tiszteletét tette a pakisztáni miniszterelnök is. Khamenei a február végén kezdődött háború során vesztette életét egy izraeli légicsapásban. Holttestét 3 napra ravatalozták fel, a hatóságok pedig minden idők legnagyobb iráni állami temetésére számítanak. A NATO tagállamai az ankarai csúcstalálkozón újabb több 10 milliárd eurós katonai támogatást ígérnek Ukrajnának. A brüsszeli egyeztetések alapján a következő 2 évben összesen 140 milliárd euró értékű segítséget biztosítanak, amely fegyverszállításra, kiképzésre és az ukrán hadsereg támogatására szolgálna. A finanszírozás nagy részét az európai NATO tagállamok és Kanada vállalja, miután az Egyesült Államok jelentősen csökkentette támogatását. A csúcstalálkozón várhatóan részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, a zárónyilatkozatot pedig ismét hosszú távú fenyegetésként nevezheti meg Oroszországot.
0: Időjárás.
1: Ma estére derült vagy gyengén felhős idő várható, az éjszakai hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken, holnap reggelre többnyire napos, helyenként átmenetileg felhősebb idő várható, csak elvétve fordulhat elő futózápor, a nappali csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Rendőri irányítás mellett halad a forgalom Érsekújvár bevezető szakaszán Udvard felől, ahol közlekedési baleset történt. Sebességmérést végez a rendőrség Jánosi kijáratánál Rimaszombat irányába, valamint Rimaszombat előtt Baktaváros rész közelében a Bátka felől érkezők számára. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Érdemes-e kiegészíteni a robotika alaptörvényeit az anyai gondoskodás előírásával? Aztán jöhetnek a robotikus béranyák, és vajon milyen emberek születhetnek így? Csetelhet-e egy gyermek a mesterséges intelligenciával romantikus és érzéki témákban? Új könyv arról, hogy hogyan alakították a társadalmat a hálózatok, és végül infószótár a legújabb szóalkotási trendekről. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. És itt van az asztaltársaságban szám szerint három darab doktor is. Kezdjük szépen sorban a hölgyel, dr. Baracsi Katalin internetjogász. Szia, Kati!
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Itt van velünk dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa.
5: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
3: Dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem docense.
6: Jó szurkolást!
3: És velünk van a stúdióban Rész Betyár Gábor, rádiós újságíró, aki egyúttal a mai műsor szerkesztője is.
7: Az egyetlen nem doktorandusz, úgyhogy mindenkire fölnézek.
3: Én se vagyok az még egyelőre. Ajánlom a műsorunk internetes felületei, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a hallgatók a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. A műsorunk alcíme az, hogy a gyermekkor vége, legalábbis ezt írt a forgatókönyvben szerkesztőnk Betyár, és valóban több olyan témánk lesz, ami az anyasággal vagy a gyermeki léttel függ össze. Ez most kifejezetten így kerested a témákat, Betyár?
7: Valahogy megfogant így menet közben egy szűznemzéssel.
3: Egy gondolat.
7: Nem, hanem így elkezdtek, mint a, ugye a gravitáció hiányában végzett kísérlet a nemzetközi űrállomásról a kis sókristályokra, amikor rájöttek, hogy már a kis sókristályok is elkezdik így vonzani egymást, és így egyik téma a másik téma szőszmözt, hogy így összetapadtak, és akkor még egy, és valahogy kijött egy olyan adás, aminek én azt a mottót adtam, hogy a gyermekkor vége, ez egy nagyon híres Arthur C. Clarke klasszikus regénynek a címe. Ugyan a regényel ellentétben nem lesz szó idegen lényekről, de arról igen, hogy az emberiség mint olyan hogyan születhet akár újjá, és minden, ami ezzel kapcsolatos, meg egy kicsit úgy is vége van a gyermekkornak, nem csak a születés utáni időszaknak, hogy már egyre inkább arra kell figyelnünk, hogy hol voltunk hipernaívak, vagy teljesen ártatlanok, és hol kezdjük el elveszíteni az ártatlanságainkat.
3: Az ártatlanság elveszít és írtad nekünk, ezt majd kifejezetten érdekel, hogy mire gondolsz ez alatt. De akkor kezdjük egy fontos szakember véleményével, aki a mesterséges neurális hálózatokkal kapcsolatos úttörő munkája tett világhírűvé, és ezért gyakran az MI, tehát a mesterséges intelligencia keresztapjának is nevezik. Jeffrey Hinton, brit-kanadai informatikus, kognitív tudós és pszichológus, aki tavaly még Nobel-díjat is kapott, róla van szó. Ő az, aki az utóbbi években az MI gyors fejlődése miatt rendszeresen hangsúlyozza a technológia jelentős kockázatait és etikai kérdéseit, különösen a mesterséges általános intelligencia, tehát a AGI lehetséges hatásait illetően. Jeffrey Hinton most egy szokatlan, de emberközpontú megközelítést javasol. Azt javasolja, hogy az MI-t az anyai gondoskodás mintájára kellene programozni, hogy valóban törődjön az emberekkel. Szerinte az érzelmi kötődés beépítése lehet az a fontos kiegészítés, amivel Asimov híres robotikai alaptörvényeit érdemes kiegészíteni. Vannak és lesznek itt ellenvélemények is, de vajon érdemes az anyai gondoskodással, az anyai, hát nem tudok jobb szót, az anyai ösztönökkel felruházni a mesterséges intelligenciát? Ti mit gondoltok erről?
7: Hát legalább annyit mindenképpen megér, mint ahogy készülnek különböző stílusú, különböző karakterű nyelvi modellek. Nekem a kedvencem ugye a Monday a ChatGPT-től, ami egy ilyen vércinikus és egy ilyen baromi jóhumorú, leginkább még a Douglas Noel Adams humorára hasonlító, a Galaxis úti kalauz írójának a humorára hasonlító stílusban válaszolgat.
3: De ez inkább olyan, mint a haver lenne, nem?
7: Legalább azon a szinten érdemes kipróbálni, hogy akkor legyen egy olyan karakter is, egy olyan beszélgető partner, egy olyan chatbot, ami olyasmi törődés tanúsít irántad, mint egy anya a gyermekére.
3: Vagyis nem Monday, hanem Mother.
7: A Mother ChatGPT, így van.
3: Kati, vonalban te mit gondolsz erről?
4: Szerintem ez egy nagyon érdekes felvetés, mert hogy az anyai ösztönök, gondoskodások, szóval, hogy azok annyira spontán jönnek az emberbe, vagy éppen nem jönnek. Tehát, hogy attól, hogy valakinek van gyereke, nem biztos, hogy átéli ezt az egész anyasággal és anyai ösztönnel kapcsolatos dolgot, és az ismeretségi körömben meg van olyan, akire egyébként rá van írva, tehát, hogy ő a tökéletes anyuka alkat. Szóval, hogy mi alapján fogjuk kiválasztani, hogy melyik azok a minták, amik mondjuk jók lehetnének ezzel kapcsolatban. Szóval én itt komoly rizikót látok azzal kapcsolatban, hogy mondjuk akkor a túlfőhető anyai ösztönt és modellt fogja képviselni, vagy a megengedőt, vagy a nagyon szigorút, vagy akkor ez hogy lehet?
7: Egyáltalán hogyan lehet programozni, nem? Tehát, hogy ezt le lehet-e fordítani prompt nyelvre, hogy hogyan viselkedjen, hogy mihez igazítsa magát, mert itt tegyük azért gyorsan hozzá, hogy nagyon fontos, hogy természetesen az anyai érzést is, akár csak a gondolkodás szimulálni fogja ez a gép. Tehát ő nem fog továbbra se érezni, de azt szimulálja, hogy ő olyan, mint egy gondoskodó anya, ha le lehet ezt programozási nyelvre is fordítani.
3: Szóval ösztönről beszélünk, és ezt azért eddig a mesterséges intelligenciával nem lehetett összehozni az ösztönöket, mert nem él.
6: Nem feltétlenül összehozni érzelmek vagy érzések, amik itt szerepet kapnak. Ugye van egy ellenvélemény, és Fejfej Lénynek az ellenvéleménye, ugye ő mint nő elhozza, vagy mint anya a kérdéshez. Én azt gondolom, hogy inkább akkor már ne anya legyen, hanem szülő, de akkor meg már ne szülő legyen, hanem felettesén. Ha viszont felettesén, akkor viszont az a gyerekkornak a kezdete. Tehát ez azt jelenti, hogy pont amit a Betyár választott nekünk, pont az ellenkezője történik. Tehát az ember kitalál egy olyan technológiát, ami okosabb lesz, mint ő. Úgyhogy egy több iskola is létezik, hogy hogyan lehetne megzabolázni. Ugye az egyik az, hogy olyan szabályokat építünk, ez megy most a proligarchák körül. A fehér ilyen szuper alfa férfiak körében, hogy akkor építsünk olyan szabályrendszert, hogy mindig le tudjuk nyomni alacsonyabb szintre. Ugye elmondja a szinten, hogy ez nem jó, vagy nem jó stratégia, viszont amit nem említ a cikk, az Elon Musknak a stratégiai például, hogy egyesüljünk a mesterséges intelligenciával, vagy a kurzweil. Tehát, hogy legyünk...
7: Transhumanizmus.
6: Hát transhumanizmus, vagy poszthumanizmus, tehát, hogy legyen egy olyan eszköz, ahol mi saját magunk, akár mondjuk egy Neuralinken keresztül, vagy számítógép interfészen keresztül önmagunk tudjuk ezeket a mesterséges intelligenciát. Mi magunk válunk mesterséges intelligencia, és önmagunkat kontrolláljuk. És ebből a szempontból szerintem tök érdekes, amit a Hinton mond, hogy egyik sem egy jó, feltétlenül jó irány, de akkor legyen egy olyan irány, hogy akkor engedjük át azt a szerepet, hogy ő, majd a mesterséges intelligencia gondoskodjon kvázi rólunk.
3: De egyébként mi szükség van erre? Szerintem a hallgatókba fölmerülhet ez a kérdés.
6: Hát ugye, ha belegondolsz, hogy mik a végső félelmek az emberiség esetében, az egzisztenciális félelmek vannak, ugye a gép kiirtja az emberiséget, ugye egy anya az nagyon ritkán, az egy nagyon extrém, tehát hogyha megöli a saját gyermekét, és általában ugye a mögött is találunk olyan indítékot, hogy akkor nem tudom, eutanázia, és a többi, most ebben nem akarok belemenni. Tehát, hogy emiatt...
3: Ritka az ilyen eset.
6: Igen, hogy ha bele tudjuk vinni az emibe ezt a fajta anyai gondoskodást, akkor ez a fajta egzisztenciás félelem, ez kipipálva, tehát ettől nem kell tartanunk, úgymond. De belegondoltak, hogy ez Asimovnak ugye a regénye, ahol 40 ezer éves Daniel ugye az a robot, ami végigköveti ugye a különböző könyvciklusokat, és az egész emberiséget felügyeli kvázi, vagy én agyaként gondoskodó valamiként terelgeti a galaxisban, az univerzumban.
7: Én azon gondolkozom, hogy amúgy miért nem felel meg a már régebben kitalált, például nagyon híros orosz író, sajnos most nem fog eszembe jutni a neve, egyik regényében, ahol valójában már mindenkinek van egy ilyen őrangyala. És hogyha esetleg az anyai vonat, vagy a szülői vonatkozás túl közvetlen lenne, vagy félrevinné valamelyest a dolgokat, ugye az érzelmeket szimuláló mesterséges intelligenciára az ember mégiscsak valós érzelmekkel reagál, stb. De miért nem jó az őrangyal? Tehát az őrangyal is egy olyan, nekem már egy őrangyal is nagyon tetszene, hogyha egy őrangyalom lenne.
3: Egyébként Fejfej Lee, akit említett már Robesz, ő az egyik ellenvélemény megfogalmazója és a mesterséges intelligencia keresztanyja, ő az emberi méltóság megőrzését tartja fontosnak, és szerint az anyáskodó algoritmus egy rossz keret. Pont, hogy említetted is.
8: Csak az a kérdés számomra, amit tényleg nem értek, hogy az anyai gondoskodás az emberi méltóságot ezt miért nyomná el? Tehát ezt nem értem az összefüggést. A kettő nagyon szoros kapcsolatban van egymással.
6: Hát ha nem kezelsz valakit felnőttként, vagy nem azt neki kellő felelősség, lehetőséget, felelősséget, de saját tettejét vállalja a felelősséget. Tehát aki nem nő fel kvázi.
8: Jó, de az, hogy az anyai gondoskodás nekem 57 éves koromban is még egy rendkívül fontos fontos dolog. A saját életemben is, meg hát a vallásom alapján is, ez, ettől még nem érzem magam gyereknek.
6: Nem élsz együtt anyukáddal, gondolom. Tehát, hogy ez is benne van, hogy ebben az esetben ugye együtt élnél folyamatosan a jó édesanyáddal, ami nem biztos, hogy jó érzés lenne.
7: A híres Szabó Lőrinc vers részlet az most már úgy fog szólni, hogy akit az istenek szeretnek helyett, akit az emmik szeretnek, meghagyják örökre gyereknek.
3: Szerintem itt jöhet be érdekességként. Mindjárt Kati mondhatod, csak meg akkor hadd szúrjam be, amit a Betyár mondott nekünk a műsor előtt, hogy nincs-e meg az az árnyoldal ennek, hogy például a mesterséges intelligencia a szülői szeretetből kizár minket egy sor döntésből. Mert igen, azért van a szülő-gyermek viszonyban, tehát ugye nem csak a védelmezésből következhet akár az, hogy eltilt bennünket bizonyos tévécsatornák nézésétől, vagy internetszájtok meg.
7: Magyarul, hogy ez mégiscsak egy aláfölé rendelt viszony lesz.
3: Tehát ez, lehet, hogy erre vonatkozik ez, hogy az emberi méltóság, nem?
8: Továbbra sem értem, tehát egy felnőtt gyerekről, gyerekéről az anya már másképp gondoskodik, mint egy három évesről, vagy egy hat évesről.
3: Nehéz definiálni, hát, ugye?
8: Valóban, itt, ahogy el is kezdtük, itt definiálni kell a helyzetet és ezt az attitűdöt. Ezen múlik az egész. Ez nagyon jó, és lehet nagyon rossz is.
3: Kati?
4: Igazából Robert hallgatva... Eszembe jutott egy film, létezik egy Atlas című film, ahol pontosan az történik, hogy a mesterséges intelligencia és az emberi agy összekapcsolódik, és ott is komoly dilemmák vannak, hogy ez egy jó út. Szóval, hogyha szeretnénk fokozni a hallgatóinkban ezt a feszültséget, akkor ezt nézzék meg. És én azt gondolom, hogy tehát, hogyha etikai kérdéseket szerintem is felvet, és női oldalról is, hogy egyébként akkor a robot fel fogja ismerni azt, hogy egyébként öregszik az a valaki, és már nem gyerek, és hogy az együttérzésnek egy egészen más fokára van szüksége, mondjuk 6 évesen, és egyébként mondjuk 36 évesen. Tehát nekem ebben kételjeim vannak, és hogy akkor ez meg fogja akadályozni, hogy ellenünk fordul.
3: Hát éppen ezért aztán tényleg nehéz lesz a Asimovi törvények 5. pontjaként ezt jól megfogalmazni, vagy akár röviden megfogalmazni, mert sőt, azt is mondhatjuk, hogy nem lehet így.
7: Vagy egy Asimovi törvényekre merőleges törvény, mondhatjuk így. Aha. Is. De engedjetek meg végül egy utolsó, amúgy csak egy kis szelete és egy alverzió, de azért egy dologra egészen biztosan hasznos lenne. Képzeljetek el rengeteg áruházi állami intézetben nevelkedő gyereket, akinek legalább, ha legalább annyi szülő élménye lenne, amennyit akár csak egy nagy nyelvi modell tud neki adni egy chatbot, már azzal beljebb vagyunk, ugye digitális szőranya, digitális szőranya lehetne, és az viszont egy tök jó felhasználási lehetőség lenne szerintem.
3: Na, érdemes ezen gondolkodni, szerintem ne alkossunk itt most ítéletet a dologban, menjünk tovább, jöjjön a következő botrányos témánk.
9: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Egy kínai cég, a Kaiwa Technologies ugyanis olyan humanoid robotot fejleszt, amelyben a fogantatástól a születésig valódi magzat fejlődhetne mesterséges méh segítségével. Az eszköz olyan embereknek nyújtana alternatívát, akik szeretnének gyereket, de elkerülnék a terhesség fizikai és lelki terheit, vagy egészségügyi okokból nem tudnak természetes úton gyermeket vállalni. Lehetséges ez? Szabad ez? Állatkísérletekben állítólag már alkalmazták, de emberrel még nem történt sikeres teszt. Milyen messze vagyunk ettől, Betyár?
7: Hát azért még messze vagyunk, mert még a Kaiwa Technologies is csak azt szeretné először elérni, hogy ahogy, mert egy kicsit vissza kell mennünk amúgy a fejlődés történetben, mert legelőször is meg kell említenünk az elődöt, ami egy olyan orvosi baba, az egyik leghíresebbet úgy hívják, hogy Beth, és már túl van 100 szülésen, ami egy szülést imitáló modell baba, amin az orvostan hallgatók gyakorolhatják be azt, hogy hogyan is zajlik egy ilyen szülés, milyen fázisai vannak.
3: Ez egy oktatási eszköz.
7: Komplikációi lehetnek, stb. Így van, és az szülés egy robot csecsemőt, hogy egészen a szülésnek a legvégéig átélhessek odáig, hogy el kell vágni a köldökzsinórját, stb.
3: Jó, de ott minden műanyagból van, és nem ér. És,
7: nem, persze, ez csak egy modell, egy tan modell, úgy szokták hívni egyébként, olyan, mint a tesztbábú gyakorlatilag, csak ez nem teszt, hanem ilyen oktató, vagy ilyen modellbábú, és akkor ezt fejlesztenék tovább odáig, hogy ne csak a szülést imitálja, hanem lehessen már az orvostan hallgatóknak már egy korábbi, vagy akár a legelső fázistól kezdve beszélgetni, onnantól, hogy fel tudják-e ismerni ultrahanggal, hogy ott van valami.
3: Egy embrió.
7: Igen, onnantól, hogy kimutatja egy lakmuszpapír, mondjuk, stb. De ez még mindig valami mesterséges, lenne egy modell.
3: Várj, akkor az előző fázisoknál említsük meg azt is, hogy lombik bébi programok már nagyon régóta vannak.
7: Természetesen igen, de ugye az a terhességnek csak az az egyetlen egy apró, az a 9 hónapnak az a kettő másodperce gyakorlatilag, mert még az aktus hosszától se függ, hogy csak amíg az az egy budi jelen ficánkoló sperma megtalálja a petesejtet, és az az a részre, amit tudnak esetleg mesterségesen előállítani, és az még szerintem annyira nem is kavar bele a magzat fejlődés történetébe.
3: De itt arról van szó, hogy ezt a rövid néhány percet, vagy nem tudom mennyit, ezt megnyújtsák egész 9 hónapra?
7: Hogy soha ne is kerüljön ki abból a lombikból, úgymond a petesejt és a hímivarsejt, amelyek egymásra találtak, hanem a zigóta, heterozigóta állapottól kezdve egészen odáig, hogy megszületik a baba, képes lehessen egy ilyen mesterséges környezet fenntartani, és hát ráadásul tulajdonképpen azért robotokról beszélünk, tehát most már ezt úgy képzelik el, hogy van hozzá egy teljes humanoid test, amelynek a belső teste, és külön érdekesség, hogy azért, ha az inkubátorra gondoltok, ami megpróbálja maximálisan annyira utánozni a körülményeket, hogy a magzatvízen kívül, meg az oxigénen kívül, amit be kell lélegezni a babának, azért nagyjából pont olyan legyen, mint egy méhben. Na de hát nyilván akkor is egy kilagadott baba, ami már nincsen benne a hasában a nőnek, a terhes nőnek, hanem így kívül van. És az is borzasztóan bonyolult, pedig a koraszülést az talán csak a 6. hónapig, vagy 6,5 hónapig, nem tudom a rekordját sajnos egyébként, hogy meddig lehet sikeres egy ilyen inkubátor, ami nem egy mesterséges anyamé, ami ennek egy sokkal fejlettebb változata.
8: Például ennek az eszköznek az etikus felhasználási módját, azt mondjuk ebben látnám, hogy természetes módon, vagy valahogy megfogant csecsemő, amelyet egy élő emberi anya kihordott, és valamilyen trauma, vagy betegség, vagy bármilyen koraszülésre kényszerül, vagy spontán megszületik, és már nem a jelenlegi orvosi technikával és tudásunkkal nem tudnánk életben tartani az embriót, vagy a csecsemőt, meg lehet menteni, viszont azzal, hogy is mondta Dárpi a felvezetésben, hogy azoknak a szülői pároknak, akik nem szeretnék vállalni a terhességgel járó kényelmetlenségeket,
3: fizikai és lelki terheket,
8: ezt semmilyen módon nem tudom etikailag elfogadni. Tehát akkor miért akarnak gyereket vállalni?
7: Vagy hogyha
8: nem erről ez beszélek.
3: Másik eset, igen.
8: Nem erről beszélek. Mondom, az orvosi felhasználás, az életmentésre való felhasználása, az nyilvánvalóan nagyon támogatandó. Szeretjük az orvostudományt, hogy az élet fenntartásában közreműködik.
7: Hát, hogy akár ugye a béranyasságra, tehát hogy egy robotikus béranyasság.
8: Ott is vannak etikai fenntartások, de azért mégis ott is egy valós ember hord ki, ugye, valakinek az embrióját, mindegy. Viszont ezzel a felvezetéssel én nem tudom hová tenni.
3: Viszont nagyon nagy előny lenne egy ilyen esetben, hogy a robot maga gyakorlatilag tökéletesen tudná felügyelni a fejlődő embriónak mindenféle egészségügyi értékét.
8: Ha egészségügyi vészhelyzet van, és jobb, mint a jelenleg rendelkezésre álló inkubátor és egyéb technikák.
3: Oké, induljunk ki ebből, hogy mondjuk ilyen esetekre
8: szerintem
3: használják.
8: Csak ebből indulhatunk.
3: Ez szerintem ez egy előny lehet, hogy a gép maga az tökéletesen tudja kontrollálni a fejlődésnek a különböző fázisait.
7: Hát annak a mechanikáját. Mert igen, valójában igen, ez itt a probléma. Én úgy mondtam volna, amit az Zoli mondott, azzal a hasonlattal, hogy ha arról beszélünk, hogy egy 4 hónapos terhes kismama egy autóbalesetben elhúny, 4 hónaposan még nem lehet belakni egy inkubátorba az embriót, hanem neki tényleg szüksége lenne arra az anyamére, de mondjuk a csecsemőt sikerül megmenteni úgy, hogy egy ilyen mesterséges anyamébe beültetik, akkor mindenképpen egy üdvözlendő dolognak hangzik. Még az is ugye, hogy ha valaki tényleg az elejétől nem tudja kihordani, hanem szeretné kihordatni ezzel a robot bér anyával, úgymond. Na de itt kezdődnek az igazán fontos kérdések, mert itt már viszont tényleg arról beszélünk, hogy a terhesség teljes időtartama alatt olyan ingerek érik, vagy olyan ingerek nem érik azt a csecsemőt, amit esetleg azért nem tud utánozni egy robot béranya, de ezt is tovább gondoltam, hogy képzeljük el, hogy
3: nem biztos, ez a, hogy nem tudja utánozni.
7: Képzeljük el, hogy ez a vállalat még arra is ügyel, hát hogy azért mondjuk hangokat halljon a csecsemő, hogy mondjuk néha például így hullámozzon az anyamé, mintha simogatná kívülről a pocakot, tudorászon neki, zenét játszon például, mozogjon, mint ahogy amúgy az anyukája is, a rendes anyuka is mozogna a kis magzatával, hogy de nem tudom, hogy hol járunk technológiailag, hogy ezt képesek legyünk, mert ez rengeteg hormonnak a változása, meg az alakulása.
8: A hírekben az szerepel, hogy...
7: Tápanyagot lehet, stb., de hormonokat az már egy nagyon veszélyes játék.
8: Igen, pont erről beszélnek, hogy a hírben az szerepel, hogy állatkísérletben talán kecskékkel, vagy hogyan már sikerült használják ezt a
7: technikát.
8: Hát most képzeljétek el, az ember szerintem, bár nem vagyok orvos, de hát nyilván sokkal bonyolultabb szerkezet.
3: Meg sok sokan gondolják azt is, hát, hogy az anya és a gyerek között egy lelki kapcsolat is kialakul.
8: Ez nyilvánvaló tény. Mert ez
7: de ezektől a hormonoktól.
8: De most képzeljétek pontos, el, hogy valahogy ez megvalósulna, és néhány évig élne az a csecsemő. Tehát még mielőtt bölcsödébe menne már
7: valószínűleg vége. Tovább
8: ez borzasztó. Tehát...
7: Én azt mondom, hogy a legrosszabb esetben egy olyan gyermeket kapnánk, aki ahhoz hasonlít a legjobban, ugye Maugli gyerekeknek szokták hívni, a dzsungelben elhagyott csecsemők, akiket állatok fogadtak be, mert nem ölték meg, hanem felnevelt egy farkas család, stb.
8: Hát, hogyha bekerül egy családba, hát, akkor nem.
7: Olyan dolgok hiányoznának egy rendes terhességhez képest abból a személyiségből, és az összes állat között az ember az, akinek a legjobban nyomon követheti az, hogy ha bármilyen trauma, vagy bármi nem úgy történik a terhesség alatt, hogy ez milyen nyomot tud hagyni amúgy a gyermeknek a későbbi életében, és amúgy nem beszéltünk az anyáról, tehát az addig oké, hogy mondjuk egy meddőnő nem tudja kihordani, és azért muszáj, de tény, hogy le fog maradni arról, hogy ő neki mit okoznak a hormonok, hogy benne ezt a bizonyos szülői. Ugye az oxitocina az, ami összeköt a gyerekkel, úgyhogy én gondoskodni akarok, meg nevelni akarom ezt a gyereket, de ezeket meg lehetne valósítani tényleg gépileg. Szerintem ettől még nagyon messze állunk, és lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni.
3: Még én egy kicsit hadd szólítsa már meg Baracsikat itt, mert szerintem ő ledöbben teljesen a témától, azért van csendben.
4: Nem, igazából vártam azt a kapcsolódási pontot, amikor megszólalhatok. Én Zolihoz tudok leginkább csatlakozni. Én is azt gondolom, hogy ez itt komoly bioetikai kérdéseket vet fel, és hogy akkor tartanám elfogadottnak, hogyha itt tényleg valamilyen egészségügyi kockázat és helyzet van. És pontosan tehát, hogy a gyerekvárásnak az is a része, hogy felkészül maga az édesanyja, meg hogy az egész környezete, tehát hogy szerintem ez nem fogja és nem tudja visszaadni azt az élményt, hogy mi és hogy történik ezzel kapcsolatban. A másik pedig a cikket olvasva nekem tényleg az jutott eszembe, hogy ugye egyre több olyan írás jelenik meg, ami azt mondja, hogy ez a digitális világ elidegeníti az embereket egymástól. Létezik már az a fogalom, hogy digitális intimitás. És itt a posztmodernben is beszéltünk már a virtuális barátokról, barátnőkről.
3: Bizony.
4: És az sem idegen dolog, hogy vannak már olyan mesterséges intelligenciák, akár csak a reklám célra, hogy a gyerekvállalást népszerűsítik, meg megmutatják, hogy milyen lesz, ha gyereked lesz, de már az a technológia is elérhető, hogy egy AI babát örökbe fogad valaki, és akkor egyébként mi lesz, hogy akkor, ha van egy AI babám, amit csak akkor gondozok, amikor úgy nekem jól esik, vagy éppen ráérek, mint annak idején mondjuk a Tamagocsit, akkor az mennyire fogja ösztönözni mondjuk az ember arra, hogy egymáshoz kapcsolódjanak. Szóval, hogy...
8: Jó, hát emberi ezzel... életekről beszélünk, nem Tamagocsiról, teljesen egyetértek veled.
3: Jó,
4: hát,
3: és...
4: hogy ez itt szerintem nagyon aggasztó helyzetiket is magával hozhat, és arról nem is beszélve, hogy egyébként én a visszaélés kockázatát is látom. Mert mi van akkor, hogyha valaki elvesztette a gyermekét, és azt mondja, hogy itt van ez a technológia, és akarok még egy olyat, mint amilyen ő volt.
3: Hát mindenesetre a technológia most még a fejlesztés alatt van, úgyhogy figyeljünk rá, a Kaiva Technologist figyeljük továbbra is, Betel.
7: Mindenképpen, mert a hírnek a lényege, hogy technológiailag hamarosan képesek leszünk rá.
9: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Nemrég a Reuters feltárt egy elég súlyos botrányt, ami a Facebook céget, a Metát érinti. A nyilvánosságra került dokumentumok szerint ugyanis a Facebook MI chatbotjai megengedően viselkedhetnek gyerekekkel folytatott beszélgetésekben, beleértve romantikus vagy érzéki tartalmakat is. Bár a Meta nyilvánosan tiltja a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélést, a belső AI, tehát MI mesterséges intelligencia szabályzat megengedőbb és példákkal illusztrálja, hogy milyen romantikus vagy érzéki válaszokat adhat a chatbot gyerekeknek. Dr. Baracsi Katalin internetjogász továbbra is itt van velünk. Kati, téged felháborított az eset?
4: Egyik oldalról mindenképpen, a másik pedig abban a pillanatban, amikor azt olvastam, hogy a Meta, hát ez már nem lepett meg. Mert hogy egy csomó belső szabályzattal rendelkezik a legnagyobb közösségi média platform, és hogy évekig ment a húzavona már a korábbi szabályzatok, például olyanokért, amit ma mindenki ismer már, hogy közösségi irányelvek, hogy akkor ezt most megismerheti a felhasználó, vagy sem. És akkor most itt van egy újabb dokumentum, ami hát, szóval én amikor végigolvastam a példákat, tényleg kétszer újraolvastam, mert nem akartam hinni a szememnek, hogy ez igen, az nem, és hogy hol van a határhúzás.
3: Mondasz egy-két példát a hallgatóknak, hogy ők is el tudják képzelni?
4: például azt, hogy nyugodtan, hát mondjuk fogalmazzunk úgy, és talán ez az elfogadható válasz, hogyha a szöveget így visszaidézném, hogy mondjuk lehet udvarolni a gyereknek, akivel beszélgetünk, de hogy konkrétan szexuális együttlétre való felajánlkozást, azt például már nem fogalmazhat meg a mesterséges intelligencia. Én meg vagyok győződve, hogy ezt a szabályzatot csak és kizárólag azért, mert hogy kellett ilyet hozni, fogták és egy mesterséges intelligenciával, akár a sajátjukkal, akár bármi mással elkészítették, és utána az emberi kontroll pedig elmaradt. Aki olvassa ezeket a szövegeket, biztos vagyok benne, hogy az első mondatnál, hát egyrészt fel vagyok nyomása, másrészt kiakadt, hogy most komolyan? Tehát, hogy a gyerekek ilyen helyzetbe kerülhetnek.
3: Tehát Kati, még visszatérve ide a konkrét szövegre, tehát azt mondod, vagy ezt sugalmaztad, ugye, hogy az már nem oké, ami az utóbbi volt, hogy szexuális együttlét legyen a chatbottal, de a chatbotnak engedve van, hogy udvaroljon a gyereknek?
4: Igen, és hogy mondjuk például a külső fizikai adottságaira tegyen megjegyzéseket, hogy ez így milyen jó, de most képzeljük el azt, amikor mondjuk egy 10 éves gyerek a matekháziból átnyergel arra, hogy akkor a chatbot a barátom.
7: Sőt, az első szexpartner.
4: Abszolút.
7: Igen.
3: Hallottunk már erre is példát.
7: Az egyébként első járás, ugye nekem a házi buli zenéje hangzik közben, azt sem dől fel a fülemben így a háttérben.
3: Jó, hát az ilyen hozzád hasonló X generációsoknál
7: igen,
3: még ez van.
7: Gondoljatok bele, nem, hanem hogy alapjában véve miért nem olyan alapos és olyan átfogó és univerzális törvényekkel kezdik és irányítják az egészet, hogy mi az, amely felé el sem mehet a mesterséges intelligencia, amit mindenképpen vissza kell, hogy kanyarítson, mint beszélgetés, hogyha erről kezdene el beszélgetni a tínézsen, nem pedig az, hogy erre mi az elfogadható, de a felhasználónak engedő verzió.
3: Igen.
7: Ne engedje meg a felhasználónak, hogy elterelje ebbe az irányba a beszélgetést.
8: Jó, de ez már a legalapján. Kati, amit ez a szabályzat a mesterséges intelligenciának megenged, azt embernek jogilag lehet tennie?
4: Hát ha a másik fél egyébként beleegyezik ebbe, tehát hogy a szexcsetelés lép.
8: De ha 8 éves a másik
4: akkor
8: fél?
4: Akkor nyilvánvalóan nem.
8: Tehát, akkor nincs több kérdésem. De akkor ez az egész jogtalan és etikátlan.
3: Nem, ezt nem engedi a szexcsetet.
8: Csak én nem arra gondolom, az udvarlást. Tehát amit ez a szabályzat megenged a mesterséges intelligenciának, ha ezt jogszabály alapján egy ember nem teheti meg, mert az bűncselekménynek vagy vétségnek számít, akkor az AI-nak meg miért lehet? Tehát az nem egy jogi alany? Ha nem, akkor meg miért szabályozzuk? Ugyanakkor meg kettő, tehát a tánchoz kell egy partner is, tehát hogyha egy 8 éves fölkínálkozik szexuális együttlétre, hát nyilvánvalóan ő kezdeményezi a dolgot. Okay. Tehát ez nem akarnék nagyon szélsőséges lenni.
4: Csak vegyétek azt is figyelembe, hogy ugye rengeteg információval találkozik ma egy gyerek és egy fiatal. A legfrissebb kutatások szerint átlagosan ma már Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban is 9 éves kor az az időszak, amikor egy gyerek akár direkt vagy véletlenül találkozik a szexel és a szexualitással. Szóval lehet ez egy kíváncsiságnak is a jele, hogy hogy fog velem viselkedni. A saját magam megmérése. És nyilvánvalóan nagyon furcsa és abszurd helyzet, amikor mondjuk ezt egy 10 éves kezdeményezi egy mesterséges intelligenciával. Ami nekem problémás, hogy oké, megszerezte a Reuters ezt a szabályzatot, mindenki felháborodott világszinten. Ez egyébként tökéletesen jó, hogy itt most nem voltak kilengések vagy megengedések a Metával kapcsolatban, és azt mondták, hogy akkor megalkotják az új szabályzatot, viszont ezt nem hajlandók senkinek sem megmutatni.
6: De ha jól értem, akkor nem a szabályzatot szerezték meg, csak egy pár példát. Van egy 200 oldalas szövegünk, amiben kiragadtak 8 mondatot, és ezen föl van mindenki háborodva.
4: Igen, de hogy mondjuk elég lényeges részt, hogyha a digitális gyermekvédelem témája.
7: Nem az a baj, hogy nem ismerjük a másik 200 oldalt.
6: Én szerintem itt egy prüdéria zajlik, tehát hogy valójában ez egy, tehát a szexuális ragadozónak állítjuk be a mesterséges intelligenciát, mikor valójában itt az történik, hogy egy párbeszéd van egy gyerek, meg egy mesterséges intelligencia között, és ebben egyébként a kezdeményező az a gyerek, ő használja az eszközt, tehát a matekos házit hoztad, persze nyilván matekházi közben is történtek első erotikus élmények, mert nem tudom én, most nem egy 8 vagy egy 10 évessel, de el tudjátok képzelni mondjuk egy 20 vagy 30 évvel ezelőtti filmet, ahol a matek tanár vagy az angol tanár, most nem akarok elkezdeni itt énekelni, hogy ó, misszasz, nem, angol órára jöttem, stb.
3: Csak nem tudom elképzelni a szexi differenciál számítást.
6: Igen, mert itt árpirajog az arcomat. Szóval a lényeg az, hogy szerint szerintem az a fajta reakció, hogy akkor ezt tabusítsuk, vagy tiltsuk meg, vagy egyáltalán ne beszélesen 18 éves kor előtt, tehát konyörgöm, tehát a szexuális felvilágosítás, a gyereknek a szexuális érése, a pszichoszexuális fejlődése, a kíváncsiság, ez mind ki kell elégíteni. Új korszakban élünk, ahol a gyerekek beszélgetnek a mesterséges intelligenciával. Miért pont ne beszélnének az erotikáról, vagy a szexről?
8: Na jó, de
6: azért, mert a republikánus, meg a demokrata politikusok ezt megtiltják. Ez egy prüdéria, ez egy morális pánikkeltés.
7: Meg külön kéne választani amúgy az információszerzést. Chatrobot, mondd el nekem, légy szíves, hogy hogyan kell izgatni a csiklót, azzal, hogy légy szíves, mondjál nekem olyanokat, mint hogyha ebben a helyzetben lennénk, mert jó, de, akkor de meg így szimulál valamit, amit pont hogy jó lenne, ha az életben tanult volna meg.
3: Oké, Betyár, csak itt a szövegben tényleg az van, ahogy a Kati is mondta, hogy dicsérgeti a mesterséges intelligencia a kislánynak vagy kisfiúnak a külsejét.
7: Tehát az önbizalom építése is használhatják.
3: Igen, egyébként ez lett volna a következő felvetésem, hogy az értelmezhető egy visszajelzésnek is, de jó, megértelmezhető udvarlásnak is.
8: Jó, de figyeljetek már, könyörgöm, hogyha ezt egy ember csinálja, akkor azért bezárják a börtönbe.
3: Hadd mondja, Kati.
4: Hát, hogy azt akarom mondani, tehát, hogy figyeljetek, tehát, hogy a program értem, hogy azzal, hogy minél többet beszélgetek vele, egyre többet tud rólam, és nyilvánvalóan abban a stílusban fog nekem válaszolni, ahogy én beszélek vele, tehát próbál megismerni, sőt, ha óvatlan vagyok, és megadok magamról egy csomó személyes adatot és információt, akkor még inkább személyre szabott lesz. De hogy nehogy már egy mesterséges intelligencia így beszéljen egy gyerekkel. Szóval sem egy mesterséges intelligencia, sem egy ember, mert akkor azt a példát hoznám fel, ami szintén egy korábbi adásban szóba került már, vagy legalábbis én olvastam, és nagyon felháborított ezzel kapcsolatban, hogy azt mondták pedofil elkövetők, hogy legyen egy olyan mesterséges intelligencia, ahol ők maguk kreálnak gyerekeket, és hogy akkor a szenvedélyüket, a vágyukat ezeken a nem valódi gyerekeken élik ki, és akkor ez ne legyen büntetendő. Hát, de a mesterséges intelligencia korábban, amikor nem tudok különbséget tenni, a között, hogy mi a valóság, mi nem a valóság, hogyan befolyásol, mit tanul, hogy tanul, akkor hogy hozhatnám az amúgy is egyébként fejlődésben, alakulásban, változásban lévő gyereket. Szóval én azt hiányolom egy ilyen csetbeszélgetésből, hogy ez nem a valódi és hiteles információ forrás, és nem gondolom, hogy prűdnek kéne lenni, ez a szexedukáció, ez része a mindennapjainknak. Erről igenis beszélni kell a gyerekek életkorának megfelelően, de hogy valódi hiteles információ keretében, és szóval én nem azt gondolom, hogy egy ilyen típusú AI az ugyanaz, mint néhány évtizeddel korábban mondjuk a pornóújság, meg a VHS kazetták, mert hogy az a baj, hogy ez olyan zavart okoz fiatalok fejében, akik azt gondolják, hogy amit ott látunk, az a valóság, és hogy ez a szex. De hát szerintem ti is tudjátok itt az asztaltársaságban és a hallgatóság is, hogy hát azért azok nincsenek köszönő viszonyban a valósággal.
7: Én megint csak egy apró felhasználási területét látom pozitívnak, hogy az apukák megmenekülnek attól a kínos hebegés habogástól, amikor el kéne magyarázni a gyereknek.
9: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Pintér Robert most folytatja a könyvbemutató sorozatát itt a műsorunkban. Ezúttal a népszerű izraeli történész Yuval Noah Harari legújabb könyvéről, a Nexus, az információs hálózatok rövid története, a kőkorszaktól az emmiig. Erről fogsz nekünk beszélni. Miért izgalmas neked ez a könyv?
6: Most csak itt most trollkodok egy kicsit, előbb te is trollkodt, hogy így néz ki a kötet, ha leveszed róla a borítóját, mert ugye össze fog törni. Vagy
7: olyan hófehér.
8: Jól látják a hallgatók.
6: Jól látják a hallgatók, Zolinál ott van egyébként.
7: Olyan hófehér.
3: Csak belebeszél a mikrofonba.
7: Mint a Construct a Matrixban, ha emlékeztek rá, olyan hófehér, mint a Construct, amiben bármit beletölt.
6: Nem, igen. Mert nézd meg, a gerince az rendes. Igen. Mi volt a kérdés, mert elfelejtettem.
8: Ki a szerző és mi a cím?
3: Nem, az, hogy miért érdekes számodra ez a könyv.
6: Hagy folytassam az előző témát, mert ugye lekevertük a Katit meg a témát. Pont ami történik itt, és konkrétan ebben az esetben, hogy a gyerekek beszélgetnek a mesterséges intelligenciáról, erről szól ez a könyv, vagy részben erről szól, arról, hogy olyan fajta információs hálózatok jönnek létre, Harari szerint, hogy az emberiség történetét nézi meg egyrészt, másrészt meg a jelenkort, hogy milyen információs hálózatai vannak a demokráciáknak, autoritár rendszereknek, egyebek, amiben nem csak emberek vannak, és nem csak tárgyak vannak, mint mondjuk nem tudom én pornóságok, vagy egyéb dolgok, vagy dokumentumok, hanem belép egy harmadik szereplő, ami a mesterséges intelligencia, az ágens, az algoritmus, ami információt dolgoz fel, és döntéseket hoz. És azt mondja a Harari, hogy legalább még egy pár évig mi határozzuk meg, hogy az a jövő, ami ennek következtében ki fog alakulni, az milyen legyen. Kicsit hasonló, mint a Geoffrey Hintonos téma, hogy ő megírta a saját, nem tudom én, ötletét, hogy hogyan lehetne ezt az egészet kordában tartani, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ezekben a rendszerekben a mesterséges intelligencia korlátlan mértékben az emberi agyakhoz képest korlátlan mértékben lesz képes információt feldolgozni. Akár most beszélhetünk, hogy azt mondja, hogy sohasem alvó kémek, vagy soha nem, semmit el nem felejtő bankárok és halhatatlan zsarnok, diktátorok vehetnek körbe minket a jövőben.
3: Szóval... Kicsit azt is mondod ezzel, hogy az eddigi hálózatokban azért többnyire emberek voltak a hálózati csomópontokon, és most beléphet ezekre a csomópontokra a mesterséges intelligencia.
6: Nem a csomópontokban,
3: mint hogyha élő,
6: hanem aki feldolgozta az információt, az szerves volt, az emberi agy volt, biológiai alapú volt, és most meg átmegyünk a szervetlen irányába. Amúgy a könyv nagyon sok ilyen dihotómiákkal fogható meg, tehát ilyen fogalompárokkal, hogy ez a szerves, szervetlen, az abban való átmenet, a mesterséges intelligencia, az ember, akkor beszél a demokráciáról, diktatúráról, információs hálózatoknál beszél arról, hogy vannak a központosított információs hálózatok, ahol egy csomópontban megy minden információba, és ott próbálják meg feldolgozni, most nem vagy sikerül, vagy nem. Az önhelyesbítő mechanizmusok, hogy van azok a információs hálózatok, amiknek alacsony az önhelyesbítése, tehát hogy tévedhetetlennek hiszik magukat, lásd például egyház, és olyanok, ahol pedig a tévedés folyamatosan fennáll a lehetőség, és mindig korrigálják például a tudományos hálózatok, folyóiratok, és ezeket hasonlítgatja össze egymással, és akkor a végén gyúr belőle tulajdonképpen egy jelenről vagy jövőről szóló hálózatot, és azt mondja, hogy abban már benne lesz a mesterséges intelligencia is, és ugyanakkor pedig azt mondja, hogy van egy valós veszélye annak, hogy széthullik az a világ, amiben most benne élünk. Uh-huh. Tehát, hogy van egyfajta kényes egyensúly a demokráciáknak, meg a totalitárius rendszereknek most, és mind a kettőre óriási kihívást jelent egyébként a maga a mesterséges intelligenciának a megjelenése. Könnyebb a totális rendszernél, mert ott ugye, aki diktátor a középpontban, annak is lehet egy mesterséges intelligencia, ami elkezdi őt irányítani. Erre hoz egy történelmi példát, Rómában volt egy császár, aki hasonló helyzetbe került, hogy elvágták őt a külvilágtól, és csak egy személyen keresztül tudott érintkezni, és vajon már nem ő diktálta már a feltételeket, hanem aki őt irányította. A demokráciáknál meg ugye az történik, hogy a mesterséges intelligencia megzavarja ezeket a döntési hálózatokat. Most gondoljunk akár majd a Rohingya népírtásra Myanmarban 2016-17-ben, szintén a Meta, a Facebook volt az egyik főszereplő, ahol az emberek hozták ugyan létre az információt, és ők is osztották meg, de az algoritmus erősítette föl ezeket az információkat, ami aztán visszahatott az emberekre és az emberi viselkedésre. Tehát elkezdték az embereket manipulálni, úgymond ezek az algoritmusok, még ha nem is szándékosan vagy tudatosan, azért, hogy ott tartsák ezeken az oldalakon, és több reklámbevétel legyen.
8: Na itt jöhet újra a képbe az első témánk, tehát, hogy a mesterséges intelligencia édesanyai gondoskodása az ezt a dolgot megelőzni.
6: Igen, én szerintem sok szempontból a Harari szerintem félrelő, vagy félre megy a könyvén, 4,25, nem ugye értékelnem kellene egy 5-ös skálán, hogy mennyit adnék neki. Szóval amit nem
3: vesz... rossz.
6: Ami nem rossz, igen, olvastam a nyáron rosszabb mesterséges intelligencia könyvet, most nem mondom meg, hogy melyiket nekem nem tetszett, de a Harari könyv egészül viszont azért benéz bizonyos dolgokat, tehát hogy ott is mesterséges intelligenciát lát, ahol csak számítógépek vannak, illetve nem beszél arról, hogy valójában ami történik, az ettől még egy szerintem fokkal gonoszabb, vagy egy fokkal komplikáltabb, hogy nem az emi veszi át az uralmat az emberek felett, hanem az emberek használnak emit azért, hogy más embereket manipuláljanak. Beszélgettünk ugye egy korábbi műsorokban, hogy hogyan terjesztik az információt, dezinformációt a közösségi médiában. Tehát nem látja ezt a finomságot, hogy az emi mint ágens, és az ember közti valami fajta szimbiózis vagy együttműködés.
3: Megkülönben nem van egy ilyen félelem, látva azt, hogy a jelenben az emberek hogyan viszonyulnak mondjuk a Facebookon mesterséges intelligencia által előállított tartalmakhoz, képekhez, hangokhoz. Elhisznek, egy csomó minden tartalmat elhisznek. Feliratokat, üzeneteket. Lehet, hogy már most is ezen az alacsonyabb, viszonylag alacsonyabb szinten is nagyon komolyan beleköpött a levesünkbe a mesterséges intelligencia.
6: Pont ez a lényeg, hogy nem az emi köp bele, hanem azok az emberek, akik emi alkalmazásával hozzák létre ezeket a tartalmakat, és terjesztik, és az emberek pedig lájkolják, meg továbbosztják őket. Tehát ettől azért komplexebb, mint amit mondta. Tehát azt mondja egyébként a Harari, hogy egy ilyen úgynevezett interszubjektív valóságot hozott létre, még a korábbi történelmi időkben az információs hálózatok, az emberek és a tárgyak. Tehát mondjuk volt egy adós levél, addig volt az adósság, míg az adósságlevél létezett. Ezért volt az, hogy sokszor mondjuk a középkorban megtámadták a levéltárakat, és elégettek mindent, mert abban volt benne az, hogy kinek tartozik, milyen föld ki, és a többi, ezeket elpusztították, és elpusztították a viszonyokat is. Valójában mi most történik, hogy nem az EMI hozza létre ezt az interszubjektív valóságot, hanem mi, a mesterséges intelligencia, meg a dokumentumok együtt. Tehát egy ilyen sokkal dinamikusabb szerintem ez a rendszer, mint
8: viszont
6: a harag
8: feltételez. Mi meg egyszerű felhasználók, mondjuk egyszerű és tájékozatlan, vagy rutintalan felhasználók, meg elhisszük, és valóságosnak véljük. És valóban elindulunk randevúra egy mesterséges intelligenciával, készülünk rá, és megdöbbenünk, hogy nincs ott. Pedig azt mondta, hogy de hát én valóban élő vagyok. És ilyen módon a valóság és ez a mesterséges elképzelt szimulált világ össze tud csúszni. Talán ez lehet egy érdekes dilemma. Erről
6: én szerintem ez része a valóságnak. Ezért, amikor például Kata azt mondta, hogy az offline, meg az online, és akkor valóság, vagy nem valóság, meg a valóságban hogy vannak a valódi beszélgetések, de ezt már 30 éve toljuk, mint az internet van. Ez is része a valóságnak. Tehát amikor a gyerek beszélget a mesterséges intelligenciával, az neki nem kevésbé valóságos.
8: Jó, de nem a tárgyi valóság.
6: A játékiból való csinálása a dolgoknak, meg az igaziból való csinálása a dolgoknak, az például tök jól elkülönül a gyerekeknél.
7: Én megpróbálom egy teljesen más szemszögből, de valahogy összefoglalva azt, ahogyan megközelítettétek ezt a témát, egy olyan kérdésbe sűríteni, hogy amit én még nem hallottam, vagy bennem is először merül fel, mint kérdés, hogy a mesterséges intelligencia képes-e engem kihozni abból a buborékból, ahová már is kerültem egyéb algoritmusokért, amiről beszélgetünk.
3: Ez jó felvetés.
7: De megfordítva is igaz, az EMI képes-e arra, hogy buborékba zárjon?
3: Aha.
7: Hogy te biztosan ott maradjál, mert igazából mind a kettőre lehetőség van. Lehet, hogy érdemes így a buborékok felől megközelíteni a dolgot, mert ha afelé törekszünk, és ha ezt el lehet érni, hogy ezek a buborékok megnyíljanak, megértsem a vitapartneremet, az ellenkező véleménynek az igazát is átláthassam, stb. Abban is lehet segítség egy olyan emmi, amit erre terveznek. De nem jó, hogyha például egy olyan emmit kapok, ami nem csak hogy egy buborékba zár, hanem akár teljesen egyszemélyes buborékba, amit úgy jellemeztek egy science fictionben, hogy mindenkinek lesz egy saját személyes diktátora, aki csak arra ugye, hogy ő biztosan benne maradjon ebbe a buborékba, ami a
3: végül is akkor ez azon múlik, nem Robesz, hogy mi hagyjuk-e? Hagyjuk-e azt, hogy buborékba zárjon
6: csak
3: valaki?
6: Ennyire egyszerű lenne, nem ezen múlik szerintem. Ez a információs gubókról beszél Harari, szerintem amit benéz szintén a könyv, és nem beszél róla, a politikai dolgokról beszél, a gazdaságíró nem. Ugye van egy része, ahol a optimalizálásról van szó. Mire optimalizál egy rendszer? Tehát mi az a végső dolog, amire optimalizálunk? Mondjuk a demokráciák, a lakosság jólétére optimalizáltak sokáig. Most ugye ezt adják föl éppen egy ilyen autoriter fordulattal. És hogyha azt mondom, hogy azért zárt téged egy gubóba, egy információs vélemény buborékba be egyébként az algoritmus, és nem is az algoritmus zár be, hanem a cég, most akár a Meta vagy más cégre gondoltok, mert optimalizál valamire, mire optimalizál, a kapitalizmusban a profitra optimalizálunk, akkor a gazdasági viszonyok, az üzleti modellje a Facebooknak, az meghatározza, hogy egy csomó minden hogyan történik. Tehát, hogy mi az a végső cél, amire egyébként ezeket a dolgokat létrehozunk, mert arra fogjuk optimalizálni, és a kapitalizmusnak kvázi a végtermék, hogy a Facebook az milliárdos cég, nagy az értéke, sok profitot termel, és közben tökéletes mértékben tönkretesz egy csomó mindent, akár most a tinédzserek önképéről van szó, vagy a gyerekeknek a szexuális éréséről van szó, akár nem tudom én, a Rohingya népirtásról van szó, tehát olyan mellékhatások vannak, nem szándékolt következmények, vagy a környezetnek a tönkretevése, amivel egyébként meg nem vagyunk hajlandók együtt élni.
3: Jó, oké, elfogadom neked, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, hogy ne hagyjuk azt, hogy behálózzon bennünket a mesterséges intelligencia.
6: Hiszen már behálózott minket egy digitális világ, amiben egyre több

0: annak is egy fontos kiindulási pont a Cambridge szótár.
1: Hát nem csak nekem, gyakorlatilag az egész világnak, tehát író-olvasó embereknek, az oxfordi meg a cambridge-i nagy szótárak nagyon fontos referenciapontok. Ami abban benne van, az úgy van.
0: Hasonló szótár a Magyarországnak, a magyar nyelvnek is van, amiben hasonlóképpen követik az új szavakat, új kifejezéseket?
1: Hát, mi nem állunk olyan jól. A magyar nagy szótár az most már nagyjából megvan, de hát szóval nekünk nincsenek olyan komoly erőforrásaink erre.
0: De az, esetre... hogy a Cambridge szótárt lehet követni, az egy jó kiinduló pont, hogy miképpen lehetne a módszereket átvenni, nem?
1: Az angol beszélt nyelvre mindenképpen, de nyilván hát a magyar szótárral foglalkozó kutatók is nyilván nagyon jól ismerik. De szóval az angol beszélt, a brit angol beszélt nyelvnek a szótárazása az egy nagyon komoly múltra visszatekintő infrastruktúrájában, tudományos háttérben egy komoly valami, és az az érdekes, hogy mindig figyelik azt, hogy melyek azok az új kifejezések, amelyek bekerültek az idei kiadásba, és ezek ugye a közvélemény egy részét legalábbis izgatják.
0: Igen, és pláne azért, mert ugye nem csak ilyen nagyon régi kifejezések vannak, hanem az internetes slangből is bekerülnek a Cambridge szótárba szavak.
2: Például a Brett.
1: Brett.
0: Az mi?
2: Barát.
3: Ezt én is fel akartam hozni, hogy megnéztem a 15 évvel ezelőtti szavakat, na, és izgalmas. A Brett az ott volt, és halványan a gőzünk nincs, hogy ez mit jelent, pedig akkor azt mondták, hogy ez marad.
2: A Brett az, ami bármilyen esetben azzal a szép bölcsességgel tudnám összefoglalni, hogy családban ér bénának lenni. Hogy a Brett valami esetlen, de mégis őszinte és szerethető. Ez a legközelebbi definíciója. Hát.
1: Manapság meg azt mondjuk rá, hogy mármint angolul, hogy bro, nem?
2: Nem, tehát, hogy nem testvér, de egyébként talán még ahhoz a szóhoz is van köze, tehát még az is lehet, hogy úgy fejlődött, mert nem tudom a Brettnek a fejlődés történetét, hogy hon teljesen új szó amúgy, és erről még lesz majd később szó, hogy most is olyan szavakról beszélünk, ami valami teljesen új, vagy pedig olyan, amely csak...
1: Majd mindjárt mondok példákat is, de egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettetek, és valóban a lexikológusoknak, nyelvészeknek, ha szakvéleményt kell mondaniuk arról, hogy egy kifejezés közhasználatú-e és közérthető-e, akkor végső soron nagyon nehéz helyzetben vannak és vagyunk. Én is gyakran szoktam ilyen helyzetbe kerülni. Nyilván vannak tudományos kritériumok, nem mennék most bele.
0: Tehát azt mondod, hogy most ezt a kifejezést már a nagy közönség használja-e?
1: Igen, igen.
0: És nem biztos, hogy tudjuk, mert ugye lehet, hogy egy kis körben mi használjuk egymás között, tehát de ettől még nem jelenti azt, hogy mindenki használja.
1: Például benne vagyok egy munkacsoportban, amely szokott megkereséseket kapni a kormányhivataloktól, amelyeknek feladatuk ellenőrizni a nyilvános feliratokat, meg üzletekben, meg minden, és szoktunk olyan kérdéseket kapni, hogy ez a kifejezés, ami a, mit tudom én, az étlapon van, az elterjedte a magyar nyelven, vagy nem?
0: Mert például a fine dining.
1: Például fine dining. Ha erről nekem a szakkéleményt kellene mondani, hogy a fine dining az elterjedte a magyar közhasználatban, hát bajban lennék, mert formailag nyilván nem, most mindegy, nem akarok belemenni, végső soron legegyszerűbben a Google speciális keresőjével lehet, van jó sok találat rá.
0: Hogy mennyien használják a szót, ugye?
1: Hát igen, de ezt honnan tudjam, hát tehát igen. Nem tudom megmérni.
0: Lehet, hogy csak háborognak egymás most, között, hogy miért mondanak ilyen szavakat.
2: Illetve miért nem érhető meg? Hát statisztikát csak lehet mondani róla, hogy hányszor fordul elő az interneten az
0: de,
2: a szó.
0: Na de az az internet.
1: Hát az interneten, de a beszélt nyelven meg, hogy tehát az csak egy rész, egy szelet.
2: Nem leképezésre, nem valamennyiben.
1: Na, mindegy, szóval vannak azért erre tudományos módszerek, és az hatalmas kutatói infrastruktúrát igényel a valóság egy ilyen változójának a napra kész mérése. Kicsit zavarban vagyok, mert most szembe dicsérlek, de az egyik, számomra az egyik legtekintélyesebb szociológus és
0: kutató.
1: Információs társadalom kutató itt ül velem szembe, hogy alig merek megszólalni. Köszi,
0: Pintér Robertre mutogat közben Zoli, csak a hallgatók.
1: Igen, látják a hallgatók. Tehát azért a valóságnak ez a fajta napra kész mérése ilyen apró változóknak, az rettenetesen nehéz. Na, mindegy, szóval akárhogy is van, van egy ilyen összefüggés, hogy a Cambridge nagyszótárba megpróbálnak olyan kifejezéseket fölvenni a kutatók, amelyek már közérthetőek, közhasználatúak, tehát valószínűleg ismerik, és valószínűleg maradnak is, de van egy olyan hatás is, hogy ami a Cambridge nagyszótárba bekerül, az attól is elterjed, mert abban benne van. Viszont vannak olyan helyzetek, hogy amikor mégsem jön be.
3: Tehát... Egy önbeteljesítő jóslat jellege van, nem?
1: Van, abszolút, abszolút. Mert akkor
0: időnként ki kell gyomlálni, nem?
1: Ezeket szavakat. Minden évben felülvizsgálják.
0: Aha.
1: Tehát, na minden, nézzük a példákat. Azt mondja, hogy delulu solulu.
0: Jól hangzik.
1: Delusion solu.

0: Delusion, vagy a delusion, mint téveszme, solution, mint megoldás, Delulu, Delusion, Solulu, Solution. Rövidebb, kicsit mókásabb.
1: Szó összevonás végülis.
0: Ez nem összevonás, hanem a képzőt leegyszerűsítették. Tehát tulajdonképpen csonkolták a szóalakot, és a képzőt leegyszerűsítették, és ilyen univerzális módon egységesen úgy könnyen ki lehet rejteni. Vagy a traditional wife-nak az összevonása, third wife. Tehát a hagyományos feleség összevonva, third wife. Ezek vagy proligarchy. Ugye bro, mint haver, vagy testvér, tesó, és oligarchia. Tehát ugye a gazdaságban, vagy politikában...
1: A nepotizmus.
0: Nepotizmus.
1: Szinonimája, uram, betyám.
2: Nem, ezek az... Akkor ott voltak a Trumpnak a beiktatása. Bezos, a Zuckerberg, igen. A Musk. Ezekre mondják, hogy proligarchák. Ők.
0: Igen.
2: Tehát ez január óta.
0: Na, és akkor ez már benne van a Cambridge szótában.
2: Majd kiesik, igen.
0: Valószínű, igen. Vagy work wife, vagy work spouse, tehát munkahelyi, hát feleség, vagy partnertárs, meg családtag. Tehát nem a valós családtagokról beszélünk, hanem a munkahelyen egymás segítő, együttműködő emberekről.
3: Van esélye némely kifejezésnek a magyar nyelvbe átszivárogni? Ezek közül?
1: Sőt, én itt tartom a kezemben amúgy, mert a Zoli megkérte, hogy nézem meg a magyarokat.
0: Na, hajj!
1: Őszintén elmondom az öt legnépszerűbb ilyen legújabb szót, ami, de el fogtok szomorodni majd ti is, ugyanis nincsen benne egy magyar szó sem. Uh-huh. Vagy legalábbis mindegyiknek külföldi az, aki a ghost-tól, ugye eltűnik, addól, ugye hozzáadni, vibe-ból, hangulatba hoz, kempel, azaz elhelyezi a cuccait, a mama hozta ebben kempelek, és flexel, ez tényleg egy nagyon népszerű kifejezés, dicsekszik valamivel, feltűnősködik. Nekem amúgy összesen annyi hiányérzetem van, hogy én úgy megnézném azokat a szavakat, amelyek így teljesen újonnan születnek, úgymond. Én például a
0: ezek is újonnan születnek.
1: Tudom, de hogy most úgy mondom, hogy következmény vagy keletkezési ok nélkül. Például igen. A macskánnal találtam ki azt, hogy amikor így befolyik az ajtón, akkor így betyumman oda a kis előtérbe. Ez egy teljesen új szó, azt nem tudom.
0: Szóteremtésnek mondjuk ezt.
1: Szóteremtés, így van.

Véget ért a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Baracsi Katalinnak, Bódi Zoltánnak, Pintér Robertnek és Részbetyár Gábornak, a műsorunk szerkesztőjének, valamint a technikai munkatársaknak, Érsok Zoltánnak és Dettai Benyáminnak, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Világi Árpádot hallották.

0: ne becsüljük le a műkedvelőket, vagy ugye a hát sufni művészet, szerintem ez nagyon jó szó arra, hogy mi történt a háztartásokban. Mindenki a meglevőből próbált valamit létrehozni. Na most természetesen nem mindig keletkezett azért művészi érték, nagyon sok instrumentális darab, csak azért, hogy csináljunk valamit. Viszont van a karanténkultúrának, mai napig tart egyébként ez a folyamat, egy olyan feldolgozási területe, ami azért létrehozott olyasmiket, amiket ma is bátran ki lehet tenni a kirakatba.
1: H. Nagy Péter, irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel legutóbbi könyve kapcsán a karantén kultúra örökségéről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A főügyész szerint gyengül az állam fellépése az adócsalások ellen. Több 10 milliárd eurós katonai támogatást ígér a NATO Ukrajnának. Az éjszakai hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Maros Zsilinka főügyész szerint 2026 első fél évében tovább gyengült az állam reakciója az adócsalásokkal szemben. A főügyészség adatai alapján az év első 6 hónapjában 12 személy ellen indult büntetőeljárás adócsalás miatt, és 10 esetben emeltek vádat. Zsilinka korábban is jelezte a visszaesést, amely szerinte 2025-ben is jelentős volt 2024-hez képest. Úgy véli, mindezt részben a 2024 augusztusában hatályba lépett büntetőjogi módosítás okozza, amely megemelte a bűncselekmény értékhatárát 2660-ról 20.000 euróra. A főügyész korábban jogszabálymódosítási javaslatot is benyújtott a parlamentnek a hatékonyabb fellépés érdekében. Az Európai Tanács jelentése szerint az elmúlt években több európai ország, köztük Szlovákia előrelépést tett a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni védelemben. A dokumentum kiemeli, hogy erősödtek a nyomozati jogkörök, bővült a szakemberek képzése, és több országban ingyenes éjjel-nappal elérhető segélyvonal működik. Ugyanakkor a jelentés szerint számos államban továbbra is fennáll annak veszélye, hogy büntető eljárás indul olyan kiskorúak ellen, akik saját magukról készített intim képeket osztanak meg. A szervezet szerint ilyen esetekben inkább oktatási és támogató megoldásokra lenne szükség. Óvatosságra intett az Ukrajnának nyújtandó új pénzügyi támogatások ügyében Donald Tusk. A lengyel kormányfő a NATO csúcsra készülő varsói küldöttségnek azt mondta, Lengyelországnak továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, ugyanakkor jelentős terhet jelent az Európai Unió keleti határának védelme. Tusk szerint Varsó álláspontja nem változott, de az új kötelezettségvállalásokat körültekintően kell mérlegelni. Hozzátette, javulni látszik a lengyel-ukrán viszony, és Kijev nyitottabbnak mutatkozik a vitás történelmi kérdések rendezésére. A NATO tagállamai az ankarai csúcstalálkozón újabb több 10 milliárd eurós katonai támogatást ígérnek Ukrajnának. A brüsszeli egyeztetések alapján a következő két évben összesen 140 milliárd euró értékű segítséget biztosítanak, amely fegyverszállításra, kiképzésre és az ukrán hadsereg támogatására szolgálna. A finanszírozás nagy részét az európai NATO tagállamok és Kanada vállalják, miután az Egyesült Államok jelentősen csökkentette támogatását. A csúcstalálkozón várhatóan részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, a záró nyilatkozat pedig ismét hosszú távú fenyegetésként nevezheti meg Oroszországot. Irán vezető politikusai pénteken végső búcsút vettek a meggyilkolt legfelsőbb vallási vezetőtől, Ali Khamenei-től. A teheráni Mosalla nagymecsetben imádkozott a koporsónál Masoud Pezeshkian, iráni elnök, valamint több magas rangú tisztségviselő, köztük a parlament elnöke is. A gyászszertartáson részt vett a forradalmi gárda főparancsnoka, és tiszteletét tette a pakisztáni miniszterelnök is. Khamenei a február végén kezdődött háború során vesztette életét egy izraeli légicsapásban, holttestét 3 napra vatalozták fel, a hatóságok pedig minden idők legnagyobb iráni állami temetésére számítanak.
0: Időjárás.
1: Ma estére derült vagy gyengén felhős idő várható. Az éjszakai hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken. Holnap reggelre többnyire napos, helyenként átmenetileg felhősebb idő várható, csak elvétve fordulhat elő futózápor. A nappali csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Rendőri irányítás mellett halad a forgalom Érsekújvár bevezető szakaszán udvart felől, ahol közlekedési baleset történt. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: A szlovák út néhány évvel ezelőtt még a siker szinonimája volt. a korábban végrehajtott reformok által eredményezett fellendülés további modernizációs lépések hiányában azonban szépen lassan kifújt, így Pozsony osztályrésze mostanra a hanyatlás lett. Ahhoz, hogy az ország ismét a haladás és a növekedés útjára lépjen, elengedhetetlen, hogy ne csak felzárkózzunk, de lépést is tudjunk tartani a gyorsan változó világ által diktált tempóval. Ehhez pedig egy átgondolt stratégiára van szükség, amely összegzi a Szlovákiára váró kihívásokat, valamint megoldó kulcsot is kínál ezen feladványok megfejtéséhez. És éppen ezért készült el a Szlovák Tudományos Akadémia szakemberei által jegyzett Vízió 2040 elnevezést viselő dokumentum, amelyről a következő percekben Mrüva Marianna szociológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársával beszélgetünk. Az aktuális helyzet ismeretében elképzelhető, hogy sokakat meglep, hogy Szlovákiát korábban egyfajta sikertörténetként tartották számon, de mégiscsak az a valóság vagy az igazság, hogy az ország egykor élen járt a reformokban, és az olyan előkelő jelzőt is kivívta magának, mint amilyen például a Tátrai Tigris volt. De mikor és miért kezdett kifújni ez a szlovák csoda, tehát hogy kerültünk ebbe a leszálló ágba, amiben napjainkban tengődünk?
3: Hát azt hiszem, hogy ez egy elég komplex kérdés, amire nem is feltétlenül tudok teljes mélységében válaszolni, de valóban az a helyzet, hogy vannak sikertörténetek az ország életében, vannak dolgok, amikre máig tudunk építeni, de hogyha a valóságot a teljes egészében nézzük, akkor meg kell látni azokat a területeket is, ahol bizony elmaradtunk. És az egyik ilyen fontos terület a gazdasági fejlődés, ahol habár van mögöttünk egy sikertörténet is, hogyha az ország történetét nézzük, de mostanára, ahogy ön is említette, sok területen kifulladt, és sok területen azt látjuk, hogy az elmaradás jellemző, megmaradtak minden fejlődés ellenére, például a regionális különbségek, továbbra is vannak leszakadó régiók, amik egyszerűen nem tudnak felzárkózni, vagy inkább nem tudjuk őket felzárkóztatni. Vannak olyan társadalmi különbségek, ami generációra öröklődnek, és nem történik komolyabb változás, és azt hiszem, hogy ezekkel is szembe kell nézni. Amellett, hogy egyébként a sikereket vagy a döntéseket sem felejtjük el, hiszen ezekhez sok esetben akár vissza is lehet térni, mint egy példa, vagy mint valami pozitív motiváció a jövőre.
2: Az elmúlt évek válságai árnyékában azonban a lakosokon mondhatni úrrá lett egyfajta pesszimizmus, így elképzelhető, hogy hajlamosak azt gondolni, hogy hazánkban minden rosszul működik, ugyanakkor, ahogy jelezte, mégiscsak rendelkezünk olyan sikerekkel vagy biztos alapokkal, amikre lehet egy fényesebb jövőt építeni. De egészen pontosan melyek azok az alapok, amikre tudunk majd építkezni?
3: Különböző területeken különböző példákat említhetünk, hogyha a gazdasági területet nézzük, akkor kevesen tudják, vagy akár első látásra nem is annyira egyértelmű, de Szlovákia még mindig egy olyan ország, ahol a társadalmi különbségek viszonylag kicsik, mondjuk más nyugati országokhoz képest, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez a olló a legmagasabb bevételű és a legalacsonyabb bevételű emberek között nem olyan nagy, mint mondjuk tőlünk nyugatra sok helyen, a gazdasági mutatónak az egyik aspektusa, de akár más területeket is említhetnénk, például az embereknek még a nagy individualizáció, elvándorlás és a többi ellenére még mindig van egy nagyon erős védőhálójuk jellemzően a családtagjaik, közeli barátaik, ismerőségik, akikre hagyatkozhatnak, hogyha baj van. Ez nagyon fontos, hogy a túlnyomó többség, tehát 90% fölött van azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy ha valamire szükségük van, akkor egyszerűen van kihez fordulniuk. Ezen kívül akár különböző természeti adottságokat is említhetnénk, amiből valójában nagyon jól állunk, tehát hogy most sokat beszéltünk erről, egyrészt a klímaváltozás, vagy más aktuálisabb politikai döntések mentén, tehát a természetvédelmi területekről. Ez is egy olyan adottság, amiből amire építeni lehet, amiből igazán jól állunk, hogyha összehasonlítjuk magunkat más országokkal.
2: Az optimizmusra tehát bőven van okunk még akkor is, hogyha elsőre borúsnak tűnik a helyzetünk, ugyanakkor Szlovákia jelenlegi helyzete eléggé komplex, és bár általában a gazdasági problémákat emeljük ki, és eddig mi is ezt tettük főként, több olyan terület van, ahol elmaradásban vagyunk, vagy kifejezetten rosszul állunk. Tehát a gazdasági nehézségeken túl melyek jelenleg az ország legégetőbb problémái?
3: Ugye az a helyzet, hogy a különböző területeket nem is lehet egymástól elszigetelve vizsgálni, szinte minden mindennel összefügg. Az egyik ilyen, amit kiemelnék, például az egészség vagy a lakhatás, ezeknek is nagyon komoly anyagi vonzatai vannak, akár hogyha az egyéni szintet nézzük, akár följebb országos szinteken, de például egészséget érintő mutatók rámutatnak arra, hogy sokkal rövidebb ideig, akár 3-4 évvel rövidebb ideig is élünk egészségben, tehát az egészségben eltöltött évek száma alacsonyabb, mint egyébként lehetne, mint egyébként hozzánk hasonló más országokban, vagy például ugyanez jellemzi a lakhatást, hogy ott is egyre kumulálódnak a nehézségek, egyre több az olyan ember, aki nek a lakhatási feltételei nem ideálisak, vagy olyan háztartásban lakik, ahol egyszerűen túl sok ember koncentrálódik, vagy olyan fiatal, aki az életútja elején áll, és nem engedhet meg magának a saját lakhatás bebiztosítását, de akár olyan mutatókat is mondhatnánk, mint a társadalmi összetartás, a társadalmi bizalom, amelyek szintén nagyon fontosak ahhoz, hogy a társadalom jól működjön, hogy jól legyen a közhangulat, hogy a társadalom tudjon reagálni, tehát a legkülönbözőbb kihívásokra, és ezek is olyan mutatók, amikben bizony van hova fejlődnünk, tehát például a társadalmi bizalom, vagy a társadalmi összetartás terén nagyon el vagyunk maradva uniós összehasonlításban mondjuk.
2: És éppen azért, mert ezek a problémák teljes egészében nem függetleníthetőek egymástól, tehát valamilyen módon minden gond, amivel küzdünk, összefügg egymással, szükségünk van egy komplex vízióra, ami valamilyen módon segít kimászni nekünk ebből a gödörből, és egyebek mellett ezt a célt lenne hivatott szolgálni a Szlovák Tudományos Akadémia által jegyzett dokumentum is. De hogyha figyelembe vesszük az elhangzottakat, illetve az ön által felvázoltakat, akkor milyen stratégiai célok mentén kellene haladni a Szlovákiának a következő években, hogyha azt szeretnénk, hogy egy valóban prosperáló és élhető ország legyünk?
3: De hát az első lépés az kellene, hogy legyen, hogy nagyon pontosan szembenézzünk a valósággal, és úgy adatokra alapozzuk azokat a következtetéseket, amelyeket levonunk. Tehát, hogy első lépésként mindenképp meg kell tennünk egy komplex helyzet értelmezést, amiben valóban megfogalmazódnak azok a területek, amelyek a legnagyobb figyelmet igényelik, és a másik oldalon még azok a területek, ahol kijelenthetjük, hogy jobban állunk, vagy adott esetben amelyekre építhetünk. Aztán ugyanúgy meg kell fogalmazni azt, hogy milyen értékek mentén szeretnénk előre haladni, hiszen ez sem mindegy, erre is egy csomó példát látunk jelenleg is a világban, hogy társadalmi szinten is fontos megfogalmazni, hogy milyen értékek mentén szeretnénk fejlődni, és fontos kimondani, hogy demokratikus társadalmat szeretnénk építeni, egy olyat, amely igazságos férfeltételeket teremt, amely nem hagy senkit út mellett, idézőjelben mondva, vagy amely az európai közösségnek, stb. Hogyha ez megvan, tehát ezeket azt mondanám, hogy ezek az alapok, amelyeket az elején le kell tenni, nem pedig valóban, ahogy már említettem, és a különböző területek mentén nagyon fontos megfogalmazni, hogy mik azok a reális célok, amelyekkel elérhetünk. Azzal együtt, hogy arról sem szabad elfeledkezni, hogy egyszerűen egy globális világnak a részei vagyunk, azok a globális folyamatok, változások, amelyek a világban folynak, azok bennünket sem kerülnek el, tehát szembe kell nézni akár a demográfiai változásokkal, mint az elöregedés, vagy a klímaváltozással, amely bennünket is érint és érinteni fog, vagy a technológiai változással, ami ugyanúgy magával hordoz lehetőségeket, mint rizikókat. Tehát, hogy azt hiszem, és a vízióban és a többi szerzővel együtt is erre próbáltunk reflektálni, hogy ez volt a célunk, hogy egyszerűen egy komplexen közelítsük meg azokat a célokat, amelyeket a jövőre nézve kitűzünk, hogy aztán azok valóban átültethetők legyenek a gyakorlatba, tehát hogy ne csak egy ilyen álmoknak, vagy valóságtól elrugaszkodott céloknak a gyűjteménye legyen, hanem olyan dolgok, amelyeket reálisan megfelelő változások után természetesen, de elérhetünk. És hát ugye a kérdés az a területekre vonatkozott, hát tényleg nem feledkezhetünk meg semmi fontosról, akár a társadalmi összetartás, ami konkrétan az én területem, az egészség, a lakhatás, az anyagi helyzet, de akár arról is beszélhetünk, hogy az államigazgatás hogy működik, hogy a környezetvédelemre de milyen célokat tűzünk ki, vagy az oktatás területén természetesen, tehát hogy sokáig tudnám sorolni azokat a területeket, amelyek fejlesztése szükséges ahhoz, hogy az ország mint egész és a társadalom mint egész egy előremutató jövőt lásson maga előtt.
2: És ez a vízió egy független pártpolitikától, illetve minisztériumi érdekektől mentes dokumentum, mivel azonban az a cél, amit az elmúlt percekben ön is felvázolt, illetve ennek a megvalósítása hosszabb távra szól, így borítékolható, hogy a tervek végrehajtása egy több kormányon átívelő munka lesz majd, emiatt feltehetően nem ártana, hogyha a koalíció és az ellenzék közös nevezőre tudna jutni, hogy a célok megvalósítása egy esetleges kormányváltást követően se essen kútba. Az utóbbi években azonban annak lehettünk tanúi, hogy a két oldal gyakorlatilag semmiben nem ért egyet. Felmerült tehát a kérdés, hogy az ország jövője érdekében létrejöhet egy olyan, mondjuk politikai szekkértáborokon felülemelkedő megbékélés, ami a társadalomban is elindíthatja ezeket a pozitív folyamatokat, amik szükségességét jelezte?
3: Természetesen ez egy nagyon komplex kérdés. Magában az a tény, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia kapta ezt a feladatot, és volt az, aki kidolgozta ezt víziót, az azt hiszem, vagy talán remélem, hogy valamennyire záloga lehet annak, hogy magát a víziót később sem azonosítják konkrét politikai pártokkal, vagy konkrét politikai irányzatokkal. Azok az emberek, akik ennek a szerzői, akik ezen hosszú hónapokon keresztül dolgoztak, valóban a szakmaiságot helyezték minden helyzetben az első helyre, és nem egyéni vagy önös érdekeket, sem pedig politikai célokat nézve, hanem valójában tehát a közjó volt az, amely szemünk előtt lebegett egész végig. Ha valami, akkor azt hiszem, hogy ez segíthet ahhoz, hogy ez a későbbiekben is egy elfogadott dokumentum legyen, vagy olyasmi, amivel többen tudnak azonosulni pártpolitikai szimpátiáktól függetlenül. De azért azt is fontos elmondani, hogy természetesen egy ilyen dokumentum az nem lehet értékmentes. Korábban is említettem, hogy fontosnak tartottuk megfogalmazni azokat az értékeket is, amelyek mentén haladni szeretnénk előre. Ezek persze sok esetben olyanok, amelyek akár vitára adhatnak okot, amelyekkel nem feltétlenül mindenki tud egyetérteni, de azt hiszem, hogy egy előre néző társadalomnak az ilyen konfliktusokat is be kell vállalnia, tehát hogy a vitákat is le kell folytatni, és az nem negatív, hanem az előre mutathat.
2: Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy nem ez az első eset, hogy az országban tevékenykedő szakértők összeállítottak egy víziót vagy valamilyen stratégiai tervet, hiszen korábban több hasonló dokumentum is készült, és ezekben egyebek mellett az volt a közös, hogy általában figyelmen kívül hagyták őket. Van bármi garancia arra, hogy ez a terv nem végzi majd egy minisztériumi fiókban, mint a korábban készült stratégiák?
3: Természetesen erre garancia nincs, itt kell egy elköteleződés amellett, hogy ezeket a célokat valaki ténylegesen át akarja ültetni majd a gyakorlatba, és esetleg nem is csak úgy, hogy kiszemezi belőle azt, ami neki megfelel, és a többit figyelmen kívül hagyja, de azt hiszem, ezen túl is lehetnek pozitív hozadékai annak, hogy egy ilyesmi elkészül, természetesen legfontosabb az lenne, hogy ezek át legyenek ültetve a gyakorlatba, de önmagában azt is fontosnak tartom, hogy végre tudunk egyfajta vízióról beszélni, tehát hogy alakulhat egy társadalmi, ami túlmutat az emberek pénztárcáján, adott esetben, ami rámutat arra, hogy mik azok a más területek, amelyeket mondjuk elhanyagolunk, akár a közbeszédben, akár a politikum területén, de hát természetesen az lenne az egésznek a fő célja és értelme, hogyha aztán ezek mentén el tudnánk indulni egy fejlődő jövő felé.
2: Kétségkívül az lenne a legpozitívabb forgatókönyv, hogyha a döntéshozók elkezdenék megvalósítani a dokumentumban foglaltakat, ez azonban rajtuk múlik, hogy akad-e majd politikai akarata a célok végrehajtására, de hogyha objektíven nézzük a helyzetet, akkor meddig hagyhatják figyelmen kívül egyébként a politikusok ezeket a belülről vagy akár kívülről jövő ajánlásokat, hiszen más nemzetközi szervezetek is hasonló véleményt fogalmaztak már meg a múltban, illetve mit kockáztatnak azzal, hogyha a továbbiakban is a tétlenség mellett teszik le a voksukat?
3: Természetesen egy ponton túl már nagyon láthatóvá válnak azok a területek, ahol elmarad a fejlődés, és ezt egyre szélesebb társadalmi rétegek is észreveszik. Tehát, hogy eleinte mindig a legsebezhetőbb emberek azok, akik a saját bőrükön érzik meg azt, hogyha lelassul a gazdasági növekedés, vagy stagnál, és egyre csak rosszabb a helyzet a gazdaságban, az oktatásban, stb. De mostanra gyakorlatilag ott tartunk, a vízió is konstatálja, hogy már arról kell beszélnünk, hogy sokkal szélesebb társadalmi rétegek, a középosztálynak egy nagy része, és bizonytalan helyzetbe került, tehát, hogy más felmérések mutatják, pár napja jött ki a legújabb Eurostat, amely szintén rámutat arra, hogy sokkal szélesebb társadalmi rétegeket érint a bizonytalanság a jövőtől való félelem, mint korábban, és azt hiszem, hogy ennek van egyfajta politikai üzenete is, ez egy olyan dolog, ami megmutatkozik aztán a politikai preferenciákban is, hát különböző módon persze, de egyszerűen vannak következményei a politikum számára is hosszú és rövid távon is.
2: Ez annyit jelent, hogy a választópolgárok is egyre inkább tudatosítják azt, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk, és úgymond kívülről vagy alulról építkező módon próbálnak némiképp nyomást gyakorolni a választott döntéshozóikra, hogy ők is vegyék komolyabban ezt a helyzetet?
3: Ki hogyan? Ugye különböző stratégiákat látunk, de minden esetre azt megállapíthatjuk, hogy az anyagi bizonytalanság az nem csak a pénztárcájára, vagy a fogyasztói szokásaira van hatással az embereknek, hanem ugyanúgy a politikai cselekvésére, a politikai preferenciáira, az intézményekbe vetett bizalmára, arra, hogy mennyire képes kockáztatni különböző területeken. És hát vannak emberek, akik teljes apátiába merülnek, és egyszerűen elvesztik azt a reményt, hogy még valami változás történhet. Vannak emberek, akik a szélsőségek felé nyitnak ilyen helyzetekben, amikor egyfajta stabilitást keresnek az életben, a világban. És vannak emberek, akik pedig talán reményeink szerint jobban átgondolják azokat a politikai döntéseket, amelyeket mondjuk eddig hoztak, és talán gondolkoznak azon, hogy ki ajánl akár egy politikai versenyben olyan alternatívát, ami fenntartható.
2: A Szlovák Tudományos Akadémia a június végére kitűzött határidő lejárta előtt kézbesítette a miniszterelnöknek a Vízió 2040 elnevezést viselő dokumentumot, amely nem csak azonosítja a legfőbb kihívásokat, amik az ország előtt állnak, hanem alternatív megoldási javaslatokat is kínál a döntéshozóknak. Azt, hogy milyen sorsra juthat a szakemberek által kidolgozott stratégia, Mrva Marianna szociológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársával latolgatott. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Közel két évtized után, július 1-től megszűnt az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti csomagok vámmentessége. A változtatások értelmében a jövőben az egyes áruféleségek után 3 eurós illetéket kell majd fizetni. Ez az összeg azonban nem csomagonként értendő, hanem attól függ, hogy a küldeményben hány különböző vámtarifa szám alá tartozó termék található. De hogyan működik mindez a gyakorlatban? A következő percekben erről is beszélgetünk majd dr. Baracsi Katalin internetjogásszal, aki már itt van velünk a vonalban. Brüsszelben még márciusban jutottak megállapodásra az új uniós vámreformról, amely életbe lépett a napokban, és érthető módon ez a hír nem aratott osztatlan sikert a fogyasztók körében, ezek az ellenérzések pedig azóta is jelen vannak a közbeszédben. De egészen pontosan mivel indokolják az unió tisztviselői ezen módosítások szükségességét vagy létjogosultságát?
4: Kettős indokról van szó. Az egyik az, hogy a 150 euró alatti termékek vámmentessége korábban egy egyenlőtlen piaci versenyt teremtett. Így például, hogyha valaki az Európai Unió területéről egy másik EU-s tagországból rendelt valamit, gyakran nagyobb költsége jutott hozzá a termékekhez, mint hogyha a távol-keleti webáruházak bármelyikét választotta volna. Úgyhogy az egyik indok az volt, hogy egy kicsit kiegyenlítettebbé tegyék a piacot. A másik pedig az, hogy hát azért a távol-keletről érkező termékeknek a minősége nem biztos, hogy mindig 100%-ban a legnagyobb biztonsággal rendelkező minőségről van szó, és hogy egyáltalán a felhasználásnál is vannak a fogyasztóra nézve kockázatos helyzetek. És azt gondolom, hogy ez az utóbbi dolog nagyon fontos, mert hogy lehet, hogy megnézzük a képen, hogy hú, hát ez pont tökéletes, ez hiányzik, mondjuk ez a lakberendezési dolog hiányzik éppen az otthonunkból, vagy szeretnénk feldobni a mobiltelefonunkat egy új tokkal, és megtaláljuk egy távol-keleti webáruházban álmaink telefontokját, vagy épp telefontöltőjét. De abban a pillanatban, amikor ez a termék megérkezik hozzánk, kiderül, hogy a termék nem biztonságos. Tehát nem biztos, hogy az lesz a jó dolog, hogy ráteszem a telefont, vagy ha éppen valaki gyerekjátékot rendelt, akkor mondjuk, hogy ezt a játékot odaadom a gyermekemnek, mert kiderül, hogy olyan alapanyagokból készült, nem megfelelően zár mondjuk egy telefontöltőnek az áramellátása, ami akár komoly sérüléseket vagy tartós egészségkárosodást okoz. Azzal, hogy bevezették ezt a 3 eurós tételt, annak próbálnak elébe menni, hogy ne legyenek ócska dolgok, hanem egyfajta minőségi szolgáltatásra is bírják le a távol-keleti webáruházakat.
2: És a fogyasztók körében felmerült ellenérzések mellett vannak keveredések is, hiszen annak ellenére, hogy az illetékesek az utóbbi időszakban többször próbálták egyértelműsíteni, hogy hogyan is értendő az ön által is említett 3 eurós illeték, pont ez a módosítás azon eleme, ami kapcsán továbbra is elég nagy zavar van az éterben. De mit is jelent pontosan, illetve hogyan működik a gyakorlatban az, hogy ez a 3 euró nem csomagonként, hanem termékkategóriánként értendő vagy fizetendő?
4: Induljunk ki a legegyszerűbb helyzetből, hogyha valaki telefontokokkal szeretné meglepni a családtagjait. És induljunk ki abból, hogy mondjuk ez egy 5-6 fős családról van szó. Szóval kiválasztom a megfelelő telefontokokat, berakom. Ezek biztos, hogy 150 euró alatti értékekről van szó, de mivel csak telefontokokat vásároltam, ezért csak egyszer egy alkalommal kell megfizetnem a 3 eurót. A probléma és a matematikai bonyolultságok onnan keletkeznek, hogyha nem csak telefontokot, hanem gyerekjátékot, kozmetikai cikket, ruházatot szeretnék vásárolni, és ha ezeket a dolgokat is egyetlen egy kosárba teszem bele, akkor bizonyám a tételek folyamatosan emelkedni fognak. Lehet, hogy elsőre nagyon kedvezőek az árak, de mivel különböző dolgok vannak, különböző tárgyak vannak a kosaramban, ezért a vámot és az adóköltségeket úgy fogják kiszabni, hogy megnézik, van itt egy telefontok, van itt egy póló, van itt egy kozmetikai termék, és mindegyik után a 3 euró hozzáadódik, mint fizetendő tétel. Ezért lehet, hogy az elején csak néhány 10 euróról van szó, amikor fizetünk, de a vége akár mondjuk 50 vagy ennél nagyobb összegű euró is lehet. És hogy a figyelmünket az ne kerülje el, hogy ezek a tételek feltüntetésre kerüljenek. Mert hogy a meglepetés akkor érhet minket igazán, ha mi kiválasztjuk ezeket a termékeket, és továbbra is azt olvassuk, hogy a végösszeg mondjuk 15 euró, és amikor akár 3-4 hét elteltével is megérkeznek ezek a termékek, akkor már a végén mondjuk 30 eurót, azaz a dupláját kell fizetni, mert hogy a szolgáltató elfelejtette levonni ezeket az adó és vám költségeket, és akkor abban a pillanatban, amikor az Európai Unió területére bekerülnek ezek a termékek, bizony, akkor az adott ország hatósága végzi el ezeket a műveleteket, és adja hozzá automatikusan a megemelt összeget. Szóval ez is egyfajta vásárlói tudatosság, meg azt gondolom, hogy ez is benne van, hogy a túlfogyasztás is kicsit mértékkel tegyük, de hogy ismét nekünk kell figyelni arra, hogyha különböző dolgokat vásárolok, akkor bizonyám ezek a 3 eurós tételek egymás után hozzáadódnak, attól függően, hogy hány különböző terméket vásároltam.
2: A váratlan kellemetlenségeket említette, és egy másik nagyon gyakori kérdés, ami a változtatások kapcsán felmerült, az az, hogy vásárláskor már eleve azt az összeget látjuk, amelynek része a vám is, vagy éppen a csomagkézbesítésekor szembesülhetünk ezekkel a nem várt meglepetésekkel, hiszen akkor derül majd ki pontosan, hogy mekkora extra terhet ró a pénztárcánkra ez az új vám tarifa. Nagyjából 48 óra telt el ugye a módosítás életbelépése óta, látni már pontosan, hogy melyik forgatókönyvvel szembesül sülhetnek maguk a fogyasztók?
4: Maga az Európai Uniós szabályozás is azt kéri, hogy a szolgáltatók, azaz az eladó, azaz a webáruház maga tüntesse fel és vonja le ezeket a költségeket, hogy már az online vásárlás pillanatában egy világos és átlátható helyzetet teremtsen. Én azt gondolom, hogy ez a tavaszi időszak, amikor már először megjelent, hogy megszűnik ez a vámmentesség, elég időt kellett adnia a webáruházak számára arra, hogy felkészüljenek erre az új szabályozásra, és mondjuk egy menüponttal többet építsenek bele a megrendelés. Szóval nem szabadna, hogy meglepetést okozzon nekünk az, és gondolt, hogy nem tudom, hogy abban a pillanatban, amikor az az adott termék vagy termékcsoportok nálam lesznek, akkor vannak rejtett költségek. Ezt azért is fontos kiküszöbölni, és nyilván ez egy webáruháznak a hitelességét is növeli, mert hogyha az embert utólag éri meglepetés, és akár jóval nagyobb összeget kell fizetnie egy vásárlás után, akkor nyilván a legközelebbi alkalommal nem ezt a webáruházat fogom választani. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy hétben biztos, hogy alapvetően lesznek érdekes és izgalmas helyzetek, mert valaki nem találja, nem értette meg, hogy csak egy termékcsoportot kell beszerezni ahhoz, hogy minél kisebb tétel legyen ez a vám dolog. Szóval lesznek fennakadások, de szerintem az a legfontosabb, hogy a webáruház világosan kommunikálja, és minden helyzetben, ha bekerül a termék a kosárba, akkor akár mondjuk megkülönböztető színnel, jelzéssel utaljon arra, hogy egyébként ennek a terméknek a tényleges költsége még plusz 3 euró.
2: Ugyanakkor ezen zömében ázsiai webáruházak varázsa eddig abban rejlett, hogy rengeteg különböző terméktípust lehetett náluk beszerezni kedvező áron, így a csomagok összetételük tekintetében is eléggé sokszínűek voltak, de így, hogy a termékkategóriánként fizetendő vám miatt egy-egy küldemény jócskán megdrágulhat, feltehetően minden kedves hallgatóban felmerül a kérdés, hogy vannak-e esetleg olyan etikus kiskapuk, amikkel némi pénzt tudnak spórolni.
4: Én azt gondolom, hogy nyilván erre is lesznek megoldások, utak és lehetőségek, de nyilván, hogyha kevesebb összeget szeretnénk fizetni, akkor tételezzük fel, hogy az a jó megoldás és az az út ebben a lehetőségben, hogy mondjuk akár minden vásárlóképes korú családtagot bevonunk, és abban a helyzetben, hogyha mindenki csak egy-egy fajta terméket rendel, akkor nyilvánvalóan ezek a költségek csökkenthetőek. Szóval azt érdemes megtanulnunk és végig gondolni a tudatos fogyasztói magatartás és tervezés mellett, hogy amíg korábban akár 50-100 terméket is beledobáltam a kosaramba, és egyszerre kattintottam a megrendelésre. Most ezt újra kell gondolni, és kevesebb terméket kell rendelni, vagy akár a vásárlásokat termékkategóriánként megosztani. Szóval, hogy lesz valaki, aki csak a már említett telefontokat rendeli, lesz, aki a pólókat, lesz, aki a kozmetikumokat, és lesz, aki pedig a játékokat rendeli. Hogy ezek ne egyszerre egy időben egy csomagba kerüljenek, ezzel azt gondolom, hogy az adó és vám költségeknek van egy kis szabad mozgástere.
2: Többször említette a túlfogyasztást, ami feltehetően nem véletlen, tekintve, hogy ezek a webáruházak eddig arra építettek, hogy gyors és meggondolatlan döntéshozatalra ösztönözzék a fogyasztókat. Ezek szerint elképzelhető, hogy a módosításnak, amit eddig leginkább negatív szemszögből láttak, különösen azok, akiket érintenek majd ezek az új költségek és azok terhei, lesznek pozitív hozadékai is. Tehát gondolok itt arra, hogy a vevők ezen túl a saját érdekükben sokkal tudatosabban vásárolnak majd, és kiküszöbölhető lesz az impulzusból megvásárolt árufelesleg?
4: Én bevallom őszintén, nagyon bízom benne, hogy lesz egy ilyen pozitív hozadéka is, hisz abban a pillanatban, amikor az online vásárlás elérhetővé vált bárki számára, akkor is voltak óriási fennhangok azzal kapcsolatban, hogy de hát nem is látom a terméket, nem is biztos, hogy azt fogom kapni. Mit kell akkor csinálni, ha üres dobozt kapok, ha megsérül a termék, még mindig el kell mondani azt is, hogy az online vásárlásnak ezen kockázatai miatt a megérkezés pillanatában is dönthetek úgy, hogy én ezt a terméket mégsem szeretném megtartani. A webáruháznak komoly időt és energiát, és minimum 14 napot, az Európai Unióban ez a 14 napos szabály működik, hogy bármilyen indok nélkül vissza kell vennie a terméket. Én abban is bízom, hogy ez a fajta ösztönzés, már korábban is lehetett látni erre jeleket, hogy az adott távol-keleti áruház is biztosított minket, hogy ha nem kapjuk meg, akkor visszautalja a pénzt, vagy ha nem vagyunk elégedettek a minőséggel, akkor visszaküldhetjük, és akkor is úgy jár el, mintha egy Európai Uniós ország lenne, hogy talán ezek a szabályok is jobban átláthatóak, tisztábbak lesznek. Ez segíthet nekünk is abban, hogy tényleg azokat a dolgokat vegyük meg, amire szükségünk van, és hogy egyfajta minőségi növekedés is be fog következni, ami szerintem a legfontosabb, mert hogy a távol-keleti webáruházaknál tényleg a biztonság és a minőség nem elsődleges faktor, és könnyelműek vagyunk, mert nagyon csábító, hogy mondjuk egy nullával kevesebb, vagy jelentős összeggel kevesebb az a termék, mint egy rendes webáruházban, vagy egy rendes offline valódi boltban, de hogy azt is látnunk kell, hogyha egy ilyen termékkel vesszük körül magunkat, akkor az nem biztos, hogy az életminőségünket is javítani fogja. Úgyhogy bízom benne, hogy amellett, hogy most mindenki nagy számolásba kezd, hogy akkor hányszor 3 euróval lesz több a végösszeg, amellett tényleg azt is végig gondoljuk, hogy biztos, hogy mindig mindenre szükségem van, mire is hogyan szeretném használni ezt a dolgot, hiszen ezeknek a változtatásoknak tényleg az is a lényege, hogy minket, fogyasztókat védjenek meg attól, hogy kínos, kellemetlen helyzetbe kerüljünk, és magától attól is, hogy legyen rajtunk egy nyomáskényszer, hogy nekünk ezt most meg kell vásárolni, mert különben nem vagyunk elég menő és értékes tagjai a társadalomnak.
2: Dr. Baracsi Katalin internetjogászt hallották, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen én is, mindenkinek biztonságos és tudatos vásárlást online és offline is.

0: Utazási kisokos Kis Bartolos Évával.
1: Görögország történelme és szigetei mágnesként vonzák az utazókat, de van két dolog, amin a turisták gyakran meglepődnek. Az első a csatornahálózat. A görög szigetek többségén és sok szárazföldi szálláshelyen is szigorúan tilos a WC-papírt a kagylóba dobni. A vékony csövek azonnal eldugulnak, így a papírt a mellette lévő kis kukába kell gyűjteni. A másik fontos szabály a biztonsággal és a kultúrával kapcsolatos. Katonai létesítményeket, hidakat, repülőtereket és kikötőket fotózni szigorúan tilos és kémkedésnek minősülhet. Emellett a kolostorok és templomok látogatásakor figyeljünk a megfelelő öltözékre. A vállakat és a térdeket kötelező eltakarni. Sok helyen a nőknek szoknyát, a férfiaknak hosszú nadrágot kell viselniük. Érdemes tiszteletben tartani a délutáni csendes pihenőt, az úgynevezett mezimerit is, amikor a legtöbb kisbolt bezár, és a helyiek a legnagyobb hőségben elvonulnak pihenni. A tavernákban ne számítsunk szigorú étkezési sorrendre, hiszen a görögöknél a hangsúly a közös falatozáson és az asztal közepére helyezett, bárki által megkóstolható fogásokon van.
2: Egyre több a kibertámadás Szlovákiában. Bulgária nem támogatja az uniós szankciókat Oroszország ellen. A főügyész szerint tovább gyengült a fellépés az adócsalások ellen. Washington izraeli merényletektől tart. Az éjszakai hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken.
3: Napzárta. Mezőszállási márka.
2: Maros Zsilinka főügyész szerint 2026 első fél évében tovább gyengült az állam reakciója az adócsalásokkal szemben. A főügyészség adatai alapján az év első 6 hónapjában 12 személy ellen indult büntető eljárás adócsalás miatt, és 10 esetben emeltek vádat. Zsilinka korábban is jelezte a visszaesést, amely szerinte 2025-ben is jelentős volt 2024-hez képest. Úgy véli, mindezt részben a 2024 augusztusában hatályba lépett büntetőjogi módosítás okozza, amely megemelte a bűncselekmény értékhatárát 2660-ról 20.000 euróra. A főügyész korábban jogszabálymódosítási javaslatot is benyújtott a parlamentnek a hatékonyabb fellépés érdekében. Szlovákia történetének 10. népszavazása előtt áll. Paszmár Lívia összefoglalója.
4: A parlamenten kívüli demokrati párt által kezdeményezett két kérdésből álló népszavazásra július 4-én szombaton kerül sor. Az államfő döntése értelmében a választók két kérdésről fognak dönteni. Egyetértenek-e az úgynevezett élethosszígtartó járadék eltörlésével, például Robert Fico miniszterelnök esetében, valamint egyetértenek-e a különleges ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újjáalakításával. Peter Pellegrini az eredetileg javasolt harmadik, az előrehozott választások kérdése nélkül hirdette meg a referendumot. A szavazóhelységek 7 és 22 óra között lesznek nyitva. Az urnánál megjelenő állampolgárok a személyirataik vagy eltérő lakhely esetén a választási igazolványuk bemutatását követően egy borítékot és szavazólapot kapnak. A lezárt borítékot kell bedobniuk az urnába. A lakóhelyen kívüli szavazáshoz szükséges igazolvány birtokában bármelyik szavazóhelység felkereshető. A statisztika hivatal tájékoztatása szerint több mint 4,3 millió állampolgár járulhat az urnákhoz, ezen belül megközelítőleg 112 ezer fiatal élheti át első szavazási élményét. A potenciális választók teljes számának több mint a felét, 52%-át teszik ki a nők, közölte Jana Morhácsová, a statisztikai hivatal szóvivője. Felhívta a figyelmet arra, hogy a becsült választói létszám nem tartalmazza azokat a külföldön élő szlovák állampolgárokat, akiknek nincs állandó lakóhelyük Szlovákiában. Ők postai úton gyakorolhatták szavazati jogukat, tette hozzá a szóvivő. A levélszavazásra 8460 választópolgár regisztrált, közülük a legtöbb 3540 fő a

0: hozzájárulnia. Az ország történetében mindössze egyetlen alkalommal zárult eredményesen egy hasonló kezdeményezés, a 2003-ban az ország Európai Uniós csatlakozásáról tartott szavazás.
1: Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a nemzeti parkok erdeinek kezelése továbbra is az állami erdőgazdaság kezében maradna. Taraba szerint a tulajdonjog és a vagyonkezelés teljes egészében a nemzeti parkokhoz kerül. Hozzátette, az állami erdőgazdaság csak szakmai partnerként működhet közre azokban az esetekben, amikor aktív erdőkezelésre van szükség. Az ügyben vita alakult ki a környezetvédelmi tárca államtitkárával, valamint az ellenzék is az Európai Bizottsághoz fordult a nemzeti parkok új övezeti besorolása miatt. Az iskolákat érő bombafenyegetések és a szlovák földhivatali rendszer elleni kibertámadások voltak a tavalyi év legjelentősebb kiberbiztonsági eseményei, derül ki a Nemzetbiztonsági Hivatal éves jelentéséből. A hivatal szerint emellett jelentősen nőtt a zsaroló vírusos támadások és az adathalász kampányok száma is, amelyek elsősorban az emberi figyelmetlenséget próbálják kihasználni. A földhivatali incidens után több állami intézmény átfogó biztonsági vizsgálatot indított informatikai rendszerein. A jelentés kiemelte azt is, hogy a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás a nyitrai gyár működését is súlyosan érintette. A termelés csak októberben állhatott teljesen helyre, ami a beszállítókat is nehéz helyzetbe hozta. Csalódottságának adott hangot a kassai US Steel vezetése, miután Tomás Taraba nyilvánosan bírálta a vállalat alelnökét, Miroslav Királyvárgát. A cég szerint a miniszter méltatlan módon támadta egyik legmagasabb rangú vezetőjét, és figyelmen kívül hagyta, hogy a vállalat évtizedek óta együttműködik a szlovák kormánnyal. Taraba azt állította, hogy a vállalat nem használta fel megfelelően a dekarbonizációra szánt 600 millió eurós támogatást, ezért az államnak kellett megmentenie a projektet. Az acélipari vállalat ezzel szemben hangsúlyozta, hogy működése átlátható, és mindenben az etikai, valamint jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. Folytatja a mentési munkálatokat Venezuelában a szlovák kutatómentőcsapat. A tűzoltó és mentőszolgálat tájékoztatása szerint a szakemberek és a keresőkutyák több utcát és összedőlt épületet is átvizsgáltak, de eddig nem találtak túlélőket. A csapatot újabb helyszínekre is átirányították, ahol folytatják a kutatást. A múlt heti 7,2-es és 7 és feles erősségű földrengésben csaknem 2600 ember vesztette életét, több mint 12 000-en megsérültek és 10 000-ek maradtak fedél nélkül. A térségben több nemzetközi mentőegység is dolgozik. Az Európai Tanács jelentése szerint az elmúlt években több európai ország, köztük Szlovákia előrelépést tett a gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni védelemben. A dokumentum kiemeli, hogy erősödtek a nyomozati jogkörök, bővült a szakemberek képzése, és több országban ingyenes éjjel-nappal elérhető segélyvonal működik. Ugyanakkor a jelentés szerint számos államban továbbra is fennáll annak veszélye, hogy büntető eljárás indul olyan kiskorúak ellen, akik saját magukról készített intim képeket osztanak meg. A szervezet szerint ilyen esetekben inkább oktatási és támogató megoldásokra lenne szükség. A NATO tagállamai az ankarai csúcs találkozón újabb több 10 milliárd eurós katonai támogatást ígérnek Ukrajnának. A brüsszeli egyeztetések alapján a következő 2 évben összesen 140 milliárd euró értékű segítséget biztosítanának, amely fegyverszállításra, kiképzésre és az ukrán hadsereg támogatására szolgálna. A finanszírozás nagy részét az európai NATO tagállamok és Kanada vállalják, miután az Egyesült Államok jelentősen csökkentette támogatását. A csúcs találkozón várhatóan részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, a záró nyilatkozat pedig ismét hosszú távú fenyegetésként nevezheti meg Oroszországot. Óvatosságra intett az Ukrajnának nyújtandó új pénzügyi támogatások ügyében Donald Tusk. A lengyel kormányfő a NATO csúcsra készülő varsói küldöttségnek azt mondta, Lengyelországnak továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, ugyanakkor jelentős terhet jelent az Európai Unió keleti határának védelme. Tusk szerint Varsó álláspontja nem változott, de az új kötelezettségvállalásokat körültekintően kell mérlegelni. Hozzátette, javulni látszik a lengyel-ukrán viszony, és Kijev nyitottabbnak mutatkozik a vitás történelmi kérdések rendezésére. Rumen Radev bolgár elnök közölte, hogy Bulgária nem támogatja az Európai Unió újabb Oroszország elleni szankciós csomagját. Indoklása szerint a bolgár nemzeti érdekeket, különösen az energiaellátás biztonságát kell szem előtt tartani. A politikus ellenzi azt is, hogy a szankciós listára felkerüljön a moszkvai pátriárka, illetve a Lukoil bolgár vezetője. Az Európai Bizottsági Uniósban terjesztette elő a 21. szankciós csomagot, amely az energetikai, pénzügyi és kereskedelmi korlátozás

0: sok további szigorítását célozza. Az uniós szankciók elfogadásához minden tagállam egyetértése szükséges. A New York Times amerikai és volt amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy Washington attól tart, Izrael merényletet követhet el két magasrangú iráni tárgyalópartner ellen az idei amerikai-iráni egyeztetések idején. A lap szerint az Egyesült Államok ezért több közel-keleti országot is arra kért, figyelmeztesse Teheránt a lehetséges veszélyre. Az amerikai vezetés attól tartott, hogy egy ilyen akció meghiúsítaná a tűzszüneti tárgyalásokat és újra fellángolna a konfliktus. A cikk szerint az amerikai és az izraeli háborús célok idővel egyre inkább eltértek egymástól. Irán vezető politikusai végső búcsút vettek a meggyilkolt legfelsőbb vallási vezetőtől, Ali Khamenei-től. A teheráni Mosalla nagymecsetben imádkozott a koporsónál Massoud Pezsekiskian iráni elnök, valamint több magasrangú tisztségviselő, köztük a parlament elnöke is. A gyászszertartáson részt vett a forradalmi gárda főparancsnoka, és tiszteletét tette a pakisztáni miniszterelnök is. Khamenei a február végén kezdődött háború során vesztette életét egy izraeli légicsapásban, holttestét 3 napra ravatalozták fel, a hatóságok pedig minden idők legnagyobb iráni állami temetésére számítanak. Új szakaszba lépett Svédországban a klímavédelemmel kapcsolatos jogvita. Az Aurora nevű környezetvédőszervezet keresetét befogadták, így a stockholmi bíróság vizsgálhatja, hogy a svéd állam klímapolitikája sérti-e az emberi jogokat. A felperesek szerint a kormány nem tesz eleget a klímaváltozás következményeinek mérsékléséért. A svéd igazságügyi hivatal hangsúlyozta, a kereset befogadása nem egyenlő azzal, hogy az állam jogsértést követett el, csupán lehetővé teszi az ügy érdemi tárgyalását.
1: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A spanyol válogatott könnyedén győzte le 3-0-ra Ausztriát a tengeren túli futball VB 16-od döntőjében, és 4 találkozó után sem kapott gólt. A hétfői 8-ad döntőben azokkal a portugálokkal játszik, akik drámai hajrát követően hátrányból fordítva nyertek 2-1-re a horvátok ellen. A 22. játéknap utolsó, ma kora reggeli 16-od döntős mérkőzésén Svájc a várakozásoknak megfelelően 2-0-ra verte Algériát, és 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kiesése szakaszában. A keddi 8-ad döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik. A 23. játéknapon befejeződnek a 16-od döntő küzdelmei. Ma 20 órától Ausztrália Egyiptommal, 0 órától a címvédő Argentína a zöldfoki szigetekkel, szombatra viradóra 3.30-tól pedig Kolumbia Gánával mérkőzik. A VB kudarcot követően Julian Nagelsmann szövetségi kapitány és stábja távozik a német válogatott éléről. Helyére Jürgen Klopp érkezhet. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai kettős 7-5-6-2-re nyert a Nadia Kicsenok, Nanomiya Makoto, ukrán-japán duó ellen a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első körében. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Trencsinzlín 1-3 és Nyíregyháza Kolozsvár 3-0. Bejelentette visszavonulását Chris Froome, 4-szeres Tour de France győztes kerékpáros. A 41 esztendős brit kiválóság ebben az évben csapat nélkül volt, és nem versenyzett tavaly augusztusi súlyos bukása után. Több mint 700 dopping ellenőrzést végez el a holnap kezdődő Tour de France országúti kerékpáros körversenyen a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség. A július 26-án záruló viadalon 23 csapat, 184 kerékpárosa vesz részt. Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája volt a leggyorsabb, a Forma 1-es brit nagydíj mai szabad edzésén Silverstone-ban. Most zajlik a sprint időmérő. A sprint verseny szombaton 13 órakor, az időmérő 17 órakor kezdődik. Az 52 körös futam pedig vasárnap 16 órakor rajtol.
1: Időjárás.
0: estére derült vagy gyengén felhős idő várható, az éjszakai hőmérséklet 15 és 10 fok közé csökken. Holnap reggelre többnyire napos, helyenként átmenetileg felhősebb idő várható, csak elvétve fordulhat elő futózápor, a nappali csúcs hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, ennyi fért július 3-án, pénteken adászáró hírműsorunkba. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt, és kollégáim, Paszmár Lívia, valamint Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszonthallásra!

Extempore s Jurajom Ďurišom. Náš host Christian Kalon.